0: van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Zalaszentgróton és térségében rendeződni látszik a több mint egy hónapja érvényes másodfokú vízkorlátozás, miután a sikeres fúrás után üzembe helyeztek egy új víznyerőkutat. Ennek ellenére továbbra is óvatosak, ezért a várossal együtt összesen 29 településen már több mint egy hónapja életben lévő másodfokú vízkorlátozáson a hőségriadó fenntartása alatt egyelőre nem enyhítenek. Már tervezik egy újabb kút fúrását is az ellátás biztonság érdekében, de a települések közösen pályázni kívánnak egy felügyeleti rendszer kiépítésére is. Erre azért is van szükség, hogy egy csőtörés esetén a szolgáltató az elzáró szerelvényeket távolról is működtetni tudja, így megakadályozva például egy-egy tározó teljes kiürülését, amire az elmúlt hetekben Kehidakustányban volt példa.
3: 2 év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte és 3 évre kiutasította Magyarországról a Siófoki Járásbíróság azt a külföldi férfit, aki bántalmazott egy rendőrt július 1-én Balatonőszödön. A francia rendszámú személygépkocsit vezető 20 éves férfi fizetés nélkül hajtott el egy siófoki benzinkútról, emiatt a rendőrök meg akarták állítani. A sofőr a rendőrök erre irányuló felszólítását figyelmen kívül hagyva nagy sebességgel elmenekült. Balatonőszödön azonban olyan területre ért, ahonnan nem tudott tovább haladni, tették hozzá. Az ügyészség kitért rá, hogy a rendőrök kiszállították a járműből a férfit, de ő ellenállt az intézkedésnek, és az egyik rendőrt ökölle többször arcon ütötte, aki ettől zúzódásos sérüléseket szenvedett. A rendőrök végül elektromos sokkolót használtak az ellenszegülő férfival szemben, jegyezték meg.
4: Lejárt a NAV elnöki pályázat jelentkezési határideje. Csak nem 50-en jelentkeztek a posztra, írta Kármán András a Facebook oldalán. A pénzügyminiszter közölte, hogy most megkezdődik a beérkezett pályázatok formai és tartalmi előszűrése, majd a személyes interjúk, és jelezte, hogy a pályázatok teljes elbírálási határideje augusztus 28-a. A miniszter közölte, hogy a kormány határozott szándéka, hogy az adóhatóságot ne politikai kinevezettek vezessék.
5: Nem viseli tovább apja családi nevét Tom Cruise lánya.
4: A People magazin információi szerint Suri Cruise-ról Noelle-re változtatta a vezetéknevét, ez pedig egy választói nyilvántartásból derült ki. Suri jelenleg a Pittsburghi Carnegie Mellon Egyetemre jár, és Pennsylvaniában regisztrált szavazóként Suri Noelle néven még 2024-ben. A Noelle egyébként az édesanyjának, Katie Holmesnak a második neve.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Egész éjjel. Megafon, megafon, nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Zalaszentgróton és térségében rendeződni látszik a több mint egy hónapja érvényes másodfokú vízkorlátozás, miután a sikeres fúrás után üzembe helyeztek egy új víznyerőkutat. Ennek ellenére továbbra is óvatosak, ezért a várossal együtt összesen 29 településen már több mint egy hónapja életben lévő másodfokú vízkorlátozáson a hőségriadó fenntartása alatt egyelőre nem enyhítenek. Már tervezik egy újabb kút fúrását is az ellátásbiztonság érdekében, de a települések közösen pályázni kívánnak egy felügyeleti rendszer kiépítésére is. Erre azért is van szükség, hogy egy csőtörés esetén a szolgáltató az elzáró szerelvényeket távolról is működtetni tudja, így megakadályozva például egy-egy tározó teljes kiürülését, amire az elmúlt hetekben Kehidakustányban volt példa. 2 év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte és 3 évre kiutasította Magyarországról a Siófoki Járásbíróság azt a külföldi férfit, aki bántalmazott egy rendőrt július 1-én Balatonőszödön. A francia rendszámú személygépkocsit vezető 20 éves férfi fizetés nélkül hajtott el egy siófoki benzinkútról, emiatt a rendőrök meg akarták állítani. A sofőr a rendőrök erre irányuló felszólítását figyelmen kívül hagyva nagy sebességgel elmenekült. Balatonőszödön azonban olyan területre ért, ahonnan nem tudott tovább haladni, tették hozzá. Az ügyészség kitért rá, hogy a rendőrök kiszállították a járműből a férfit, de ő ellenállt az intézkedésnek, és az egyik rendőrt ököllel többször arcon ütötte, aki ettől zúzódásos sérüléseket szenvedett. A rendőrök végül elektromos sokkolót használtak az ellenszegülő férfival szemben, jegyezték meg.
3: Lejárt a NAV elnöki pályázat jelentkezési határideje. Csak nem 50-en jelentkeztek a posztra, írta Kármán András a Facebook oldalán. A pénzügyminiszter közölte, hogy most megkezdődik a beérkezett pályázatok formai és tartalmi előszűrése, majd a személyes interjúk, és jelezte, hogy a pályázatok teljes elbírálási határideje augusztus 28-a. A miniszter közölte, hogy a kormány határozott szándéka, hogy az adóhatóságot ne politikai kinevezettek vezessék.
2: Nem viseli tovább apja családi nevét Tom Cruise lánya. A People magazin információi szerint Suri Cruise-ról Noelle-re változtatta a vezetéknevét, ez pedig egy választói nyilvántartásból derült ki. Suri jelenleg a Pittsburghi Carnegie Mellon Egyetemre jár, és Pennsylvaniába regisztrált szavazóként Suri Noelle néven még 2024-ben. A Noelle egyébként az édesanyjának, Katie Holmesnak a második neve.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Az energiaválság miatt megváltozik a Széchenyi tanúszoda működési rendje. A már érvényben lévő döntés szerint augusztus 9-ig délután 5 és este 10 óra között leállítják a szellőztető berendezéseket és természetes átszellőztetést végeznek. Kikapcsolják a szaunákat is, vagyis az úszoda wellness részlegét bezárják. A Nemzeti Sportügynökség egyelőre csak a Széchenyi úszodára vonatkozóan tett közzé ilyen felhívást, a kezelésében lévő rétsági és balassagyarmati létesítményekre nem vonatkozik a döntés.
3: A nyári idegenforgalmi szezonban országos ellenőrzést indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a vármegyei kormányhivatalok bevonásával. Az akció első szakaszában országszerte 585 vendéglátóhelyet vizsgáltak meg, köztük fagylaltozókat, strandbüféket, turisztikailag frekventált vendéglátóhelyeket, valamint fesztiválokon és rendezvényeken működő egységeket. A hatóság 94 eljárást indított, a kiszabott bírságok összege pedig meghaladta 18 millió forintot. Nógrádban összesen 17 ellenőrzést végeztek. A szakemberek 9 turisztikailag kiemelt helyen működő vendéglátóegységet, 4 fagylaltozót, valamint 4 fesztivál és rendezvény vendéglátóhelyet ellenőriztek. Strandbüfé az első ellenőrzési időszakban nem szerepelt a vizsgált egységek között. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak. Az ellenőrzött vállalkozások többségében megfelelőnek találták az élelmiszerbiztonsági és higiéniai feltételeket. Rendben volt az alapanyagok nyomon követhetősége, a tárolás, a hűtés, valamint a dolgozók egészségügyi alkalmasságának igazolása is.
4: Csatlakozik az energiatakarékos működéshez a Vármegye névadó vára, a Nógrádi vár. Azt követően, hogy a miniszterelnök bejelentette, mindenkit arra kérnek, hogy gyakoroljanak önmérsékletet a villanyáram használatával, a Nógrád várának megmentéséért alapítvány is bejelentette, nem kapcsolják be éjszakára a díszkivilágítást. Az intézkedés csak ma érvényes. A kirándulók figyelmét arra is felhívták, hogy aki Nógrád várához tart, készüljön sok folyadékkal, mert a területen nincs vízvételi lehetőség.
5: 350 ezer forintos kárt okozott az a férfi, aki egy fotó kedvéért mászott fel karancslapújtőn a szökőkút tetejére. Az építmény pereme letört, majd a férfi ijedtében elmenekült a helyszínről. A közlemény szerint a salgótarjáni nyomozók a biztonsági kamerák felvétele alapján azonosították, és július 31-én elfogták a 20 éves fiatalt, majd előállították a kapitányságra, és rongálás vétségének gyanúja miatt hallgatták ki.
6: A helyi cementgyár közreműködésével újítják fel Vác egyes utcáit. 26 külterületi utat javítanak bányai zúzalékkal, amelyek élhetőbbé teszik egyes lakóövezetekben a közlekedést, állítja az alpolgármester. Korábban számos panasz érkezett az önkormányzathoz az utak minősége miatt, ugyanis a város a lakók meglátása szerint hosszú ideje nem foglalkozik azok karbantartásával. Rozmarin Sándor alpolgármester azt mondta, a kőzúzalékkal a külterületi utcák minősége fog megváltozni, az anyag dolgozását több helyen a lakók maguk vállalták.
7: A labdarúgó Magyar Kupa bajnokságban tegnap este 3-0-ra nyert a karancslapújtő a Vizslás ellen. A Kabas Algótarján elleni mérkőzése 0-12-es eredménnyel zárult. A Vác 0-2-re vesztett a Máté Szalka ellen hazai pályán.
0: Időjárás.
8: A tegnapihoz hasonlóan nagyon meleg és napos idő várható. Késő délután érkezhet meg az a felhőzet, amely enyhít a forróságon. A 38-39 fokos csúcshőmérsékletet egy rövid ideig tartó zápor mérsékelheti a kora esti órákban.
1: Közlekedés.
8: Vácon, a Gödöllői úton, valamint Vácrát úton, a Szabadság úton, továbbá Etes és Mohora belterületén mérik az autósok sebességét. A forróságban különösen legyen körültekintők.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
0: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 1873, máshol már nincs maradásom, a bázis a városi álom. A városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide vissza szívem, és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest-Budán.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Az energiaválság miatt megváltozik a Széchenyi tanúszoda működési rendje. A már érvényben lévő döntés szerint augusztus 9-ig délután 5 és este 10 óra között leállítják a szellőztető berendezéseket és természetes átszellőztetést végeznek. Kikapcsolják a szaunákat is, vagyis az úszoda wellness részlegét bezárják. A Nemzeti Sportügynökség egyelőre csak a Széchenyi úszodára vonatkozóan tett közzé ilyen felhívást, a kezelésében lévő rétsági és balassagyarmati létesítményekre nem vonatkozik a döntés. Csatlakozik az energiatakarékos működéshez a Vármegye névadó vára, a Nógrádi vár. Azt követően, hogy a miniszterelnök bejelentette, mindenkit arra kérnek, hogy gyakoroljanak önmérsékletet a villanyáram használatával, a Nógrád várának megmentéséért alapítvány is bejelentette, nem kapcsolják be éjszakára a díszkivilágítást. Az intézkedés csak ma érvényes. A kirándulók figyelmét arra is felhívták, hogy aki Nógrád várához tart, készüljön sok folyadékkal, mert a területen nincs vízvételi lehetőség. A helyi cementgyár közreműködésével újítják fel Vác egyes utcáit. 26 külterületi utat javítanak bányai zúzalékkal, amelyek élhetőbbé teszik egyes lakóövezetekben a közlekedést, állítja az alpolgármester. Korábban számos panasz érkezett az önkormányzathoz az utak minősége miatt, ugyanis a város a lakók meglátása szerint hosszú ideje nem foglalkozik azok karbantartásával. Rozmarin Sándor alpolgármester azt mondta, a kőzúzalékkal a külterületi utcák minősége fog megváltozni. Az anyag dolgozását több helyen a lakók maguk vállalták. Zalaszentgróton és térségében rendeződni látszik a több mint egy hónapja érvényes másodfokú vízkorlátozás, miután a sikeres fúrás után üzembe helyeztek egy új víznyerő kutat. Ennek ellenére továbbra is óvatosak, ezért a várossal együtt összesen 29 településen már több mint egy hónapja életben lévő másodfokú vízkorlátozáson a hőségriadó fenntartása alatt egyelőre nem enyhítenek. Már tervezik egy újabb kút fúrását is az ellátás biztonság érdekében, de a települések közösen pályázni kívánnak egy felügyeleti rendszer kiépítésére is. Erre azért is van szükség, hogy egy csőtörés esetén a szolgáltató az elzáró szerelvényeket távolról is működtetni tudja, így megakadályozva például egy-egy tározó teljes kiürülését, amire az elmúlt hetekben Kehidakustányban volt példa.
0: Időjárás.
2: A tegnapihoz hasonlóan nagyon meleg és napos idő várható. Késő délután érkezhet meg az a felhőzet, amely enyhít a forróságon. A 38-39 fokos csúcshőmérsékletet egy rövid ideig tartó zápor mérsékelheti a kora esti órákban.
1: Közlekedés.
2: Vácon, a Gödöllői úton, valamint Vácrát úton, a Szabadság úton, továbbá Etes és Mohora belterületén mérik az autósok sebességét. A forróságban különösen legyen körültekintők.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
1: Ez a reggeli ritmus.
3: 6 óra múlt, nagyon szép reggelt kívánunk a most ébredőknek. Igen, mondanám azt, hogy sokszor szoktam azt mondani, főleg ilyenkor vasárnap reggelente, hogy hát őszinte részvétünk, ugye Karvasanyi? Jó reggel.
4: Igen, jó reggel.
3: Ilyen korán találkozunk, de szerintem most azért megfordulnak itt a tevékenységi körök, meg időpontok, ugye, hogy a nagy melegre tekintette valaki már most pönt van, vagy 5-kor kelt, és most csinálja meg azokat a dolgokat, amiket egyébként délelőtt vagy délután tenne meg, mert akkor már a kánikula miatt nem bírja. Úgyhogy szerintem most sokan vagyunk, én úgy érzem.
4: Ez így van. Én is jó reggelt kívánok mindenkinek, sziasztok, augusztus 2-a vasárnapon. Csak egy mondat visszautalva, apujék ilyenkor 4:30-5 óra körül kelnek, és amit tudnak a kertben, azt ilyen 9 óráig megteszik, tehát elvégzik azokat a munkákat, aha, mert utána kibírhatatlan a meleg. Meg tudod, ilyenkor jó szellőztetni, ki tudsz még ülni normálisan az udvarra, hűvös van, kicsit fel tudsz frissülni, mert tényleg ma is nagyon-nagyon brutál meleg lesz, hiszen itt van a hőkupola a térségünkben. Na hát nézzük akkor augusztus 2-án vasárnap kik a névnaposok. Például az Özsébek, a Lehelek, a Lél, aztán Gusztáv, Mia, Regő, Szerénusz, Polli, és hát nemzetközi sörnap a mai, nem is tudtam.
3: Ez az legjobb nap!
4: Úgyhogy a nullás bekészítve, én már egy pár napja betettem, vagy 4 nullást, úgyhogy mindenkinek váljék egészségére, nyilván azért az alkohollal óvatosan bánni, de azért tényleg sok-sok folyadékot fogyasztotok.
3: Így van, 3 liter sör tüskével, ahogy a klasszikusban hangzik el.
4: Farkas Bertalan űrhajós a mai napon ünnepli 77. születésnapját, úgy, hogy Isten értesse őt, és Alapi István 64 éves a mai napon az Eddából, de Alapi Istvánt én úgy gondolom nem kell bemutatni senkinek.
3: Hát főleg is a Nógrád megyeieknek sem, igen.
4: Pontosan. És akkor kezdünk is lassan, ugye, a hét második felében történő érdekes eseményekkel, beszélgetésekkel, ezt hallgathatjuk meg újra együtt. Jó szórakozást és jó vételt mindenkinek!

0: Ez történt szerdán reggel.
1: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, ragyogunk, és akkor igen, hát klip premier lesz a Madás moziban Balassagyarmaton, mégpedig Gáspár Laci friss dalának klipjét lehet majd látni.
2: Retro a moziban. Friss dalának a klipjét.
1: Igen, mert hogy ugye 80-as évekről szól maga az egész, hogy 80-as években a címe ennek a videóklipnek, és már elkezdtünk beszélgetni erről a Nórival itt az előbb, hogy akkor gyakorlatilag majd lehet, hogy meg tudja erősíteni a Laci, vagy száfani, vagy nem emlékszik rá, hogy akkor rovodástárs voltatok, de egy korosztály, tehát egy éves születésű, és hogy alapvetően a 80-as évek azok meghatározták számotokra Balassagyarmaton a fiatal éveket, és azt, hogy minden volt itt annó, ugye?
2: Az egészen fiatal éveket,
1: így van. Úgyhogy gyakorlatilag a dal a gyökerekről szól, erről is fogunk majd beszélgetni a Lacival, illetve ahogy mondtam az előbb is, nekem elő-elő pattannak kontentek, amikkel ugye ő szerepel, és azt láttam és vissza is kerestem, hogy most már azért elég sok olyan videót oszt meg is tartalom van, amelyben ő már azért eléggé komolyan rágyúrt ismételten a basszusgitárra, ugye neki ez a fő hangszere volt már a pálya kezdete óta. Viszont most egyre több ilyen bőgős sztori van, nyomja a groove-okat, mennek a riffek.
2: De itt miközben Ádám ezt narrálja, ő is
1: imitálom én is.
2: Abszolút.
1: Tehát tud is nagyon jó témákat rak össze a Laci, úgyhogy engem egyébként ez is roppan mód érdekel, hogy akkor ezzel, igen, most az visszatérésre komolyabban is foglalkozik vele, úgyhogy lesz miről vele beszélgetni, pláne azért is, mert hogy ugye három kisfiú alakítja ugye Lacit, meg a két gyermekkori legjobb barátját, ugye 10 éves koruk környékén, és ugye erről szól a

0: klip is, ugye a balassagyarmati helyszínek is voltak, tehát wow, nagyon jó az egész. És ugye, hát hogy miért? Most megint ugye visszajöttek ezek a régi gyerekkori emlékek hír, tehát hogy...
1: Igen. De ez nem fog beleférni 10 percbe, Ádám, már most
0: csak óvatosan, nem, úgyhogy Gáspár Laci is van a vonalban. Szia Laci, jó reggel! Szia!
2: Sziasztok, jó reggel! Szia! Mindenkinek, hallgatóknak is.
0: Na hát akkor tényleg csapjunk is bele, mert rengeteg kérdés van. Nyilván akkor először magával a dallal, meg a klippel kezdjük és foglalkozunk ezzel tényleg, mert hogy hamarosan érkezel Balassagyarmatra. Na, gyerekkor 80-as évek, honnan jött az egész, talán induljunk el innen?
2: Jó, volt egy olyan barátom, aki be is írta nekem a kommentben, amikor először osztottam meg részt erről a dalról, hogy tehát én 90-es évek vagyok. Igen, de a 80-as években voltam gyerek.
0: Igen.
2: Ez volt a dalnak a refrénjéve is, hogy a 80-as években akkor voltam gyermek. Így kezdődik a refrén. Ugye 79-es vagyok, és hát én emlékszem még, tényleg ilyen 5-6-7 éves koromra is visszaemlékszem, amikor még az akkori Lenin lakótelepen laktunk, én 8 éves koromig, és akkor költöztünk át az akkori Nógrádi Sándor lakótelepre, ugye most már az Madásliget.
0: Igen.
2: És igazából nekem ez a dal nagyon-nagyon sokat jelent. Akkoriban, amikor gyerek voltam, amikor tini voltam, aztán már, amikor elkezdtem a zenéért megőrülni, akkor legelőször én a rap zenét szerettem, akkor elkezdtem járni diszkóba, a Tisztisztelbe, meg a Lánykóterbe voltak még akkor csütörtökönként, attól tűzik buli.
1: De nagy, volt, igen, óriási.
2: És hát akkor úristen azok a zenék, a Della Soul, meg amikor szóltak, akkor már akkor Snoop Dogg, meg Dapsoltvét hallgattunk, meg a diszkós ilyen zenéket játszottak, Heavy Day and the Boys, és akkor szólhatnám a Marky Mark, meg a Funky Brunch.
1: Atya ég, nagyon jó. Igen.
2: Ilyenek szóltak, és aztán szép lassan megszerettem a funkit, utána a soul-t, az R&B-t, és ezek által valahogy gospelen keresztül eljutottam a jazzhez, de ott már a basszusgitárist bekapcsolódott az életembe. És igazából nekem akkor a rockzene nem volt még akkor a szívem csücske. Uh-huh. Én nem voltam rockos, nem voltam rockeri, rappes voltam, meg rapper voltam. Aztán meg úgy az a funky, cool and tugyeng, stb. De mostanában képzeljétek el, hogy egyre inkább hallgatom a 80-as, 90-es évek rockzenéit. Rengetegszer ezeket hallgatom.
0: Aha.
2: Tényleg a Mötley Crüe-tól kezdve a Bon Jovi, de még a rockzenét zenéket is, azokat is.
1: Nagyon jó. Lehet, hogy ez korral jár.
0: Nagyon jó.
1: Én is így
2: lehet, hogy korral jár, mert megértem zeneileg is erre, és most tényleg ezt kell mondanom,
1: igen.
2: A rockzene, az, főleg a dallamos, a balladák, az a világ legjobb zenéje, tényleg a rockzenék, és az Aerosmithnek is az a
1: zenéje.
2: És most ott beszélek róla, Firázva Hideg.
1: Nagyon jó.
2: És voltak már a régebbi lemezeimen is rockos dalok, rockos beütésű dalok, de ez most igazán ez a 80-as évek hangszerelés, de nagyon, tényleg olyan a dal, mindent megtettem annak érdekében, hogy úgy szóljon, mintha a 80-as években készült volna, olyan zenészekkel dolgoztam együtt, például többek között a Dandó Zoli, hát ő ebben a műfajban az egyik legjobb gitáros, alakgitározik ebben a dalban, mert olyat szólózik, hogy úristen.
0: Na már kíváncsi vagyok már rá, én is, azért várni kell, igen, hát Dandó Zoli egy isten király.
2: A dobokat is végül ő csinálta meg, ő masztereltette, tényleg nem ismertem fel a dalomat, amikor ő kikeverte.
1: Óriási.
2: Mondom, ez az én basszusgitárom. Igen, az a te basszusgitárod. Nem cseréltem ki semmit, csak kikevertem.
0: Aha.
2: Nagyon-nagyon jól megcsinálta. Egyébként fretless basszusgitárra játszom benne. Jó,
0: az nem egyszerű.
2: A régi rockzenéket, mint ott van a Paul Young-nak a Every time you go my way. Ez az a... Például abban is fretless basszusgitározás van. És akkoriban az egyik legmenőbb jazz basszusgitáros, a Pino Palladino játszott.
0: Ó, benne. Bizony, a világ egyik legjobb basszusgitárosa. Yes, ez mindenki kísér.
2: Most már a rap, a funky, a hip-hop, az R&B, a jazz is visszament szépen a jazz rockon keresztül a rockhoz.
0: Őrület
2: van, zenei őrület vagyok megint benne.
1: De nagyon, annyira jó hallani is, mert annyira...
2: Ezen a dalon ez hallatik.
0: Teljesen lelkes.
2: És ami nekem nagyon-nagyon fontos az, hogy arról szól a dal, úgy írtam a szöveget, mert egyébként nem nagyon szoktam szöveget írni, de most a szöveget is, én írtam a dalt is, én vagyok a szerző, és belegondoltam, hogy mostanában sokat nosztalgiázom. Uh-huh. Például csináltam egyszer egy olyat, nemrég, régóta már terveztem, és meg is csináltam, hogy lementem Balassagyarmatra, reggel fél hétre, és elindultam a Nógrádiról, mintha mennék iskolába. Az iskolásokkal együtt. Megálltam, megálltam ugyanott, ahol szoktam megállni, ott a kék ABC volt, akkor nem tudom,
0: ami az. Az is megvan még, igen.
2: Megálltam, ott vettem kiflit, meg gyümölcsjoghurtot, ugyanazt, mint végén, és váltottam bele, és elmentem úgy végig az iskolához, hogy most már más az iskola, ugye a Rákóczi-ba jártunk. Igen. De kézzel, még oda is beengedtek, de jó, és ott is bementem, ott is benéztem. Meg elmentem a lakótelepre, megnéztem az ötöst.
0: Aha.
2: A Leninen. Aztán visszamentem a hetes, megnéztem a Nógrádin. És most ez megcsináltam egy klipbe, de az volt az ötlet, hogy akkor ne én csináljam.
0: Aha.
2: Mert van egy 10 éves fiam, és a Pécsi Tominak is van egy 10 éves fia, meg a Gyulusnak is van egy 10 éves fia közben.
1: Jaj, de jó.
2: Uh-huh. És egyidősek, és olyanok, teljesen olyanok, mint amikor mi voltunk 10 évesek.
0: Aha.
2: És az ötletem támad, hogy forgassuk le a gyerekekkel, ők legyenek a főszereplők, ne én legyek a főszereplő, mint hogyha kvázi visszamennék a múltba, úgy kezdődik az egész klip, úgy fog kezdődni.
1: És a gyerekek nagyon szerették.
2: Én retró szobában vagyok, és akkor ők játszanak, és én meg ott nézem őket, ők nem látok engem.
0: Aha.
2: És a gyerekek, képzeljétek el, hogy nagyon megható, úgy átszellemültek a gyerekek, mint hogyha érezték volna, hogy miről van szó. A zseniális színészek, nagyon jól csináltak mindent, nagyon profit, mint a életükben mindig ezt csinálták volna.
1: De
2: és annyira komolyan vették, hát figyelj, imádnivalók, nagyon-nagyon cukik, nagyon aranyosak voltak, ugyanúgy focisztak, mint mi, kerestünk betonpingpongasztalt, az is volt gyarmat.
0: Volt még? Na! No.
2: Igen. Aztán kerestünk olyan kutat, amiből mi ittunk, tudod, az a kék kút,
1: az is van, igen.
2: Működik. Aztán visszamentünk ugye a focipályára, az is még igen olyan szinten, mint régen volt. Elmentünk egy nap a fagyizóba, a Karpitjaniba, ahol gyerekkorunkban fagyiztunk. Ugyanúgy néz ki a fagyizói szinte. És ezért jött ez az ötlet, hogy mi lenne, hogyha már ennyire kötődik Balázsromathoz ez a dal, meg a klip, mi lenne, hogyha a moziban, ahova gyerekként jártunk, ugyanaz a mozi van még, ugyanott van.
1: Hát figyelj, ez nagyon nagy ötlet.
2: Ez rendhagyó dolog lenne, és talán, hogyha tényleg ezt így tervezte volna a Isten is, mert minden összejött.
0: Teljesen
2: kerek. Úgyhogy nagyon várom ezt a napot, nagyon nagy nap számunkra, a gyerekek is nagyon izgulnak, nagyon várják. Mi várunk mindenkit szeretettel, utána lesz a Michael Jackson filmbepítés.
0: Aha.
1: Tök jó.
2: Úgyhogy én nagyon nagy örömmel vagyok Balázs Jaromata most is.
0: De jó,
2: és tényleg, nekem Balázs Jaromata a szívem csücske, mindig is az lesz, mindig is Balázs Jaromata jól adok.
1: Zseniális.
0: Egy gyors zárókérés tényleg a végére.
1: Nekem még az Ovit meg kell kérdeznem.
0: Ja, az Ovodát, ne bocsánat, haragudj, hogy emlékeztek el. Jó, akkor te
1: ugye,
0: vagy.
1: Ugye, hogy mi Ovitársak voltunk. Nekem az anyukám igen. mondta, hogy ő...
2: Hát nem emlékszel rá?
1: Dehogy nem, de emlékszem
2: de
1: rá,
2: oda, várj,
1: hát a benzinkúti.
2: A benzinkúti óvoda.
1: Igen.
2: Hát figyelj, simán lehet.
1: Én tudom.
2: Volt vagy két barátom ott, és mi akkor azt szerveztük ki, hogy nem akarunk szörfni, nem tudom miért. volt ott egy nagy vaskapu hátul, a hátsó kapu, és volt ott egy lakat lánccal. És nem tudom, azt találtuk ki,
1: az volt
2: a két okos barát, hogy bögrére mindig csózjunk ki vizet, és minden nap öntjük le egy pohár vízzel, és egyszer csak majd el fog rozsdászodni, és széttörik a lakat, és mi tudunk szörfni.
0: Milyen jó terv már az óvodásként, de teljesen jó terv.
2: És nem rohadt szét a lakat, de mondom, egy kis pohár, vízünk. Ez
0: az aranyos
2: történet.
0: Nagyon. Laci, még tényleg egy záró kérdés, és akkor elengedünk, hogy azért látom, hogy azért elég erős basszusgitáros kontentek vannak, meg itt a basszomonás, hogy erről egy kicsit beszéljünk már, hogy eddig is olyan jelen volt az életedben egyébként nyilván a 4 húr, az 5 húr, de hogy azért most erre is nagyon ráfordultál már az utóbbi időkben, kvázi igen, egyfajta ilyen, hogy még szorosabbá vált ez a fajta hangszeres.
2: Hát ugyanolyan őrület, ha nem nagyobb őrület van, konkrétan akkor őrületben voltam Balázsromaton 16-17 éves koromtól, 16-18, egészen 23 éves koromig, hogy csak a basszusgitár volt a szemem előtt, annyira bele voltam őrülve, hogy még magamnak is faricskáltam otthon gitárokat, meg minden. Ott konkrétan most a túlzás nélkül a szomszéd is megtanult mellettem basszusgitározni.
0: Helyes, jó van, itt kell csinálni.
2: Annyit basszusgitároztam, és hát ugye az életem részévé vált, és a munkámmá vált a zene, ugye elkezdtem járni fellépni, basszusgitár mindig azért ott volt, de már csak akkor vettem elő, mikor koncertre mehettünk. Tehát otthon sosem gyakoroltam, nem foglalkoztam vele. Én nem volt már akkor a nagy szerelem az életemben, de mindig hozzám tartozott.
0: Tiszta.
2: És voltak ilyen időszakok, amikor azt mondtam, hogy na majd elkezdett gyakorolni, de hát ezt mindig csak halogattam, és eltelt így 23 év. És most körülbelül egy éve úgy imádkoztam, hogy Istenem add, hogy a jó dolgokra vágyjak, ne a rossz dolgokra, cserélj ki a vágyaimat, hogy azokra a dolgokra vágyakozzam nagyon, amik hasznosak, amik jók. És megadta például többek között ezt a basszusgitár őrület is, megint őrületet, a zene őrületet, mert én most, ha hiszettek, hanem, a szőnyeg most tele van három basszusgitárral, és szerelgetem őket, meg a nyakakat nézem, meg cserélgetem, meg állítom be őket, meg már hangszeri cuccokat rendeltem, meg egész nap gyakorolok, meg egész nap csinálom a felvételeket, és így készül a lemezem is, és azért is a szamuráj, mert nem tudom máshoz hasonlítani ezt az őrületet, csak ahhoz, mint amikor egy japán vagy egy régi szamuráj éjjel-nappal csak a kartfogatást gyakoroltam, meg az egész művelte, ugye, meg az elszántság, fókuszáltság, hogy a szamuráj vagy a japán áll hozzá. Én is ilyen őrületben vagyok, és ugye már 4 dal elkészült, a Just Me and the Bass, a When the Sun Goes Down, a Boros Wine and Romance, mi a negyedik?
0: Jók a címek egyébként.
2: Ja, igen, Jomar Friend, a Barilacikás duett. Az a lényeg, hogy az instrumentális album, de ez teljesen a popzenei énekes pályafutáson mellett párhuzamosan megy, de nem megy a rovására, és annyira benne vagyok ebben, hogy magamnak kezdtem ezt csinálni, a videókat is, olyan jó visszajelzések vannak, meg megkeresések vannak, hogy úgy néz ki, hogy ennek a lemeznek, ami egyébként ebben az évben elkészül őszre, most jön ki az 5. kislemez, 31-én, tehát holnap kijönni, aminek az a címe, hogy Bass Samurai, tehát ez lesz a címadó, az 5. lesz a lemezen, és olyan megkeresések vannak, hogy úgy néz ki, hogy jövőre, nem úgy néz ki, nem biztos, április 16-án a Magyar Zeneházában Bass Samurai, Gáspár Laci, instrumentális basszusgitáros koncert lesz.
1: Jó. Ez mekkora
2: király. Gyakorolok, nagy kihívás, nagyon nagy kihívás, és azért is nagy kihívás nekem, mert ezt az egész projektet teljesen én csinálom, ebben nincs menedzser, ebben nincs senki, ez az én saját kis befektetésem, ez a saját kis őrületem. Azt se bánom, hogyha csak ráfizetek, ha nem jön ebből nekem.
0: Hát a szerelem, kész, ennyi.
2: Ez az, de úgy érzem, hogy ez nekem ad, nagyon sokat ad nekem most, imádom ezt csinálni. Azt mondja a feleségem, hogy kedvesebbis vagyok. Sőt, mi azt mondtam.
1: Legyél kedves, minél többször csináld ezt.
2: Amúgy tényleg ez van, mindenki ezt mondja. És a Vixfaktorban is azt mondták, de mindenki, a sminkes, de még a Majka is, hogy Laci, idén sokkal másabb vagy, sokkal kedvesebb vagy.
0: Na.
2: És szerintem ezért van, mert én le vagyok tisztulva, le vagyok nyugodva, és én annyira boldoggá teszem a zene, meg a basszusgitározás, meg az, hogy élhetem ezt a vágyaimat, meg ezt újra megkaptam ezt az ajándékot.
0: Aha.
2: Én ettől nagyon boldog vagyok, és én
1: mindenki
2: szeretek.
1: Olyan vagy, mint a jó bor. Ez így.
0: Tök jó hallgatni, és akkor nagyon várunk téged, Balassagyarmatra. Jó, és akkor sok sikert, figyelünk rád, és
1: nagyon
0: akkor beszélünk még, Laca.
2: Nagyon szépen köszönöm,
0: köszönjük mi is. Szia.
2: Ciao.
0: Hát gyerekek.
1: Hát figyelj, óriási, de tényleg rendesen olyan rezgés számon megy.
0: Igen, nagyon. Na úgyhogy clip premier, kedvesek. Jó, egyébként a Madács mozinak a fészén, meg szerintem a Lacinak a fészén, és ott van megosztva minden részlet ezzel az eseménnyel kapcsolatban.

0: Ez történt szerdán reggel.
1: Hát feltöltött minket, Gáspár Laci.
2: De eszemben.
1: Kedves hallgatók, visszatértünk, jó reggelt, igen.
2: Én azért, na, ezt nem gondoltam volna, ekkora amplitúdon. Hát mi mondta, és annyira él, annyira érződött a hangján, hogy ő ezt tényleg mennyire megéli.
1: Egyébként vannak ilyen reneszánszai a zenésznek, most nyilván nem akarom magam érted, ő, mint profi zenész, én meg amatőr összehasonlítani.
2: De ilyen formán az mindegy, hogy profi vagy, vagy
1: de vannak ilyen reneszánszok, amikor hozzá nyúlsz, megint is rász, nekem például az olyan hangszerekkel szokott ez lenni, nem a gitár, hanem mondjuk a mandolin, vagy a banjo, hogy elhanyagolom, nem tudom, én hónapokig nem foglalkozom, mert ott van a tokban, és csak hallok egy nótát, valami bekattan, mint a Lacinál, és akkor elkezdem tudni a mandolin.
2: De erre szokott, vagy neked ilyen tehát, érzelmi nincs. Sok, vagy érzelmi pozitív témet, tehát nem ilyenek váltanak ki, csak valahol, hogy megtapad valami, vagy megfogalmazódik.
1: Inkább az, hogy megtapad valami, hogy bakker, hogy csak akkor biztos, és akkor megint elkezdtem, és így. Uh-huh. Úgyhogy abszolút átézem a Laci. De hát igen, azért van neki egy olyan, hogy mondjam, tehát képzelik róla azt az emberek, hogy tudja, morcos, meg nem tudom én, ilyen szenvedélyes, ezt meg nem veszi fel a telefon, meg nem tudom.
2: Egész egyszerűen kiderült,
1: lehet
2: hogy
1: kenni
2: nem.
1: Ezt az embert
2: uh-huh.
1: Már.
2: Ugye? Abszolút. Igen, és ahogy mondta is, biztos vagyok benne, hogy ez korral is jön. Egyrészt, amikor már elkezdünk retrózni vagy nosztalgiázni, az egy bizonyos kor után jön szerintem.
1: Igen.
2: Nagyon jó, én azt mindig nagyon szeretem, hogyha valaki nem felejti el, hogy honnan jött,
1: hogy
2: az
1: de.
2: Mindig elképesztő szimpatikus, és hogy így, ilyen formán ez egy tök jó ötlet, hogy gyerkőcökbe bújtatva tulajdonképp saját
1: adta magát
2: magukat,
1: a generációváltás, de mégis benne van. Igen. Az egész. Úgyhogy kíváncsi leszek a képre is.
2: Én is.
1: Meg a nótáros, hogy még erre egy pár órát majd egyébként vennem kell, de jó lesz, és aztán én meg azt, hogy tehát én mondjuk még a Magyar Zeneházában nem voltam, nekem ismerőseim voltak ott, és mondták, hogy hát Ádám, tehát hogy azonnal, tehát már ugdosnak fölfele.
2: Én is csak jót hallottam.
1: Már ugdosnak fölfele, hogy menjek, mert ami iszonyat jó az a hely. Tehát azt nagyon megcsinálták a szakemberek. Ezt
2: és hogy nagyon jól kihasznált.
1: Igen, meg azt hiszem, hogy talán valami japán tervezőt csinálta, ha lehet, hogy hülyeségek mondtak egyébként. Én nem tudom, de hogy iszonyat jó az egész, úgyhogy ott is lesz a Laci jövőre a basszus szamurájos projekttel, úgyhogy hát tolja, ami a csebben kifér, és akkor nosztalgázik, igen, egyébként ott nem Nógrádi Móric, na igen, Madács Móric, jó, mindegy, ott igen, volt egy kis kavar, de látszik az, hogy tele van energiával és csapatja.
2: Nagyon jó, tehát hogy ha meg ilyen termékeny és ilyen jó dolgok jönnek ki ebből, akkor meg csinálja ezerrel.
1: Persze.
2: Nagyon jó.
1: Jó buli volt szerintem, hogy úgy hallottam vissza, amikor Balassagyarmaton is volt, akkor is már a basszus gitáros
2: sztolibar. Azt marhára sajnálom, hogy nem tudtam. Pedig arra én terveztem volna elmenni.
1: Na, úgyhogy hamarosan érkezik a Balassagyarmati Madács moziba Gáspár Laci. Tényleg időpontok, ezen minden ott van fönt a Facebookon, meg a Madács mozi Facebookon.
2: Menjetek, nézzétek, hallgassátok.

0: megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
4: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
1: Éld át ezt az igaz történetet.
5: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
1: A legenda mögött.
4: Az állatsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
6: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
1: A sivatag fia. Július 23-ától a mozikban.
7: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
8: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja, Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
1: Reklámot hallottak.
9: 7 óra van.
1: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Andor Tamás.
9: Hírek.
10: Az energiaválság miatt megváltozik a Széchenyi tanúszoda működési rendje. A már érvényben lévő döntés szerint augusztus 9-ig délután 5 és este 10 óra között leállítják a szellőztető berendezéseket és természetes átszellőztetést végeznek. Kikapcsolják a szaunákat is, vagyis az úszoda wellness részlegét bezárják. A Nemzeti Sportügynökség egyelőre csak a Széchenyi úszodára vonatkozóan tett közzé ilyen felhívást, a kezelésében lévő rétsági és balassagyarmati létesítményekre nem vonatkozik a döntés. Csatlakozik az energiatakarékos működéshez a Vármegye névadó vára, a Nógrádi vár. Azt követően, hogy a miniszterelnök bejelentette, mindenkit arra kérnek, hogy gyakoroljanak önmérsékletet a villanyáram használatával, a Nógrád várának megmentéséért alapítvány is bejelentette, nem kapcsolják be éjszakára a díszkivilágítást. Az intézkedés csak ma érvényes. A kirándulók figyelmét arra is felhívták, hogy aki Nógrád várához tart, készüljön sok folyadékkal, mert a területen nincs vízvételi lehetőség. A helyi cementgyár közreműködésével újítják fel Vác egyes utcáit. 26 külterületi utat javítanak bányai zúzalékkal, amelyek élhetőbbé teszik egyes lakóövezetekben a közlekedést, állítja az alpolgármester. Korábban számos panasz érkezett az önkormányzathoz az utak minősége miatt, ugyanis a város a lakók meglátása szerint hosszú ideje nem foglalkozik azok karbantartásával. Rozmarin Sándor alpolgármester azt mondta, a kőzúzalékkal a külterületi utcák minősége fog megváltozni, az anyag dolgozását több helyen a lakók maguk vállalták. Zalaszentgróton és térségében rendeződni látszik a több mint egy hónapja érvényes másodfokú vízkorlátozás, miután a sikeres fúrás után üzembe helyeztek egy új víznyerőkutat. Ennek ellenére továbbra is óvatosak, ezért a várossal együtt összesen 29 településen már több mint egy hónapja életben lévő másodfokú vízkorlátozáson a hőségriadó fenntartása alatt egyelőre nem enyhítenek. Már tervezik egy újabb kút fúrását is az ellátás biztonság érdekében, de a települések közösen pályázni kívánnak egy felügyeleti rendszer kiépítésére is. Erre azért is van szükség, hogy egy csőtörés esetén a szolgáltató az elzáró szerelvényeket távolról is működtetni tudja, így megakadályozva például egy-egy tározó teljes kiürülését, amire az elmúlt hetekben Kehidakustányban volt példa.
9: Időjárás.
10: A tegnapihoz hasonlóan nagyon meleg és napos idő várható. Késő délután érkezhet meg az a felhőzet, amely enyhít a forróságon. A 38-39 fokos csúcshőmérsékletet egy rövid ideig tartó zápor mérsékelheti a kora esti órákban.
1: Közlekedés.
10: Vácon, a Gödöllői úton, valamint Vácrát úton, a Szabadság úton, továbbá Etes és Mohora belterületén mérik az autósok sebességét. A forróságban különösen legyen körültekintők.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
1: Ez a reggeli ritmus. Ez történt szerdán reggel.
2: Szép reggelt kívánunk mindenkinek, eltelt egy óra, úgyhogy ismét itt vagyunk. Drága Nórika, jó reggel!
9: Szia Ádám, mindenkinek szép napot!
2: Igen, és akkor aki korán kelt velünk, az egyrészt előre tudta már, hogy milyen témákkal fogunk foglalkozni, amellett, hogy aranyat lelt, és ugye most vannak a gidák.
9: Is.
2: És lehet azt mondani, hogy mondta Nóri reggel itt a dalokat, hogy akkor Szabó Laci és a gidák, tehát hogy egy ilyen témával fogunk itt csapatni, mert hogy...
9: Bárki bármire is gondolhat.
2: Igen, véget ért az országos gidamentő akció, ez a témánk, és azért is foglalkozunk ezzel, ezt mondtuk reggel is, mert hogy ez kvázi egy ilyen Nógrád megyei indítással indult el, és vált országosra, egy nagyon friss, tavaly volt először, vagy tavaly előtt, most nem pontosan, de 3 éven belüli a dolog, talán most van másodszor, és ugye többek között Szabó László, ami állandó szakértőnk, a Megafon fővadásza az, akivel tudtunk erről beszélgetni, és ugye, ahogy mondtuk reggel is, ugye az a lényeg ebben az egészben, hogy amikor ugye elindulnak a kaszálások, kimegy a gazda a géppel, a nyár elején, és elindul is neki kaszálnia kell, hát akkor ő nem nagyon foglalkozik ott az, hogy akkor most ott mi van ott lent, madárkák, vagy nem, bármi is, neki le kell kaszálni, kész.
9: Meg nyilván ott a friss gidák azért elég törpikék, és megbújnak.
2: És ugye kell a szén, a minden, tehát ezzel nem foglalkozik. És hát bizony azért az elmúlt években, évtizedekben, hogy az volt a gyakorlat idézőjelben, hogy akkor itt sajnos eléggé sok gide elpusztult ezekben a kaszálásokban. És ugye most a sztori úgy állt össze, hogy hát mindenhol ugye már drónok vannak, így azért itt egyfajta ilyen drónbizottság alakult az RT, vagy a vadász szervezeten belül, és ugye az volt a sztori lényege, hogy amikor a gazda szólt, hogy akkor na, akkor holnap reggel hajnalban én megyek, és akkor kaszálni fogok, akkor az szólt a vadászoknak, a vadász team lejött hajnalban, tényleg még mielőtt ugye az egész történt, és akkor egy hőkamerás drónnal végigpásztázták, és ahol egyébként világított a pici pirosa, vagy nem tudom milyen színnel, a táblában, akkor oda mentek, és akkor kiemelték őt addig, amíg végig nem ment a gazda a táblán, vagy kitették őt az erdős széli részre, az anyuka az mindig megtalálja, és akkor így mentették a gidákat az idei.
9: Ez annyira cuki, kíváncsi vagyok egyébként, kinek pattan, hogy most ez a nyilván a vadászoknak valakinek pattant ki.
2: Igen, Szabó Laci. Meg egyébként ez egy tök jó dolog, hogy ugye azért itt a vadászok, a gazdálkodók között azért itt, hogy mondjam, nem egy ilyen happy friendship van, mert ugye, hogy bejárnak a vadak, lezabálják ezt, lezabálják azt, akkor izé...
9: Tehát sok a vatkár.
2: Nagyon sok, tehát hogy igen, nincsenek annyira jóban, de mondjuk egy ilyen sztori azért már mutatja azt, hogy akkor van mondjuk egy előrelépés, mert akkor tényleg szól a gazda, és azért volt nehéz ez, és a Laci elmondta azt tavaly, mert szerintem most is azért volt nehéz, mert hogy ugye nem az van, hogy akkor nagyon jövő héten kedden, akkor srácok készüljetek, nem, látja azt, hogy milyen az idő, kinek van gépe, akkor éppen kölcsön, tudod, és akkor szól telefonon este, amikor... hogy akkor holnap reggel gyertek, és össze kell rántani a galerit, úgyhogy...
9: De nyilván ez egy közös érdek, szóval valahol szóval... azért csak kénytelenek felismerni ezt, igen. Vagy nem tudom, hogy na, szerintem csak ezzel juthatunk majd úgy is előre, hogyha ők is, meg ők is.
2: Úgyhogy beszélgetünk mindjárt a Lacival arról, hogy akkor mennyire volt sikeres az idei gidamentés.

0: Ez történt szerdán reggel.
1: Gidákat mentettek a szakemberek, ez a témánk, a meg a slágerek után. Itt vagyunk újra. Jó reggelt kívánunk
2: mindenkinek.
1: Jó reggelt. És sziasztok. Hát cuki a téma, hogy ezt lehet így is fogalmazni, ugye, hogy egy szívhez szóló témáról
2: abszolút
1: van szó. Ugyanakkor meg akár vadgazdálkodás szempontjából egy nagyon fontos, kimondhatjuk simán, életrendő történet.
2: Abszolút, meg egy nagy előrelépés szerintem, mert igen, hogy ez egy kicsit ilyen win-win helyzet lehet mindkettő, vagy mindenki feléről, akár a vadászok, akár a
1: vadászcsalád, igen, ugye a Ricsi véget, és ugye azt mondtuk az előzőekben, hogy tényleg egy nagyon jó példája annak a gidamentés országos szinten is, hogy ugye lehetett azért hallani az elmúlt években arról, hogy hát igen, nem éppen oda vannak egymás a mezőgazdaságban dolgozók, meg a vadászok. Ugyanakkor már közelednek az álláspontok, és közelednek különféle oldalakon, meg témákban, tényleg az, hogy akkor két oldal, és akkor oldjuk meg közösen is jól, és ennek ez egy tökéletes példa.
2: Abszolút jó. Sőt, mondod. Én egyébként mindig megvédem a vadászokat, mert én, aki vadászokat ismerek, őnáluk nagyobb erdőbarát, akár az állatok, a növények, tehát ők annyira óvják, védik. Szóval én mindig kiállok amellett, hogy a vadászok nagyon szükség van rájuk, és nagyon hasznos a munkájuk.
1: Abszolút, én is egyébként ezt osztom. Többször az elmúlt évek beszélgettünk, pont ez véget is, tudod, hogy akkor egy picit ne az nem, hogy közelítsük az álláspontokat a hallgatók felé, hogy akkor miért ölik le az állatokat, és hasonló.
2: Igen, ez egy annyira elavú, ez nagyon szűk
1: mezgye. És ez mögött nagyon-nagyon komoly szakmai dolgok vannak, úgyhogy igen, ezért is próbáljuk érzékenyíteni, hogy Karvasanyi mondaná a hallgatóinkat. Viszont ugye most a gidamentésről van szó, ami abszolút egy Nógrád vármegyei kezdeményezés. Beszéltünk egy jó pár hete, hónapja Szabó Lacival, a Megafon fővadászával, lehet ezt így mondani, mert a Laci az már szakértünk évek óta, hogy elindítják az idei évben is, most már azért sokkal jobban készültek rá, és akkor azt mondtuk, hogy akkor oké, rendben, lemegy, tényleg hívogattam őt hetente, hogy na, Laci, hogy vagytok?
2: Hogy
1: hát még vannak, mondta, és akkor még egy hét, mert akkor még összesítés, és akkor mondom, jó, rendben, és akkor most eljött az idő. Úgyhogy Szabó Lászlóban tudunk beszélgetni arról, hogy akár országos kitekintettségben és itt Nógrád vármegyén belül is mennyire volt eredményes.
2: Számadatokat is biztos
1: igen,
2: fogunk tudni hallani.
1: Szia Laci, jó reggelt, köszöntünk a műsorban. Szia!
3: Sziasztok, jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat is.
1: Akkor kezdjünk is bele abba, ha talán, hogy egy picit menjünk vissza az időben, kérlek. Nem azt mondom, hogy nagyon a kályhától, de hogyha mondjuk a hallgatók az előző beszélgetésünket nem hallották volna, akkor azért azt mondjuk el, hogy a tavalyi évhez képest azért most már, hogy mondjam, koordináltabban, több drónos, nem tudom én, szakemberrel tudtatok nekiindulni ennek az idei évnek, ugye?
3: Igen, hát ugye a Védegyletnek a drón szakbizottságán keresztül megy ez a program, és már több volt a drón, megalkottunk egy országos dróntérképet, ahol rákattintanak a megyére, és ott egy-két drónosnak az elérhetősége a fölvillan, tehát tudják hova kell fordulni, amit szeretnénk tovább bővíteni, ezt a drónos országos térképet. Úgyhogy hát így kezdődött a program, egy nagy aszállyal kezdődött, ismételten az Alföldi megyékben már az első kaszálások szinte megvoltak, mikor elkezdtek ellenni az ősuták, de ennek ellenére nagyon összetorlódott az az időszak, amikor a kaszálások idején menteni kellett. Aha. Egész nagyon megterhelő volt, hiszen gondoljatok bele, hogy hajnali 2-kor, 2:30-kor keltünk.
2: Az azért kemény, igen.
3: Sikeres volt a program, úgy azt gondolom, hogy
1: oké, akkor hogy zajlott ez? Akkor azt mondjuk el a hallgatónak tényleg, hogy akkor keltetek ugye 2-kor, 2:30-kor. Én ugye már elmondtam egy picit, hogy akkor ez tényleg olyan, hogy akkor mentek, és akkor drónnal, és akkor táblán. Azért nyilván a te szádból ez hitelesebb, hogy akkor maga a tím az hogy állt össze. Onnantól kezdve mondjuk, nem tudom én, Pista vagy Józsi csörög nektek mondjuk, nem tudom én, előző nap este, hogy akkor na, most kaptam gépet, meg most jók vagyunk, akkor holnap én reggel kaszálok. Ez nagyjából így szokott történni. Ugye ezt mondtad, hogy így nem előre egy héttel jelentik be, hanem akár mondjuk előző nap este, hogy akkor na, holnap reggel indul.
3: Igen, ez sajnos így van, de a nagy öröm, hogy egyre több gazda szól előtte a nap, hogy szeretne kaszálni másnap, és ugye azt tudni kell, hogy előtte 2-3 nappal hiába visszük ki a gidát, ugyanúgy visszahozza az ősuta oda arra a teretre, tehát csak a kaszálás előtt érdemes

0: kivinni. Ez úgy zajlik, hogy szólnak este vagy délután, előtte holnap kimegyünk másnap hajnalba, egy vagy két drónnal, vannak segítők, azért kell a segítő, mert nagyon szűk az a időintervallum, amikor lehet drónozni, hiszen amikor elkezd melegedni a légkör nagyon, onnantól kezdve már a hőkamerát is becsapja.
1: Nem látjátok, tényleg!
2: Józan parasztész, ez eszembe
3: se nekem sem most, hogy akkor nagyon szűk, akkor az idő tényleg, hogy ott akkor nem lehet lacafacázni, akkor menni kell és föl kell pattintani a drónt és pásztázni kell akkor, ugye?
0: Igen, és amikor a drón, ha észreveszik a drónnal, ugye van egy hőkamera része, van egy normál kamera, akkor látod, hogy ez egy őzgida, egy pontozással a drón rögzíti, kiadja a koordinátákat és egy QR kódot, egy egyszerű QR kód leolvasóval a segítők telefonnal leolvassák, és már mennek is a gidához,
1: wow.
0: És használunk újabban már egy merítő szákot, a halászoktól vettük.
1: Igen.
0: Mert amikor közeledünk a gidához, és a gida már nagyobb felugrik, akkor annak nincs értelme, hogy kergetőcskézzünk ott a lucernába, mert el fogják kaszálni. Ezért a szákkal letakarjuk, gumikesztyűvel, szag és vegyszermentes gumikesztyűvel,
3: fűvel
0: megfogjuk a gidát, ha nincs messze a széle a táblának, akkor így kivisszük, ha kicsit messzebb van, akkor betesszük egy fűvel kibérelt ládába, és kivisszük az árnyékba a gidát. Tehát nem hozzuk el a területről, nem zárjuk ketrecbe, nem visszük állatkertbe. Minden gidának egyedi hangja van, az őzmama késő délután
2: vagy hanggal megtalálja.
3: Igen. Oké, akkor így zajlott, csak hogy a hallgatóink is tudják, hogy ez már azért akkor jó tudik, hogy jól bevett metódusra van ennek az egésznek, és akkor beszéljünk a számokról, hogy azt mondtad, hogy hál' Istennek egyre több gazda szól nektek előző nap este, hogy akkor kaszálni fog akkor másnap reggel. Nézzük akkor a számokat azért tényleg, akár tavalyi év összehasonlítását is figyelembe véve, hogy akkor hogy tud ez egész program fejlődni?
0: Én azt gondolom, ha nem is túl sokkal, de a számok is mutatják, hogy fejlődik a program, hiszen tavaly 278 gidát mentettünk meg, az idén már 306 gida került meg.
2: Hát az egyértelműen növekvő tendencia.
3: Abszolút.
0: De ezt úgy kell elképzelni, hogy az Alföldi megyékben most is kevésebb volt a mentés, hiszen, mint említettem az interjú elején, már az első kaszálások megtörténtek még az ellések előtt.
1: Aha.
0: És például Szabolcs-Szatmár megyében repülési tilalom volt egész őzgüdamentési szezonban, tehát ott egy darabot sem tudtak menteni háború miatt.
3: Aha.
0: Tehát vannak azért még hiányosságok, de azt gondolom, hogy egyre fejlődőképes a program, és hát az idén először lemértük a területet is,
3: na,
0: amit lerepültünk összesen, az pedig 5548 hektár. Tehát óriási területet repültünk le.
2: Az óriási.
0: És még ez mellett sikerült 10 fészekalj, földönfészkelő madárnak a fészekalját is megmenteni.
3: De jó, pont múltkor ugye jönnek így föl ezek a rövid videók a Facebookon, és akkor pont láttam azt, hogy ment egy gazda, tényleg egy géppel, és akkor megállt, és akkor látta azt, hogy akkor ott van a fészek, meg a tojás, meg eltöm, és akkor hello, hát ti, és akkor nem tudom, hogy tudta kiszúrni, de kiszúrta, és akkor arrébb tette, tehát, hogy ott ne legyen gond vele, úgyhogy ez is tök jó haladni, akkor itt.
2: Nagyszerű, hát egy ilyen valós mentőosztag lesz belőletek.
3: Abszolút, oké. Laci, még egy gyors kérdés, hogy vagyunk időben, tehát én azért szoktam mindig figyelni, hogy a Nógrád vármegyében azért itt el vagyunk látva valakkal. Figyeljünk még jobban itt a nappali időszakot tekintve, hogy itt üzekedés van még, vagy már lezárult ez az időszak?
0: Hát azt gondolom, hogy még nem zárult le.
3: Jó.
0: Tehát azért még mindig oda kell figyelni az őzek nászára. Lassan a vége felé közeledik, de ami számotta ő, hogy ugye ők napközben is folytatják ezt a tevékenységet,
3: igen,
0: tehát nem úgy, mint a szarvasbikót, csak hajnalba is este, vagy a késő éjszaka. Az őz akármilyen meleg van, akár napközben is folytatja ezt a párzási.
3: Ezért kérdezem, hogy akkor még nappal is itt a Nógrád vármegy utakon is azért figyeljünk, vagy akár, hogyha megy a Dunakanyarban Börzsön felé is, vagy Vámos Mikola Kemence másik oldalt is pláne figyelni akkor az utolsó.
2: Illetve néhány hét, másfél hónap, és akkor jön a bőgés, igaz? Van.
3: Igen. Laci, köszönjük szépen, és akkor nagyon sok sikert, bármi vadászos téma van, tudod, hogy meg tudsz minket keresni, szó, és akkor beszélgetünk. Jó?
0: Jó, nagyon szépen köszönöm.
3: Mi köszönjük, hogy itt voltál.
2: Szia,
3: minden jót neked, szia. Na, hát igen, 306.
2: Nagyon nagy. Nagyon nagy, és szerintem itt lesz majd, jövőre lesz egy nagyobb ugrás. Én azt tudom elképzelni, mert most már elég publicitást kapott.
3: Igen.
2: És így, ahogy ő is mondta, hogy egyre inkább jelentkeznek majd a gazdák, szerintem ennek már így egyre nagyobb a hírverése, és jövőre már.
3: Igen. Tehát 306 gida, 5548 hektáron, és akkor plusz még 10 fészek annyi madárka. Úgyhogy ez a mérlege az idei gidamentésnek.
2: Van miért.
3: Gidamentés.

0: Ez történt szerdán reggel.
1: Jaj, de szép kis történet volt az előbb. Szabó Lászlóval beszélgettünk, a Megafon fővadászával. Arról, hogy gidamentés lezajlott, és összességében ugye 278 tavaly, most 306 gida menekült.
2: Óriási, nem vagyok egy nagy százalékos, de ez egészen jelentős statisztika szempontjából is
1: az emelkedés. Igen, és akkor te azt várod, hogy akkor jövőre már, ha nem is exponenciálisan, de azért, hogy...
2: Én pont azt várom, hogy kiugróan magasabb lesz jövőre. Igen, ez az arány. Egész biztos vagyok benne. Én szerintem fix, hogy az lesz.
1: Igen.
2: Tudté, mert ez most így amúgy is mondjuk úgy, hogy ez nagyot megy, és ahogy már említettük, és egy kölcsönösen megfelelő, meg jó, meg nyerő mindkét fél
1: számára. Általunk is minél több gazda is tud erről majd mondjuk jövőre, és akkor már fogja
2: adottani. Akkor többen jelentkezgetnek.
1: Igen, a drónosok.
2: Úgyhogy lehet, hogy a Laciék majd így a drónokkal aktívan üldögélhetnek, hogy kora este 8-kor le kell feküdni, mert minden reggel hajnal 2 környékén majd menni kell drónozni.
1: De, hát ezért nehéz lehet ezt is összekoordinálni. Azt tudom, hogy az első kvázi a pilot a tavaly előttiben, ott azért még voltak fennakadások, most már, hogy Laci is elmondta, azért már flottobból ment, meg amikor elindult ez, vagy pont mi is ugye még az indulás előtt hívtuk fel így a gazdák figyelmét, hogy akkor figyeljenek, mert lesz gidamentés, hogy már ilyen december környék elkezdték szervezni a csapatokat, plusz képzések, drónosoknak hasonlók, tehát hogy...
2: Nyilván egyre kiforrottabb lesz.
1: Igen, de azért, hogy 2-kor indulsz tudod reggel.
2: Hú, meg na, mint ahogy akkor beszéltünk egyszer a polgármesterek 0-24-es.
1: Igen.
2: Ez pont hajadsz erre, nem?
1: Hasonló.
2: Hogy most
1: igen.
2: Végül is...
1: Igen, tehát akkor 2-kor kelni kell, hogyha szól a gazda, hogy akkor jön, és akkor fölízi, és akkor ugye nincs sok idő, pláne, hogy milyen, most megint benne vagyunk már a hőkupola, most megyünk bele majd a hőkupolába
2: most majd érkezik a hétempen.
1: Hogy akkor nem lát. Látja a hőkamera, már egy bizonyos.
2: De ez mennyire vicces, nem? Itt
1: én
2: a felismerésünk,
1: bele, hogy akkor eldrónozgatnak, ha nem, csak úgy igen. Megy a time, hogy gyerekek, itt miért, mert melegszik a levegő, igen. Aztán itt bedurranunk, azt eltűnnek a kis
2: nem, nem találjuk a szín megkülönböztetés.
1: Úgyhogy milyen szép, akkor fölkapják őket, akkor ki az erdőszél.
2: Hát de ez, tudom, hogy ez béna, hogy milyen cuki, de ez tényleg az.
1: Figyelj azért, tényleg, hát eleve állatokkal foglalkozni szerintem egy tök jó dolog, pláne, hogyha mondjuk ilyen vadállat mentésről van szó, azért az meg pluszban, és akkor...
2: És a saját helyükön meghagyni, nem hozzányúlni, szagmintát nem hagyni, hát annyira profi.
1: Igen, és akkor utána meg ugye ezt így hazamész, vagy visszamész mondjuk a kamara irodába, vagy bárhova, és akkor egészen egy kávét, és akkor na, akkor már megmentettünk 3 őszgidát, és ez tök jó.
2: Nagyon, igen.
1: Lehet, nem?
2: Hogy igen. Így, és pláne így, ha biztos összeülnek évvégén, vagy valamikor itt számot vetnek, és ha egy ilyen éves adatot, tehát 300 fölötti
1: igen.
2: Gida köszönheti már az életét.
1: Így van, úgyhogy figyelünk, és akkor annyi, hogy ott akkor még óvatosan, jó, mert hogy még őzeküzekedés ez zajlik, úgyhogy...
2: Illetve az utakon szerintem mindig óvatosan.
1: Igen, de most kijönnek nappal is, hát mennek egymás után. Érted, vagy nem tudom. Tehát megy
2: is,
1: itt a...
2: Szagra is.
1: Megy a csajozás.
2: A feromonok megteszik áldásos hatásokat.
1: Kipattan a lédi, a Dimitri Vegyenesben balassagyarmat, mert utána meg 3-an, vagy 4-en jönnek utána, ugye?
2: Szakzsargon.
1: Igen, mert hogy itt azért megy a kemény belharc, úgyhogy tessék óvatosan még, jó? Itt a környékem.

0: Ítés tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
4: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
1: Éld át ezt az igaz történetet.
5: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
1: A legenda mögött.
4: Az állagsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
6: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
1: A sivatag fia. Július 23-ától a mozikban. Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
7: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
1: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
8: Reklámot hallottak.
9: 8 óra van.
8: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Andor Tamás.
11: Hírek.
10: A nyári idegenforgalmi szezonban országos ellenőrzést indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a vármegyei kormányhivatalok bevonásával. Az akció első szakaszában országszerte 585 vendéglátóhelyet vizsgáltak meg, köztük fagylaltozókat, strandbüféket, turisztikailag frekventált vendéglátóhelyeket, valamint fesztiválokon és rendezvényeken működő egységeket. A hatóság 94 eljárást indított, a kiszabott bírságok összege pedig meghaladta 18 millió forintot. Nógrádban összesen 17 ellenőrzést végeztek. A szakemberek 9 turisztikailag kiemelt helyen működő vendéglátóegységet, 4 fagylaltozót, valamint 4 fesztivál és rendezvény vendéglátóhelyet ellenőriztek. Strandbüfé az első ellenőrzési időszakban nem szerepelt a vizsgált egységek között. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak. Az ellenőrzött vállalkozások többségében megfelelőnek találták az élelmiszerbiztonsági és higiéniai feltételeket. Rendben volt az alapanyagok nyomon követhetősége, a tárolás, a hűtés, valamint a dolgozók egészségügyi alkalmasságának igazolása is.
12: 350 ezer forintos kárt okozott az a férfi, aki egy fotó kedvéért mászott fel karancslapújtőn a szökőkút tetejére. Az építmény pereme letört, majd a férfi ijedtében elmenekült a helyszínről. A közlemény szerint a salgótarjáni nyomozók a biztonsági kamerák felvétele alapján azonosították, és július 31-én elfogták a 20 éves fiatalt, majd előállították a kapitányságra, és rongálás vétségének gyanúja miatt hallgatták ki.
13: A helyi cementgyár közreműködésével újítják fel Vác egyes utcáit. 26 külterületi utat javítanak bányai zúzalékkal, amelyek élhetőbbé teszik egyes lakóövezetekben a közlekedést, állítja az alpolgármester. Korábban számos panasz érkezett az önkormányzathoz az utak minősége miatt, ugyanis a város a lakók meglátása szerint hosszú ideje nem foglalkozik azok karbantartásával. Rozmarin Sándor alpolgármester azt mondta, a kőzúzalékkal a külterületi utcák minősége fog megváltozni. Az anyag dolgozását több helyen a lakók maguk vállalták.
14: 2 év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte és 3 évre kiutasította Magyarországról a siófoki járásbíróság azt a külföldi férfit, aki bántalmazott egy rendőrt július 1-én Balatonőszödön. A francia rendszámú személygépkocsit vezető 20 éves férfi fizetés nélkül hajtott el egy siófoki benzinkútról, emiatt a rendőrök meg akarták állítani. A sofőr a rendőrök erre irányuló felszólítását figyelmen kívül hagyva nagy sebességgel elmenekült. Balatonőszödön azonban olyan területre ért, ahonnan nem tudott tovább haladni, tették hozzá. Az ügyészség kitért rá, hogy a rendőrök kiszállították a járműből a férfit, de ő ellenállt az intézkedésnek, és az egyik rendőrt ököllel többször arcon ütötte, aki ettől zúzódásos sérüléseket szenvedett. A rendőrök végül elektromos sokkolót használtak az ellenszegülő férfival szemben, jegyezték meg.
15: Ismét orosz rakétatámadás érte az éjszaka Kijevet, 9-en meghaltak, jelentették be az ukrán főváros hatóságai. A katasztrófavédelem telegramon közzétett tájékoztatása szerint 23 sebesültről, köztük több gyerekről is tudni. Vitali Klitschko, Kijev polgármestere azt mondta, több ember rekedt épületek romjai alatt, és a sebesültek között 2 tinédzser is van. A támadásban lakóépületek és üzletek is megrongálódtak, több gépjármű kigyulladt. A Reuters hírügynökség helyszíni beszámolókra hivatkozva azt jelentette, hogy várost több mint egy tucat robbanás rázta meg.
0: Időjárás.
2: Időjárás.
9: A tegnapihoz hasonlóan nagyon meleg és napos idő várható. Késő délután érkezhet meg az a felhőzet, amely enyhít a forróságon. A 38-39 fokos csúcshőmérsékletet egy rövid ideig tartó zápor mérsékelheti a kora esti órákban.
11: Közlekedés.
9: Vácon, a Gödöllői úton, valamint Vácrát úton, a Szabadság úton, továbbá Etes és Mohora belterületén mérik az autósok sebességét. A forróságban különösen legyen körültekintők.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
16: Ez a reggeli ritmus.

0: Ez történt csütörtökön reggel.
1: Itt is vagyunk újra, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, szevasztok, és akkor egy Varsány videóval foglalkozunk ebben az órában, ahogy mondtuk az előbb is, mégpedig Bedő Dávid videójával, amelyet Varsányban forgatott, mégpedig ugye most már második alkalommal, még a választások előtt volt ebben a Nógrádvár megyei községben, majd most visszament, és hát nyilván ugye itt, mint volt Momentumos, meg frakcióvezető, meg politikus, meg képviselő, ugye azért politikai témában, közéleti témában kérdezett, ezte meg az embereket annó is, meg most is. Tiszta, Fidesz, kormányváltás, hogy érzik magukat, mi volt, hogy volt hasonlók, és ugye nagyjából a 16-17-18 perces videóból azért úgy érezhető az, hogy milyen
2: Figyelj, ez egy lejárató kampány, maradjunk
1: ennyiben. Igen, hogy ilyen szempontrendszer alapján lettek kiválasztva a megszólalók, tehát ez abszolút lehet érezni az egészből, és többek között ezt nehezményezi Kanyó Judit, Varsány polgármestere is, aki azt írta a közösségi oldalán többek között, hogy ugye nyilván második alkalommal készített olyan riportot ez az úriember Varsányban, amely sajnálatos módon egyoldalúan és rossz színben tünteti fel a településünket. Politikai és kommunikációs szempontból is felmerül néhány komoly kérdés a videó hitelességével kapcsolatban. Igen, tehát én polgármester lennék, azért nem azt mondom, de kipattanna azért a bicska a zsebemben, mert hogy ugye olyan kommentek jöttek, most csak egyébként a YouTube-os nézzük, hogy komoly türelem kell ezekhez a szerencsétlen sötét bunkókhoz. Respekt, Dávid. Kedves
2: Isten.
1: Dávid, tiszteletem ezt a hatalmas türelmet, és nagyon nagy a tudatlanság. Ugye ezt kvázi varsányiakra mondja. Igen, tehát ilyen dolgok mennek folyamatosan. A Facebook az talán még rosszabb, tehát hogy ott is érted, a mocskó oldás az folyamatosan megy. És hát itt azért egy jobb a felmerül a kérdés, hogy akkor mint varsányiként azért mondjuk nekem, és hát
2: kikérnéd
1: magadnak. Úgyhogy erről beszélgetünk, mert hogy nem csak igen, tehát ez az egyik oldal, a másik oldal egyébként a helyszínválasztás is, amit szintén egyébként kifogásol Judit, úgyhogy a polgármester asszony itt van a vonalban. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggel, szeretettel köszöntelek benneteket és a kedves rádió hallgatókat is.
1: Szia!
3: Jó
1: reggel, szia! Egyébként azt elmondjuk a hallgatóknak, hogy viszont az a te posztod, amit ugye kiírtál ezzel a tartalommal, amiről fogunk majd beszélgetni, az meg eléggé komoly támogatói komment kapott.
2: Az mert, a kis kompakt.
1: Azért itt volt egy ellensúlyozás. Na akkor kezdjük onnan tényleg, hogy melyek azok a dolgok, miután megnézted a videót, amik már is a fejedben ötlöttek, hogy akkor itt gyakorlatilag itt valami nem stimmel.
3: Ez pontosan így van. Egyébként már az első alkalommal, amikor nálunk járt, és azt a videót is végignéztem, már akkor is gondoltam, hogy fogok neki írni, aztán tettem egy mély levegőt, és azt gondoltam, hogy jó, hát akkor legyünk türelemmel, meglátjuk ott itt a kommenteket, meg egyáltalán a varsányi embereknek a megnyilvánulásait ezzel kapcsolatban. Többekkel beszélgettünk erről, és mindenki azt mondta, hogy engedjem el, hagyjuk, tehát ne álljunk vele szóba, és meglátjuk, hogy hogyan tovább. De viszont ez a második alkalom, ahogy visszatért, és ugye, amit elmondtatok, és olvasható a YouTube-os felvétel alatt a megjegyzések, meg hozzászólások rovatban, ami engem rettenetesen bántott, és ugye nagyon sok ember megjegyzi többek között azt, hogy addig nem lesz igazi változás, amíg ez a korosztály ki nem hal.
1: Igen.
3: Szóval, hogy azért ez mégiscsak egészen elképesztő.

0: Tehát, hogyha én vidékre elmegyek városi emberként, akkor ismerjem meg, tegyek arra, legyen bennem annyi, hogy igenis megkeresem a polgármestert, megkeresem azokat az embereket, akikkel tudok beszélni a faluról, a falu életéről, múltjáról, jelenéről, milyen elképzelései vannak. Nagyon szívesen elmondtam volna én is, hogyha engem megkeres, hogy milyen településre érkezett.
1: De természetesen nem ez volt a célja.
0: Igen, de a hiteles képet csak akkor adhatunk, és ugye mi az újságírásnak, mi lenne a lényege az én véleményem szerint? A hitelesség és a valóság. Ugye ezt meg is fogalmazták azok a kommentelők, többen is, akik ugye az általam írt Facebookos bejegyzésre reagáltak. És én ezzel teljesen egyetértek. Tehát valóságról elmarasztaló cikket írni, hát az szerintem csukott szemmel járta be a falut valóban.
2: Ez azért érdekes, bocsánat, hogy miközben szólok, ugye azért akartam én ezzel foglalkozni, és tényleg köszönöm, hogy akkor erre rábólintottál, mert a hallgatóink tudják azt, hogy amióta nem tudom én, 11-2-3 év, ha vesszük itt az első kisüti frekvenciákat is, mi a Judittal folyamatosan kapcsolatban vagyunk, és évről évre kvázi a hallgatóink is nyomon követették azt, hogy mi mindent vitt
1: hát
2: végig
1: az önkormányzat
2: kapcsán, és egy picit egyébként én is nehezményeztem azt, hogy például a stand-up az elején, ugye Judit, amit ugye ott elindítja a riportot ez az úriember, az gyakorlatilag a község egyetlen egy olyan épülete előtt van, ez egy volt TSZ iroda, ami még úgy rogy állapotban van, és azért nekem is egyébként járt az agyam, mert hogy pont egy pár nappal ezelőtt voltunk forgatni az M1 részére egy magazin műsorba egy anyagot, és pont ugye akkor mondta Judit azt, hogy egy pályázat keretéből ezt fogják majd egyébként kerékpáros pihenővé szállássá alakítani, mert a tábítón ilyen kis tanösvény lesz. Tehát ez az egyetlen egy épület van, ott az étterem, az iskola, tehát minden pacek és minden palóc motívum, meg minden, ami nincs kész.
1: Tehát akkor az embernek talpalni kellett, hogy találjon olyat, ahol
2: nem azt mondta, még nem mert ott van ez, de érted, más is választott volna, de egyetlen egyet szúrt ki, tehát olyan, mint hogyha itt a Balassa, hogy elmondta, hogy idejön a Civitas Fortissima térre egy tudósítást csinálni, és beállná az Ipoly szálló elé.
1: Uh-huh. Na, de pont ezt mondom, hogy ennek Dávidnak azt meg kellett találnia, azt az egy
0: igen,
1: nem elkészült.
0: Pontosan így van, én is megdöbbentem egyébként, hogy ha 10 lépéssel arrébb megy, akkor már ott van szemben a Rozmarin gétterem, a gyönyörű kis parkkal, kerttel, környezettel, de bármit mondhatnék, ugye, mert a hagyományőrzők háza, vagy bármi más, hát sok helyen megállhatott volna, és legalább a hátteret, hogyha bemutatja, és ha nem talált a faluban éppen, akkor olyan embereket, akikkel egy más típusú véleményt is meg tudtak volna fogalmazni, megjegyzem gyorsan, én azt gondolom, hogy azok az emberek, akik megnyilvánultak, ők a falunak a részei, tagjai, mindenki, aki megnyilvánult, nagyon dolgos ember, akár a közmunkaprogramban dolgozik, akár egy civil szervezetben dolgozik, nem érdemlik meg azt, hogy az emberek ilyen véleményt mondjanak róluk, és borzasztóan bánt ez engem, hogy szabad ma Magyarországon a vidékről, egy kis faluról, az ott élő emberekről ilyen képet festeni. Mert,
2: abszolút megértem.
0: Leírja valaki a valsányakról, hogy elmerodjant, gerinctelen, meg szemellenzős, ostoba, gondolkodni nem képes csürhe.
1: Jézus.
0: Szóval azért ilyenkor igen, tényleg ahogy fogalmaztatok, kinyílik a bicska a zsebünkben, és azt gondolom, hogy na ez nem vidékfejlesztés.
1: És
0: ez nem arról szól. Nagyon örülnék, hogyha úgy jönnének ide a politikusaink, és bárki, akinek szava van abban, hogy a vidéket fejleszteni kell, hogy megkérdezze azt, hogy miben segíthet. Mi lesz Varsányban a következő lépés? Mi az, amiben ez a kis település fejlődhet. És én el tudom neki mondani ma is, hogy igen, mi az időseket nem azt akarjuk, hogy kihaljanak, hanem idősek otthonát szeretnénk neki építeni. És mi nagyon, de nagyon megbecsüljük az idős embereket, akik itt élnek köztünk. És nagyon büszkék vagyunk arra a munkára, amit itt végeztek a falu fejlődése érdekében.
2: Igen.
0: Egyébként nem értem, hogy egy városi fiatalnak nincs édesanyja, édesapja, nagyszülei. Tehát hogy tud valaki egyáltalán ilyen mondatot leírni? Hogy tudja ezt megfogalmazni, és így beleszórni a médiába, és ezen nevetni meg?

0: meg ezen sem sok nélkül.
1: Ez megvan, hogy
2: ez
1: egy értékrendet.
2: És bocsánat, ez ugye akkor szól néntől kezdve mondjuk a patakiaknak, meg szól mondjuk, nem tudom én, a vácrátótiaknak is, mert ugye olyan kommentek is jönnek, hogy vidéken nagyon buták laknak, majd hogy nem szégyellem, hogy vidéki vagyok.
1: Atya, Jézus, hát ez...
0: Ugye mennyire fontos, és milyen nagy felelősségünk van abban, hogy formáljuk a közvéleményt, és hogy mit mondunk a településeinkről. És igen, én számtalanszor mondtam az elmúlt időszakban is, és nagyon örülök annak, amikor lehetőségünk van arról beszélni, hogy hogyan tudtunk egy kis települést fejleszteni. Mert, és köszönöm azt a néhány mondatot, amit mondtatok, hogy igen, én 2010-től vagyok polgármester, és itt azzal a közösséggel, ahol én élek, a képviselőtestülettel, a hivatal dolgozóival, az intézményeink dolgozóival, mindenkivel azon vagyunk, hogy tudjunk itt jobb körülményeket teremteni az embereknek. És én azt gondolom, hogy nem járunk rossz úton. Nyilvánvaló, hogy ehhez igen, segítségre, támogatásra, együttműködésre van szükség a mindenkori politikusoktól, és mindenkitől, akinek bármi pici szava lehet abban, hogy a vidék megmaradjon egyáltalán.
2: Abszolút.
0: Hogy megmaradjanak, és működjenek az iskoláink, a közösségi tereink, jó rendezvényeink legyenek, tehát hogy jól érezzük itt magunkat. Na ez sajnos, ez a bejegyzés és ez a videó, ez nem ezért ez.
2: Judit, még másfél percünk van, azért oda kanyarodjunk itt a vége felé, hogy ugye azt a hallgatóink is tudják, hogy ugye egy falu megújítási díj, mentetek az európai megmérettetésre, tehát hogy óriási szakmai támogatást is kapott az, amit itt csináltatok, és akkor azt beszéltük mi még itt ugye privátban az interjúet, hogy akkor e felé a csapat, vagy e felé a szervezet felé is szeretné valami fajta levelet küldeni, hogy azért egy picit így fölhívódjuk az ilyesfajta történésekre a figyelmet, vagy hogy fogalmazzak, nem tudom.
0: Igen, ez megfordult a fejemben, természetesen majd átgondolom, hogy kivel vegyem föl a kapcsolatot, de hát ugye ez az európai falu megújítási díj, aminek ugye aranyminősítésével rendelkezünk, hogy a Virágos Magyarország országos győztesei vagyunk, az Entenzorájúrók nemzetközi verseny ezüstérmesei vagyunk, tehát azért számtalan olyan nemzetközi megmérettetésen vettünk részt, ahol kimagasló teljesítményt nyújtott a falu, és ebben mindenki részt vett, ugye, hogy az előbb is hangsúlyoztam, és nem győzöm hangsúlyozni, mindenki, aki itt a videóban megszólalt, és minden lakója a településnek valamilyen módon ott volt és részt vett. Szóval, hogy igen, erről szeretném őket tájékoztatni, hogy sajnos ez egy nagyon, nagyon rossz történet, ami itt zajlik, és igen, valamiféle védelmet talán élvezhetnének ezek a települések, én is úgy gondolom, hogy...
1: Meg még egyet hadd kérdezek, hogy az nem jutott eszedbe esetleg, hogy a faluval összeülni akár, tehát hogy fölvetni nekik, hogy tudjál róla minél előbb, tehát hogy esetleg elejét venni, ha egy legközelebb is valami hasonló jó szándékú ember.
2: Én mondhatom, aki benne van ebben, hogyha nem akarnak a Judittal beszélni, akkor nem beszélnek vele.
1: Tehát, de hogy... nem, a falu népe. Érted? Tehát, hogy mondjuk megszólítani.
0: Bocsánat, hogy közben vágok, nem kell összeülni. Én azért a faluban járok, tehát nem csak autóban ülök, hanem gyalogosan is járok, és nagyon sok emberrel beszélgetek napról napra, meg hát egyébként is ugye itt élek, és hát többekkel megbeszéltük már ezt a történetet. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy ez elég. Tehát nem kell itt falugyűlést rendezni emiatt egyáltalán. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy azok az emberek, akiknek a szavára adok, nagyon sok ilyen van a faluban, és akik együttműködőek, és segítő szándékkal állnak bármilyen történethez, ami zajlik a településünkön, azokkal már ezt mind végig beszéltünk.
2: Okay.
0: Nagyon értelmes, okosan mindenki elmondta a véleményét, és nagyon örülök annak, senki nem biztatott arra, hogy most jelent föl, meg semmilyen nem volt, hanem igen, adjunk ennek hangot, hogy ezt nem tartjuk helyesnek, egy másfajta gondolkodás kell a vidék Magyarországáról, és másfajta gondolkodást kérünk Varsályról is, mert ez hamis ez a kép, ez nagyon hamis kép, amit Varsályról letestettek.
2: Igen, erre hívtuk fel akkor a beszélgetés kapcsolatban, ugye, mert Judit, köszönjük szépen, hogy akkor tudtunk veled erről
0: is beszélni. Én is köszönöm a lehetőséget.
2: Köszönöm, szia. Na, ülepedjenek a gondolatok, jó, Nóri, és akkor beszélünk majd erről a megoslágerek hírek után mindjárt.

0: Ez történt csütörtökön reggel.
1: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, visszatértünk, itt vagyunk, és hát Kanyu Judittal beszélgettünk Bedő Dávid videójával kapcsolatban az előzőekben.
2: Figyelj, az van, hogy én azt elmondtam már az előbb is, és én ehhez nagyon tartom magam, hogy a média ilyen formán annyira torz tükröt is tud mutatni, tehát azt hitett el veled, amit akar, és értem, nem tudom, mi a célja az embernek, ennek a Dávidnak, tehát, hogy ma...
1: Hát amit egyébként láttál a kommentek közül, hogy azt higgye a kommentelő, hogy itt mindenki hülye.
2: De ez, azzal ő nyer valamit? Tehát nem kérdem tudom. Én, hogy most manapság Magyarországon akarjuk az emberi ostobaságot, akarjuk reklám, tehát vagy
1: értem,
2: én nem ostobázom
1: gondolsz.
2: Az embereket ezzel, hanem azt akarjuk hype-olni, azt akarjuk, hogy ez hökkenjenek meg az emberek? Vagy mi a cél? Én egyszerűen engem ez felháborít ilyen formán.
1: Igen, nekem az jutott még eszembe, hogy a felelősségvállalás. Tehát nagyon könnyű szerintem én dolgokat csinálni úgy, hogy lejössz Budapestről.
2: A legkönnyebb.
1: Mégpedig azért, mert hogy a büdös életben szerintem se Kanyu Judit, se a többiek, nem tudom én, jó, lehet, hogy Judit egyébként igen, de mondjuk a megszólalók azok a soha a bűnös életben nem fognak ezzel az emberrel találkozni.
2: Hát persze.
1: És ez a különbség a Budapestről induló országjárásokkal, és hogy a budapesti, nem tudom én, médiában dolgozók, meg hasonlókkal, mert nulla felelősségvállalás van, tehát hogy eljön ide, ezt megcsinálja, fölpakolja, és lehet, hogy a bűnös életben soha nem fog erre a településre eljönni, ő ezt megcsinálta, föltette, kész. És ezért más a története azoknak, akik mondjuk egy vidéki rádióban, vagy vidéki televíziónál dolgoznak, vagy éppen a vidéki televízió révén dolgoznak be a nagy televíziók felé, mert hogy én, ha itt bármit mondok, vagy én bármit leforgatok, akkor én másnap kijövök az utcára, és engem látni fognak az emberek. Tehát az a különbség, hogy itt bármi van, én másnap reggel lejövök, és én tudok, fogok az emberrel találkozni, lehet, hogy egy hét után fogok megint oda forgatni menni, fogok vele tudni beszélgetni, stb. Tehát, hogy eleve...
2: És ugyanúgy szívesen a kávét oda fogják adni.
1: Mert hogy nem tehetem meg azt, érted, hogy érted?
2: Értem.
1: Itt van egy felelőssége szerintem a vidéki média munkásnak.
2: Az
1: a szemben egyébként,
2: hogy
1: ő meg lejön, és itt nem fog őt érdekelni, hogy mi jön ki kontentben.
2: Nekem nem mondja senki, és most bármilyen kerületet is mondhatok, hogy egy 8. kerületben, egy bármelyik kerületben is, egy fancy chill kerületben is biztos, hogy el tudsz menni Budapesten is olyan helyre forgatni, ahol úgy teszed föl a kérdést,
1: nyilván.
2: Egy alul szocializált, vagy esetleg egy éppen ittas embernek tök mindegy, tehát hogy ebben nekem ez az aljas,
1: persze.
2: Hogy itt most akkor hozzáköti Varsányhoz, de ugyanennyi erővel a lottózó, vagy a nemzeti dohánybolt mellett áldigáló nem szomjas fiatal embereket is az ország bármely területén
1: mondom, ez
2: lehet.
1: Pont olyan, ez hogyha mondjuk az Ipoly szálló előtt nyomom a tudósítást, hogy köszöntöm a nézőket, itt vagyunk, és mi ez Balas a gyarmat is. Hogy
2: nagyon, én ez igen. Nagyon gagyi. Két fillért nem adnék
1: ezért. Elmúlt években is ugye ez mind a két oldal ezt nagyon szépen, idézőjelesen szépen csinálta, tehát ugye nem arról van szó, hanem ugye arról, hogyha takarunk valami fajta megújulást is pluszban, akkor mondjuk az ilyeneken így kell változtatni. Viszont egyébként ugye, hogy mi a cél, hát na, szerintem azt mindenki el tudja magában dönteni, vagy el tudja megfogalmazni, hogy mit akartak ezzel.
2: Hát ez figyelj, na annyira gagyi. Már egy kicsit kéne változtatni a fejekben, és akkor tudnánk előbbre jutni, hogyha nem húzni akarnád se a negatív részét kiragadni mindennek.
1: Persze, hogy ez így van. Na jó, ennyi, gyerekek. Jó, igen, valaki írja azt a Viber számunk a 0630-566-2262, miért nem keresjük meg Bedő Dávidot, lehet, hogy megfogjuk a napokban. Jó? Hogy akkor...
2: Nem rossz ötletem,
1: hogy
2: én szívesen meghallgatnám.
1: Akkor legyen ez
2: hogy...
1: akkor ott tényleg, hogy ott most itt ítélkezünk, meg stb. És akkor a Dávidot, akkor mi nem hívjuk föl telefonon, és akkor felhívjuk telefonon, és akkor beszélgetünk.
2: Az vele, is lehet, hogyha, hogy ő erre nem gondol.
1: Hogyha ez így van, úgyhogy még benne van a pakliban, hogy ezt a jövő héten megpörgetjük, kedves hallgatók.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
4: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
1: Éld át ezt az igaz történetet.
5: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
1: A legenda mögött.
4: Az állatsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
6: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
1: A sivatag fia. Július 23-ától a mozikban.
7: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
1: Reklámot hallottak.
7: 9 óra van.
1: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Andor Tamás.
9: Hírek.
8: Az energiaválság miatt megváltozik a Széchenyi tanúszoda működési rendje. A már érvényben lévő döntés szerint augusztus 9-ig délután 5 és este 10 óra között leállítják a szellőztető berendezéseket és természetes átszellőztetést végeznek. Kikapcsolják a szaunákat is, vagyis az úszoda wellness részlegét bezárják. A Nemzeti Sportügynökség egyelőre csak a Széchenyi úszodára vonatkozóan tett közzé ilyen felhívást, a kezelésében lévő rétsági és balassagyarmati létesítményekre nem vonatkozik a döntés. Csatlakozik az energiatakarékos működéshez a Vármegye névadó vára, a Nógrádi vár. Azt követően, hogy a miniszterelnök bejelentette, mindenkit arra kérnek, hogy gyakoroljanak önmérsékletet a villanyáram használatával, a Nógrád várának megmentéséért alapítvány is bejelentette, nem kapcsolják be éjszakára a díszkivilágítást. Az intézkedés csak ma érvényes. A kirándulók figyelmét arra is felhívták, hogy aki Nógrád várához tart, készüljön sok folyadékkal, mert a területen nincs vízvételi lehetőség. A helyi cementgyár közreműködésével újítják fel Vác egyes utcáit. 26 külterületi utat javítanak bányai zúzalékkal, amelyek élhetőbbé teszik egyes lakóövezetekben a közlekedést, állítja az alpolgármester. Korábban számos panasz érkezett az önkormányzathoz az utak minősége miatt, ugyanis a város a lakók meglátása szerint hosszú ideje nem foglalkozik azok karbantartásával. Rozmarin Sándor alpolgármester azt mondta, a kőzúzalékkal a külterületi utcák minősége fog megváltozni, az anyag dolgozását több helyen a lakók maguk vállalták. Zalaszentgróton és térségében rendeződni látszik a több mint egy hónapja érvényes másodfokú vízkorlátozás, miután a sikeres fúrás után üzembe helyeztek egy új víznyerőkutat. Ennek ellenére továbbra is óvatosak, ezért a várossal együtt összesen 29 településen már több mint egy hónapja életben lévő másodfokú vízkorlátozáson a hőségriadó fenntartása alatt egyelőre nem enyhítenek. Már tervezik egy újabb kút fúrását is az ellátás biztonság érdekében, de a települések közösen pályázni kívánnak egy felügyeleti rendszer kiépítésére is. Erre azért is van szükség, hogy egy csőtörés esetén a szolgáltató az elzáró szerelvényeket távolról is működtetni tudja, így megakadályozva például egy-egy tározó teljes kiürülését, amire az elmúlt hetekben Kehidakustányban volt példa.
9: Időjárás.
8: A tegnapihoz hasonlóan nagyon meleg és napos idő várható. Késő délután érkezhet meg az a felhőzet, amely enyhít a forróságon. A 38-39 fokos csúcshőmérsékletet egy rövid ideig tartó zápor mérsékelheti a kora esti órákban.
1: Közlekedés.
8: Vácon, a Gödöllői úton, valamint Vácrát úton, a Szabadság úton, továbbá Etes és Mohora belterületén mérik az autósok sebességét. A forróságban különösen legyen körültekintők.
9: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ébresztő Nógrád megye. Ez a reggeli ritmus.
0: Ez a reggeli ritmus.

0: ez történt csütörtökön reggel.
1: Szép reggelt kívánunk a megafonistáknak, 95.7.91.9 és megafonfm.hu. Nórika drága, jó reggel.
2: Jó reggel.
1: Minden oké, egyet szuszantunk.
2: Abszolút, minden rendi.
1: És akkor a verseny után Penc felé veszük az irányt. Hmm. Mikor voltál utoljára Pencen?
2: Az a helyzet, hogy? Nem tudom megmondani, hogy nem. Voltam-e igen. Pencen
1: én voltam,
2: életemben.
1: Voltam egyszer-kétszer, és ilyenkor mindig felmerül bennem az a kérdés, hogy
2: de mit csináltál ott, forgattál?
1: Igen, tehát munka kapcsán én arra emlékszem, és ilyenkor mindig felmerül bennem a kérdés, hogy van-e még olyan Nógrád megyei település, ahol még nem jártam. És szerintem, mármint úgy, hogy...
2: A válasz a nincs.
1: Nem, szerintem van. Kelet-Nógrádban egy-két ilyen kis pündürmündű valami, tudod, ami ott maradt még, ott biztos, hogy ez még ott van a listában, ott még nem jártam, szerintem.
2: Még. De egyszer meg lehetne nézni.
1: Meg, hogy ez
2: térképen,
1: mi,
2: hogy igen. Mit pöttyölték igen, ki, és igen, mi maradt még.
1: Na, de most Pencen vagyunk, ugyanis egy pár nappal ezelőtt az átlátszó cikke szerint a Magyar Közút bevizsgáltatott ott egy mart aszfaltot, és ugye május elején egy nyilatkozatot is kiállítottak, mely szerint ugye az anyag megfelelő a vonatkozó műszaki előírásoknak, és építési anyagként ez felhasználható, és aztán kiderült az, hogy itt gond van. Na, tehát hogy mi is a lényeg? Március környékén Penc polgármestere jelezte azt, hogy megkezdődik a főútnak a felújítása. Ugye egy kis falu életében az, hogy jön a Magyar Közút és megcsinálja
2: nagy
1: a főutat,
2: az főút lesz, érted, járható
1: az bár, izé,
2: főút.
1: Már tűzijáték van, meg búcsú, meg minden, és ugye ők, mivel nagyon sok belterületi úgy ramat állapotban van, ezért ők a Magyar Közúttól ugye régi aszfaltot, azt a felmart aszfaltot meg akarták vásárolni, ugye, és azt le lehet tenni ide, oda, és akkor az mondjuk már alapot képez arra, hogyha a Magyar Falu programban van, valami van, akkor már lehessen még tovább újítani a történet. Igen ám, viszont fölmerült az, észrevették azt az ott lakók, hogy ebben az aszfaltban ilyen csillogások vannak, mert ugye üveg van benne,
2: üvegdarabok. És nem diszkógömb volt.
1: És nem diszkógömb, és akkor kiderült az, hogy a törmelékek azok veszélyes anyagnak minősülnek meg, hogy ezek higannyal szennyezettek. És most ott van 550 tonnányi történet.
2: Uh-huh. Tehát ilyen fénycső, ugye? Hogyha igen. Jól olvastam én is.
1: Igen, igen, igen. Tehát 550 tonnányi aszfaltot van, úgyhogy, és azt jöttek most itt, akkor most hogy van ez, mint van ez, ki ez, a pencéhez, kinek kell elvinni, hogy van, mit kell ezzel kezdeni, jöttek a különféle kommentek mindenfelé, úgyhogy ezért is fogjuk majd fölhívni Kádár Ferencet, ugye a polgármester ott, és egy picit tisztázzuk ezt az egészet, mert hogy... Igen, ez azért ez egy picit úgy, gondolom, azért bántja a csőrét ott az embereknek.
2: Biztos, hogy bántja. Nyilván, de szerintem inkább ilyen környezetvédelmi dolog,
1: igen, de belegondolsz
2: abba,
1: hogy nem tudom, mikor csinálták azt a földet, mikor felszedtek mart aszfaltot, hogy mi minden ganai mocsok lehet még ebben az országban, amit a kommunisták után. Maguk után. Nem, most komolyan nem takarítják.
2: A kommunisták itt hagyták a fénycsöveiket.
1: Hát most szerinted? Szerintem biztos. Hát most érted. Bizony, nem tudom, hány évtizede vártak erre. Tehát, hogy mennyi gané lehet még, akár az utakban. Tehát ez én szörnyű.
2: Figyelj, én szerintem van, amit azért nem feltétlen akarunk tudni. Én csak ebbe így belegondoltam, hogy mondjuk oké, ha a fénycsövek, ezek a törött fénycsövek, nem tudom, ott ugye azért a higany, a kérdés.
1: Hát te tudod, hogy az azért nem egy, mondjuk én is tudom, de azért a jobban tudod, nem egy egészséges történet.
2: Nem egy egészséges, de azért én abban még bízom, hogy az annyira nagy mennyiségben nem lehet ott, mert ott ugye a higany, tehát egy zárt téren a higany gőt belélegzed, akkor az ilyen ideg, meg tüdő, meg ilyesmikre
1: áramos
2: lehet. De ez azért csak nem zárt termék. Tehát bízunk benne, hogy nincs
1: annyi. Nem riogatjuk itt a hallgatókat is, Isten ments. Úgyhogy Kádár Ferenc polgármester mindjárt a vendégünk.

0: ez történt csütörtökön reggel.
1: Számos pegos láger után itt vagyunk újra, és akkor Penci, a történetünk, amelyel itt a reggeli műsorban foglalkozunk, és szerintem azért
2: fényülő témával.
1: Igen, több hallgató is olvashatta azt szerintem egy pár nappal ezelőtt, hogy fénycsőtörmelék és higanyszennyezés volt a Penc főútjából kimert aszfaltba, és ugye ezzel kezdtünk el foglalkozni, hogy gyakorlatilag ezzel még mindig nem kezdtek ott semmit, és hát azt kezdtük el mondani, hogyha mi minden meglepetés lehet még országszerte bárhol. Hogyha mondjuk egy ilyen kiderült például Pencen, hogy akkor ez mi? És akkor az hogy? És ugye 550 tonnáról beszélünk. Amit mondjuk egy kis önkormányzat, most mondjuk ki fog majd derülni azt, hogy akkor pontosan az egész hogy történt meg, hogy kinek mi a hatásköre, és miért van még ott, és hogy miért nem tud akár az önkormányzat is lépni, de hogy mondjuk irdatlan mennyiség, irdatlan költség, mondjuk 550 tonnányi veszélyes hulladékot, az legyen szó bármilyenről, éppen bárhova elvinni.
2: Igen, tehát hogy most elvileg ez az egész mennyiség úgy, ahogy van, veszélyes hulladéknak lett minősítve.
1: Igen, igen, a nehézfém tartalom van, és ez ugye az 550 tonnányi aszfalt, az használhatatlan. Tehát ugye szegények most ott vannak, hogy ez tök jó lett volna, és hogy tök olcsó, hogy meg lehetett volna vásárolni, és akkor lehetett volna, tudjátok, hogy tényleg az útfelújítás.
2: Az minden, mekkora rossz érzés lehet, amikor már pont egy centivel előtt.
1: És örültek szegények, ilyen, hogy érted, megvan,
2: és
1: akkor már itt azért itt a lakossági bejelentésre és hasonló. És úgyhogy most ott van kvázi, és vár ez a 550 tonnányi történet, hogy akkor ez valamerre megmozduljon. Úgyhogy Kádár Ferenc polgármester fölhívtuk, mert hogy itt azért olvastam kommenteket is, hogy akkor most itt kinek mi a hatásköre, meg hogy mi, hogy, miért és miért nem lép az önkormányzat például. Úgyhogy a Ferenccel azért beszélgetünk erről is, hogy akkor tisztázzuk akár mondjuk a lakosok felé, hogy mi az a jogkör, amivel mondjuk az önkormányzat tud élni. Most a Magyar Közút hol pattog a labda, környezetvédelmi hatóságoknál pattog a labda, úgyhogy átbeszéljük ezt az egészet a polgármesterrel. Hello Ferenc, jó reggelt!
3: Üdvözlöm a tiszteletben, jó hallgatókat, meg önöket is.
1: Jó reggelt, hello, akkor kezdjük, és tényleg polgármester úr, és akkor induljunk ki onnan, hogy akkor kvázi ugye most hozta ki az átlátszó ezt a történetet, ugyanakkor azért ez egy ilyen márciusban indult történet volt, ugye? Kb.
3: Hát igen, mert 2026 március végén, március vége felé kezdték el a 2106-os útnak a felújítását. Hát ugye ez egy nagyon régen várt útfelújítási beruházás. Ezt a beruházást, és ez Verseg és Vác közötti főút, a 2106-os út, és ennek a felújítását ugye Csővárig megcsinálták, és a 2022-ben kitört háború miatt megállították ezt a beruházást. Az idén ugye elkezdődött ennek az útnak a 2,1 kilométeren Penz belterületén a felújítása, aminek nagyon-nagyon örültünk. És akkor ugye a felújítás során, tehát hogyha már itt fenten felújítanak, és ugye ezen az útszakaszon, a Kossuth úti útszakaszon, ez az útkereszteződéstől Acsa irányában,

0: ott kezdték a felmarást, és azzal a kéréssel fordultunk a KPM felé, hogy ha lehetne, mi nagyon szívesen vásárolnánk ebből a mart aszfaltból, hiszen a sok utcánk van szilárd aszfalt útburkolat nélkül, és ugye ez nagyon jó lett volna nekünk, ez a mart aszfalt.
1: Hogyne, ugye ez tényleg mondtuk a hallgatóknak is, hogy ez az alapanyag, ez kvázi arany a tér a településeknek, nagyon-nagyon fontos számukra. Igen, bocsánat, csak zárója bezárva vagyok, akkor érezzék a hallgatók, hogy ez tényleg egy, erre minden önkormányzat, hogyha van neki büdzsé, gyere, akkor ugrik, mert ez tényleg egy fontos dolog. Igen, zárója bezárva tényleg.
0: Hát igen, ez egy nagyon fontos dolog, és ugye akkor az önkormányzat, a képviselő testület azt a döntést hozta, hogy igen, hogyha lesz rá lehetőség, akkor ezt az aszfaltot, ezt a mart aszfaltot mi nagyon szívesen megvásároljuk. És akkor ugye utána kezdődtek a bonyodalmak, hiszen a felmarás után, tehát az aszfalt felmarás után, de ez egyébként egy 1980-ban lerakott aszfalt bulkorató beszéltünk.
1: Mondtam én, hogy a maradék, mondtam Nóri, hogy ki tudja még mi minden Magyarország szerte is a régi rendszer maradványában. Igen.
0: Tehát 1980-as beruházásról beszélünk, ami ugye lehetett azért az úttesten látni ilyen csillogós dolgokat, illetve a fénycsőnek a két végét, ugye ezekből a fénycső két végeit.
1: Olyan kis fényfoglalatokat lehetett látni. Aha.
0: Igen, azokat lehetett magában az aszfaltban is látni, de ugye mi laikusként, vagy nem csak bárki, aki végigment az úton, ugye használták a lakosok 40 évig, és ugye most fölmarták, és akkor ugye lakossági bejelentésre, mert ugye a KPM vármegyei kirendeltsége az megcsinálta a vizsgálatot, és vizsgálatot készítettek erről a mart aszfaltról, tehát úgy vásároltuk volna meg, hogy rendesen a KPM által kiállított.
1: Tehát, hogy úgy készítésre való, tehát, hogy gyakorlatilag alkalmas ez a mart aszfalt, tehát, hogy olyan a fizikai tulajdonságai alapján adták azt, hogy akkor ez út bal vagy útként építhető, és nem nézték meg, hogy mi van még pluszban benne, gondolom. Igen?
0: Igen. És akkor lakossági bejelentésre, tehát ugye a lakosság számunkra, a Penszkösség önkormányzatának, és nekem személy szerint is nagyon fontosak a lakossági visszajelzések. És lakossági visszajelzésre, hogy ugyan nem tetszett a lakosoknak, ugye, hogy látták ezt a csillogó és fejeket maga a mart aszfaltba, és azzal a kéréssel fordultak hozzám, hogy csináltassunk egy laborvizsgálatot, annak tükrében, hogy nincs-e valami nehéz fém tartalom benne, vagy nem lövünk mellé azzal, hogy mit tudom én, ezt ugye önkormányzati utakra felhasználjuk. És természetesen a lakos, nekünk az nagyon fontos a lakosok érdeke, fontos a lakosok egészsége, és ezzel megcsináltuk a vizsgálatot. És maga a vizsgálat, ugye amit megkaptunk, a vizsgálat eredménye pozitív lett, ami azt jelentette, hogy valamit kimutattak benne, idegen anyagot, és akkor azonnal ezt jeleztük a környezetvédelmi és természetvédelmi hulladékgazdálkodási főosztály felé, illetve a KPM felé, és Magyar Közút Nonprofit ZRT társaság felé, és természetesen a vásárlási szándékunktól is elálltunk. Azonnal.
1: És akkor innentől kezdve ott pattog a labda a hatóságnál, meg a Magyar Közútnál, csak hogy ugye azt mondjuk a hallgatónak is, hogy azért beszélgettem én előtte a Ferenccel, hogy most ott van ez az 550 tonnányi mart aszfalt a település határában, és akkor azzal...
2: De hol? Az valahova le van téve?
1: Az le van téve, ugye, Ferenc?
0: Igen, egy Majorba van letéve. Uh-huh. Tehát egy Majorba van letéve, és az a Major a Magyar Állam tulajdona, az a terület, és oda van ledeponálva, és Isten igazából a hatóságnál van az állásfoglalás, illetve a hatóságnak az iránymutatását várja mindenki, mert ugye a környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási főosztálytól várják az iránymutatást, mert ugye egy mintavételezésnek is megvan a protokollja. Tehát nem úgy van, hogy ugye egy mintavételezés milyen protokoll szerint van, és milyen protokoll szerint tudjuk elfogadni. Tehát erre megvannak a hatósági mintavételezési protokollok, nyilván. És azt szerint fognak eljárni, megismételni a mintavételezést, és a hatóság kiadja a társaság felé, hogy mi a teendő ezzel az aszfalttal. Tehát itt van most, itt tart ez az ügy.
2: Tehát okay. Itt hátra kellett dőlni, megvárni, hogy mit döntenek a többiek.
1: Ugye azért tartanám fontosnak azt tényleg, hogy a polgármester úr beszélgessük, mert ugye innentől kezdve nagyon most nem tud lépni Pence idézőjelesen, mert ugye innentől kezdve a közúti állami területen lévő helyen van, várják még az eredményeket, innentől kezdve majd gondolom felszólítják, hogy a közút tegyen bele valamit, tehát kvázi most ott vagyunk, hogy akkor várnak a penciek, hogy itt valami történjen. Ugye, polgármester úr, nagyjából akkor itt tartunk. Igen.
0: Pontosan. Tehát nem az enyém az aszfalt, nem Pence község önkormányzatáé. Nem Pence község önkormányzatáé az adott terület. Azon kívül, mivel hogy hatósági ellenőrzés és hatósági eljárás folyik ebben az ügyben, tehát Pence község önkormányzata sem tud, mint megvárni a hatóságnak az ellenőrzés lefolytatásáról és iránymutatást az ellenőrzés részéről. Hogy csináljuk, hogyan tovább? De még egyszer jelzem, hogy akkor sem a község fog ebben lépni, hanem a Magyar Közút Non-Profit ZRT.
1: Így van, tehát ugye, hogy nem nekem mondjuk kifizetni ennek az óriási iszonyat tömegnek mondjuk az elszállítatását, mert ezt ki tudja, hogy mekkora költség lesz. Oké, Ferenc, köszönjük szépen, tiszta, és akkor hát reméljük, hogy minél előbb a labda nem csak pattogni fog
2: a
1: Magyar Közútnál, hanem akkor legyen. Itt gól lesz, és akkor megoldás lesz belőle. Polgármester úr, köszönjük szépen az infókat a helyzettel kapcsolatban.
0: Minden jót kívánok mindenkinek.
1: Köszönjük minden szépen, jót. Minden jót. Na hát így állunk, Pence, kedves hallgatók. Igen, szomorú, hogy mi minden lehet még.
2: Hú, ki van abba beledarálva?
1: Bárhol, hát.
2: Bármi lehet.
1: Ki tudja. Jóban jönnek a hírek, hogyha maradjatok továbbra is velünk. Bárkinek bármi, tudjátok, elérhettek minket nagyon sok módon. A legegyszerűbb ugye a 0630 566 2262.

0: Ez történt csütörtökön reggel.
1: Megtudtunk mindent a Pencen lévő higgannyal és üveggel szennyezett felmart aszfaltról az előzőekben, mert hogy Kádár Ferenc polgármester elmondta, hogy hol állnak most, és mint állnak most, és hogy azt mondtuk az előbb is, meg úgy itt alakalat is, még itt a Nórival, hogy tényleg ez csak egy, ami így felbukkan, és ez a 80-as években vektették le, tehát
2: egyébként
1: korábbról mi
2: ez engem
1: maradhat.
2: Meglepett, én nem gondoltam, hogy ennyire régi történetről van szó.
1: Most ha tudnánk gyorsan intézkedni, nem tudunk, mert ugye kell külön e-mailt küldeni föl a közútnak, hogy ezért, hogy meg tudjuk szólaltatni mondjuk itt mi a régiumban, Nógrád vármegyében ugye Lehel Zoltán igazgatót, akkor megkérdezhető, hogy akkor a régi időkben mi ez bevett szokás volt, hogy akkor bedaráljuk a fénycsöveket, vagy hogy ez így nem tudom, tartosságot, vagy állagot tud növelni, vagy mit érted?
2: Vagy
1: hogy miért rakod bele?
2: Hát mert hogy hova tedd, és szerintem
1: ennyi,
2: ez
1: hogy
2: én
1: akkor
2: ezt
1: megoldották annó okosban, hogy akkor figyeljek pártársak, több társak.
2: Én azt gondolom, mint ahogy ugye a teraszodba beledobálod az összes építési törmelékedet, és akkor legalábbis mi.
1: Ugye? És akkor legyen egy alap, és akkor
2: igen.
1: Ez lehet, hogy ezt valahogy így bedolgozza.
2: És lehet, hogy akkor még nem volt ennyire, hogy veszélyes hulladék, meg nem tudom én.
1: Hát, ami itt a kerámia alatt is történik.
2: Na, hát ezért mondom, hogy akkor még nem volt ennyire kompakt szabályzása ennek, és akkor most olyan nagyon, az is lehet, hogy hibásokat nem nagyon fognak találni ilyen formán, mert akkoriban ez még nem úgy működött.
1: Igen. Darálbe Józsi, hoztunk ide 40 ezer fénycsövet, bedaráljuk ebbe a 550 tonna aszfaltba.
2: Ne legyen igazam, ne úgy szóljon ez, hogy darálbe Józsit.
1: Igen. És akkor Józsi bele darálva, vagyis bedaráltatva Józsi által a fénycső, és innentől kezdve azért ebben a lévi higgadnyal meg nem foglalkoztak, mert minek azt.
2: Igen. Volt attól nagyobb is.
1: Eltüntette a titkár, azt mondta a pártitkár, vagy azért bizottság titkára, hogy jó van, akkor a hónap dolgozója megvan, mert hogy Józsi elintézte azt, hogy be van rakva a fénycső.
2: Mert valaki meg egyébként munkakerülő volt, és akkor azt
1: megoldotta. Úgyhogy hogy mennyi ilyen lehet, neki tudja.
2: Figyelj, nem tudom. Nem, hogy akarjuk-e?
1: Nem. De még akarunk-e? Inkább mindig ez, mint hogy az beszporozzon a Penc utcáim. Tehát, igen. Hogy ugye?
2: Tehát én is mondanám így a penciegnek, hogy értem, és igazuk van, és egy higany szennyezés előfordulhat ezeknél a fénycsöveknél, de higgyék el, hogy ilyen mennyiségben nem zárt
1: nem
2: téren
1: belélegezve. Nem lesz 40 év múlva ez miatt tumorodnak.
2: De szinte biztos, hogy emiatt nem.
1: Igen. Azt jó, mondom. Ezt mondom, de most akkor tényleg zárásként ugye azt mondta a Ferenc, hogy akkor most a közútnál pattog labda, tehát még lesem, azt még nekem előtte mondta, amikor külön beszélgettünk, hogy még lesem takarhatják hozzá, nem érhetnek az egészhez, érted?
2: Nem, pont ezért, mert hogy veszélyes hulladék.
1: És ez nem az ő tulajdonokban van, tehát nem tettek semmit, várni kell, hogy akkor elő az állami tulajdonban lévő majorságról akkor eltűnjön ez. Úgyhogy ennyi most egyelőre a Penci Mart aszfalt története.

0: a képlet. Eljött a búcsú ideje, kedves hallgatók, köszönjük szépen a mai napot is, örülünk, hogy velünk voltatok, írjatok nekünk akár téma javaslatokat, hogyha a mai elhangzottak kapcsán valami az eszetekbe jutott, megafonfm@megafonfm.hu. Jó, és akkor megyünk is, mert hogy Attila már készülődik. Jó, Sanyi?
1: Így van, hiszen jön a feedbeat, előtte a hírek, és akkor 16 órától pedig Lombos Marcival szódázhattok. Jól is jön az most ebben a nagy melegben. Kitartást mindenkinek. A Viber számunkat azért elmondom, 0635 66 22 62, és akkor holnap jövünk egy friss start menüvel. Várunk titeket holnap reggel 6 óra után egy picivel.
0: Szevasztok! Ciao, ciao!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Reklám.
4: Reklám.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
5: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
6: Reklámot hallottak.
5: 10 óra van.
6: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Andor Tamás.
5: Hírek.
7: A nyári idegenforgalmi szezonban országos ellenőrzést indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a vármegyei kormányhivatalok bevonásával. Az akció első szakaszában országszerte 585 vendéglátóhelyet vizsgáltak meg, köztük fagylaltozókat, strandbüféket, turisztikailag frekventált vendéglátóhelyeket, valamint fesztiválokon és rendezvényeken működő egységeket. A hatóság 94 eljárást indított, a kiszabott bírságok összege pedig meghaladta a 18 millió forintot. Nógrádban összesen 17 ellenőrzést végeztek. A szakemberek 9 turisztikailag kiemelt helyen működő vendéglátóegységet, 4 fagylaltozót, valamint 4 fesztivál és rendezvény vendéglátóhelyet ellenőriztek. Strandbüfé az első ellenőrzési időszakban nem szerepelt a vizsgált egységek között. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak. Az ellenőrzött vállalkozások többségében megfelelőnek találták az élelmiszerbiztonsági és higiéniai feltételeket. Rendben volt az alapanyagok nyomon követhetősége, a tárolás, a hűtés, valamint a dolgozók egészségügyi alkalmasságának igazolása is.
8: 350 ezer forintos kárt okozott az a férfi, aki egy fotókedvéért mászott fel karancslapújtőn a szökőkút tetejére. Az építmény pereme letört, majd a férfi ijedtében elmenekült a helyszínről. A közlemény szerint a Salgó-Tarjáni nyomozók a biztonsági kamerák felvétele alapján azonosították, és július 31-én elfogták a 20 éves fiatalt, majd előállították a kapitányságra, és rongálás vétségének gyanúja miatt hallgatták ki.
9: A helyi cementgyár közreműködésével újítják fel Vác egyes utcáit. 26 külterületi utat javítanak bányai zúzalékkal, amelyek élhetőbbé teszik egyes lakóövezetekben a közlekedést, állítja az alpolgármester. Korábban számos panasz érkezett az önkormányzathoz az utak minősége miatt, ugyanis a város a lakók meglátása szerint hosszú ideje nem foglalkozik azok karbantartásával. Rozmarin Sándor alpolgármester azt mondta, a kőzúzalékkal a külterületi utcák minősége fog megváltozni, az anyag dolgozását több helyen a lakók maguk vállalták.
10: 2 év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte és 3 évre kiutasította Magyarországról a Siófoki Járásbíróság azt a külföldi férfit, aki bántalmazott egy rendőrt július 1-én Balatonőszödön. A francia rendszámú személygépkocsit vezető 20 éves férfi fizetés nélkül hajtott el egy siófoki benzinkútról, emiatt a rendőrök meg akarták állítani. A sofőr a rendőrök erre irányuló felszólítását figyelmen kívül hagyva nagy sebességgel elmenekült. Balatonőszödön azonban olyan területre ért, ahonnan nem tudott tovább haladni, tették hozzá. Az ügyészség kitért rá, hogy a rendőrök kiszállították a járműből a férfit, de ő ellenállt az intézkedésnek, és az egyik rendőrt ököllel többször arcon ütötte, aki ettől zúzódásos sérüléseket szenvedett. A rendőrök végül elektromos sokkolót használtak az ellenszegülő férfival szemben, jegyezték meg.
4: Ismét orosz rakétatámadás érte az éjszaka Kijevet, 9-en meghaltak, jelentették be az ukrán főváros hatóságai. A katasztrófa védelem Telegramon közzétett tájékoztatása szerint 23 sebesültről, köztük több gyerekről is tudni. Vitali Klitschko, Kijev polgármestere azt mondta, több ember rekedt épületek romjai alatt, és a sebesültek között két tinédzser is van. A támadásban lakóépületek és üzletek is megrongálódtak, több gépjármű kigyulladt. A Reuters hírügynökség helyszíni beszámolókra hivatkozva azt jelentette, hogy várost több mint egy tucat robbanás rázta meg.
11: Időjárás.
12: A tegnapihoz hasonlóan nagyon meleg és napos idő várható. Késő délután érkezhet meg az a felhőzet, amely enyhít a forróságon. A 38-39 fokos csúcshőmérsékletet egy rövid ideig tartó zápor mérsékelheti a kora esti órákban.
11: Közlekedés.
12: Vácon, a Gödöllői úton, valamint Vácrát úton, a Szabadság úton, továbbá Etes és Mohora belterületén mérik az autósok sebességét. A forróságban különösen legyen körültekintők.
13: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: Következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
15: És most, ahol a sportos életmód
13: mindig sláger.
15: Fitbit.
16: Borzalmas képek érkeztek a tegnapi Balaton átúszásról. Azt hittem, hogy csak optikai csalódás, ahogyan az emberek belegázolnak a vízbe, és szürke színűvé válik körülöttük minden. Teljesen olyan a látvány, mintha iszabban dagonyáztak volna tegnap, ami amiatt lehetséges, mert ismét nagyon alacsony a vízállás a tóban. Ennek ellenére gratulálok mindenkinek, aki teljesítette, mindig nagy élmény ez. Aki pedig kihagyta, ne bánja, a lényeg az, hogy minden nap tegyünk a saját egészségünkért valamit. Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila, kellemes délelőttöt kívánok a nagy meleg ellenére is. És hát az egészségünkért most leginkább azzal tehetünk, ha a testünk helyett az eszünket használjuk. Gondoljuk csak át, hogy most szükséges-e kimozdulni otthonról, mert ha legalább 8-10 fokkal hűvösebb van bent, mint kint, akkor talán inkább a benti programokra szavaznék ezúttal. Vagy ha van a közelben erdő, akkor még az is jó program lehet. Egy a lényeg, mindig legyen kéznél víz, ami frissít, napi 3 liter a kánikulában, főleg fontos. Szia, és Kylie Minogue nyitja ezt a délelőttet itt a Dance Alone.

Ez a Feedbit, a mikrofonnál Házi Attila, szóval napi 3 liter víz, általában ez a szükséglet az emberi szervezet optimális működéséhez. Ma viszont, hogy éppen 40 fok felé tartunk, ennél több is kellhet, ha izzadunk. Nem csak vizet, ásványi anyagot is pótolni kell ilyenkor. A leves, jó választás, azt is beleszámoljuk a 3 literes mennyiségbe. Hamarosan úgyis ebéd.

A mikrofonnál Házi Attila, augusztus 2-a van, ilyenkor a lehelek ünneplik a névnapjukat. Ez a név komoly, jó üzleti meglátásokkal rendelkező termékeny személyiség kialakulását

támogatja. Maga szereti meghozni a döntéseit, és nem hagyja magát befolyásolni. Szabadságra vágyik, nem szereti, hogyha mások irányítják és ellenőrzik. Kedves lehelek, boldog névnapot kívánok, és természetesen azokat is ünnepeljük, akik augusztus 2-án születtek. Boldog szülinapot kívánok!

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. 6. alkalommal rendezték meg Balassagyarmaton a tenisz titán kupát a balassagyarmati Tóth László teniszcentrumban. A verseny minden eddiginél nagyobb érdeklődés mellett zajlott, rekord létszámú 16 páros állt ki, köztük két szlovákiai duó is. A mezőnyben ott volt Milan Kissel, aki korábban külföldi vendégjátékosként a Balassagyarmati Tenisz Egyesület OB3-as csapatát erősítette. Az idei torna újdonsága volt, hogy a nemrég felújított pálya világításnak köszönhetően először rendeztek villanyfényes mérkőzéseket. Az elődöntőket és döntőket már esti körülmények között kivilágított pályákon játszották, ami különleges hangulatot adott az eseménynek. A verseny végeredménye: első helyen a Vári László Markó Flórián páros végzett, akik ezzel sorozatban 6. alkalommal hódították el a tenisz titán kupa győztesének járó trófeát. Második helyen az Érci Miklós Varga Áron, míg a harmadikon a Kiszel Milán Gajdács Iván páros végzett. A résztvevők nagyon pozitívan értékelték a tornát, kiemelték a jó hangulatot, és többen már jelezték, hogy jövőre is szívesen visszatérnek. A Balassagyarmati Tenisz Egyesület következő rendezvénye a Tóth László emlékverseny lesz augusztus 29-én, amire mindenkit szeretettel várnak.

0: hagyja átélni a 90-es éveket.
1: Újra élni örökre megmaradt pillanatokat.
0: Újra fiatallá válni.
1: Nem kérdés, hogy mi a válasz. Megafon.
0: Nagyot szól.

0: Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. 11 órakor jönnek a friss hírek, utána pedig a legfrissebb horoszkópok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
2: Reklámot hallottak.
5: 11 óra van.
2: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Andor Tamás.
5: Hírek.
6: 2 év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte, és 3 évre kiutasította Magyarországról a Siófoki Járásbíróság azt a külföldi férfit, aki bántalmazott egy rendőrt július 1-én Balatonőszödön. A francia rendszámú személygépkocsit vezető 20 éves férfi fizetés nélkül hajtott el egy siófoki benzinkútról, emiatt a rendőrök meg akarták állítani. A sofőr a rendőrök erre irányuló felszólítását figyelmen kívül hagyva nagy sebességgel elmenekült. Balatonőszödön azonban olyan területre ért, ahonnan nem tudott tovább haladni, tették hozzá. Az ügyészség kitért rá, hogy a rendőrök kiszállították a járműből a férfit, de ő ellenállt az intézkedésnek, és az egyik rendőrt ököllel többször arcon ütötte, aki ettől zúzódásos sérüléseket szenvedett. A rendőrök végül elektromos sokkolót használtak az ellenszegülő férfival szemben, jegyezték meg. Átfogó, közép- és hosszútávú stratégia kidolgozását sürgette az energetikai és vízgazdálkodási kihívások kezelésére a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. Magyarország az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb energiaellátási helyzetével néz szembe, a paksi atomerőmű kényszerű leállása és a rendkívüli hőség miatt megnövekedett fogyasztás következtében hangsúlyozták. A szervezet szerint szükség van vészhelyzeti szabályozásra, ugyanakkor szerencsés helyzet, ha a vállalatok önkéntes vállalásai és a lakosság önkorlátozása önmagukban elegendőnek bizonyulnak az ellátásbiztonság megőrzéséhez kényszerintézkedések nélkül is.
7: A nyitrai járásbíróság bírója vizsgálati fogságba helyezte Tóth Róbertet és Vacula Róbertet, akiket hétfőn tartóztattak le egy 20 évvel ezelőtt elkövetett párkányi gyilkosság miatt. Az áldozat a 26 éves Bednár István volt. A pincérként dolgozó férfi nevére a gyanú szerint céget alapítottak, amelyen keresztül 3,3 millió koronás áfacsalást követtek el. Miután már nem volt szükségük Bednárra, a nyomozók szerint Tóth Vacula segítségével kivégezte a férfit. Bednár holttestét ezután feldarabolták, a maradványokat vödrökbe tették, a vödröket betonnal felöntötték, majd azokat a Garam folyóba hajították. Az Európai Bizottság pénteken hivatalos kifogásokat tartalmazó dokumentumot küldött a Temu kínai online piactér tulajdonosának, mert előzetes álláspontja szerint akadályozták a testület helyszíni vizsgálatát. A brüsszeli testület közleménye szerint az írországi Dublinban végzett előre be nem jelentett ellenőrzés során a vállalat több alkalommal nem működött együtt a vizsgálatot végző hatósággal. A vizsgálat célja annak feltárása volt, hogy a Temu részesült-e olyan külföldi állami támogatásokban, amelyek torzíthatják az Európai Unió belső piacát.
5: Időjárás.
7: A tegnapihoz hasonlóan nagyon meleg és napos idő várható. Késő délután érkezhet meg az a felhőzet, amely enyhít a forróságon. A 38-39 fokos csúcshőmérsékletet egy rövid ideig tartó zápor mérsékelheti a kora esti órákban.
2: Közlekedés.
7: Vácon, a Gödöllői úton, valamint Vácrát úton, a Szabadság úton, továbbá Etes és Mohora belterületén mérik az autósok sebességét. A forróságban különösen legyen körültekintők.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most, ahol a sportos életmód
5: mindig sláger.
4: Fitbit.
0: És már is folytatjuk a mikrofonnál, Házi Attila. A MOL bezárta az összes saját üzemeltetésű autómosóját annak érdekében, hogy ezzel járuljon hozzá az energiakrízis mérsékléséhez. Tehát, aki autót akar mosni ebben a kánikulában, az biztosan nem tudja majd a MOL kutakon ezt megtenni, és a társaság a partnervállalatokat is arra kérte, hogy pontosan ugyanígy járjanak el. A MOL-nak országszerte 165 saját és 20 partner autómosója van. 4 perccel vagyunk 11 után, már is jön The Kid Laroi és Justin Bieber, itt a Stay.

0: Horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila, már is kezdjük elsőként a kosokkal. Jól át kellene gondolnia a szavait, mielőtt kimondja azokat. A Szaturnusz és a Mars fényszöge miatt most minden erőteljesebbnek, erőltetettebbnek hat. Rosszabb esetben egészen agresszívnek is. Bika. Egy véletlen folytán kisebb-nagyobb összeghez juthat, így egy régi álmát ma megvalósíthatja. Befizethet egy távoli utazásra, vagy megvehet egy csecsebecsét, amire már régóta vágyott. Ikrek. Ma tisztázhat valamilyen félreértést, lezárhat lezáratlan vagy kétes ügyeket, elsimíthat aggodalmakat és gyanakvásokat is. Rák. Ez a nap a pihenésé, ma ne hozzon nagy döntéseket. A Szaturnusz és az uralkodó bolygójának fényszöge ugyanakkor valamilyen kötelezettséget róhat önre. Talán a nagy takarítás ideje jött el, talán egy rokoni látogatásé. Oroszlán, ne akarja túlzottan ráerőltetni a kedvesére a saját akaratát. Ha mindenben az önutasításai, ízlései és nézetei érvényesülnek, akkor a társa hamarosan semmivé foszlik. Szűz, egy baráti társaság hívja különleges programra, vidéki találkára, ne mondjon ma nemet. A természettel ma mindenképpen csak nyerhet, keresse a vidámságot házon kívül. Mindjárt az is kiderül, hogy az ősszel és a télen születettek mire számíthatnak, egyetlen megasláger és jön a folytatás.

0: Horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila, a folytatásban pedig már is jön a mérleg horoszkópja. Gyakran kérhetnek Öntől bírálatot, véleményt, sőt szakvéleményt. Jól teszi, ha a munkaügyekben teljes precizitást és szigorúságot tanúsít. A magánjellegű kérdéseket illetően azonban nem lehet ilyen szigorú. Skorpió, ma valóra válthatja egy régi álmát, lehet, hogy ez csak annyi, hogy felpróbál egy ruhát, vagy beül egy jó autóba, a lényeg az, hogy megteszi, amit lehetetlennek gondolt. Nyilas, kölcsönösen meglephetik ma egymást a kedvesével, a szenvedélyesség elönti a szívüket, a lelküket és a testüket is. A mai estére jobb, ha felkészül. Bak, uralkodó bolygója a Holddal áll ma együtt, a vizes helyeket ezért különösen vonzónak találhatja. Természetesen a sportok is vonzhatják, hiszen azok is vízzel, jéggel, hóval kapcsolatosak, legyen az időszak függő is. Vízöntő, aktuálissá vált, hogy valamit átalakítson a környezetében. A mai napon örömét lelheti a lakás átrendezésben, beszerezhet néhány vidámabb színt, új díszpárnát, vagy akár még egy madarat is. És végül itt vannak a halak. Ma megújíthat valamit a szemléletét elsősorban, de ennek egy lehetséges módja az is, hogy a környezetében alakít át valamit. Megújíthatja az íróasztalát, a szobáját, vagy akár belevághat egy teljes házfelújításba is. És mindehhez nem csak pénzt, szerencsét is kívánok!

0: döntöttek. Itt vannak a 90-es évek meg a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól. Ez tényleg nagyot szól.

0: minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek. Welcome to the Hotel
1: California. A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.
2: And you can dance. For inspiration.

ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Akik szeretik a gyalogos teljesítménytúrákat, jó, ha tudják, hogy rengeteg program marad el a hőség miatt. Csak ezen a hétvégén 6 programot töröltek, ezért mindenképpen tájékozódjon mindenki, aki bármilyen szabadtéri eseményen részt venne. A jövő heti ajánlatom egyelőre még érvényes, a pokoljáró Tarlőrinc túrát szervezik meg 10, 25 és 40 kilométeres távokon a Nógrád megyei Taron. Idén a rajt célhelyszín nem a Tari iskola lesz, hanem a Görőcs birtok, amit az Attila utca végén a Csevice völgy kapujában, tulajdonképpen a túra útvonalán lehet majd megtalálni, és parkolót is ott lehet majd keresni. Mindenki az erőnlétének megfelelő távot válassza ki, különös tekintettel arra is, hogy a túrán mindenki saját felelősségre vesz részt. A 40-es távot edzett és felkészült túrázóknak, míg a 10 kilométeres távot gyerekeknek, családoknak ajánlják, a 25 kilométeres táv pedig egy közepes erőségű túraútvonal. Pokoljáró Tarlőrinc teljesítmény túra jövő hétvégén Taron.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
4: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
1: Éld át ezt az igaz történetet.
5: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
1: A legenda mögött.
4: Az állatsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
6: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
1: A sivatag fia. Július 23-ától a mozikban.
7: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
1: Reklámot hallottak.
7: Dél van.
1: Itt a Megafon.
8: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 2-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
9: Hírek.
8: Az energiaválság miatt megváltozik a Széchenyi tanúszoda működési rendje. A már érvényben lévő döntés szerint augusztus 9-ig délután 5 és este 10 óra között leállítják a szellőztető berendezéseket és természetes átszellőztetést végeznek. Kikapcsolják a szaunákat is, vagyis az úszoda wellness részlegét bezárják. A Nemzeti Sportügynökség egyelőre csak a Széchenyi úszodára vonatkozóan tett közzé ilyen felhívást, a kezelésében lévő rétsági és balassagyarmati létesítményekre nem vonatkozik a döntés. Csatlakozik az energiatakarékos működéshez a Vármegye névadó vára, a Nógrádi vár. Azt követően, hogy a miniszterelnök bejelentette, mindenkit arra kérnek, hogy gyakoroljanak önmérsékletet a villanyáram használatával, a Nógrád várának megmentéséért alapítvány is bejelentette, nem kapcsolják be éjszakára a díszkivilágítást. Az intézkedés csak ma érvényes. A kirándulók figyelmét arra is felhívták, hogy aki Nógrád várához tart, készüljön sok folyadékkal, mert a területen nincs vízvételi lehetőség. A helyi cementgyár közreműködésével újítják fel Vác egyes utcáit. 26 külterületi utat javítanak bányai zúzalékkal, amelyek élhetőbbé teszik egyes lakóövezetekben a közlekedést, állítja az alpolgármester. Korábban számos panasz érkezett az önkormányzathoz az utak minősége miatt, ugyanis a város a lakók meglátása szerint hosszú ideje nem foglalkozik azok karbantartásával. Rozmarin Sándor alpolgármester azt mondta, a kőzúzalékkal a külterületi utcák minősége fog megváltozni, az anyag dolgozását több helyen a lakók maguk vállalták. Zalaszentgróton és térségében rendeződni látszik a több mint egy hónapja érvényes másodfokú vízkorlátozás, miután a sikeres fúrás után üzembe helyeztek egy új víznyerőkutat. Ennek ellenére továbbra is óvatosak, ezért a várossal együtt összesen 29 településen már több mint egy hónapja életben lévő másodfokú vízkorlátozáson a hőségriadó fenntartása alatt egyelőre nem enyhítenek. Már tervezik egy újabb kút fúrását is az ellátás biztonság érdekében, de a települések közösen pályázni kívánnak egy felügyeleti rendszer kiépítésére is. Erre azért is van szükség, hogy egy csőtörés esetén a szolgáltató az elzáró szerelvényeket távolról is működtetni tudja, így megakadályozva például egy-egy tározó teljes kiürülését, amire az elmúlt hetekben Kehidakustányban volt példa.
9: Időjárás.
8: A tegnapihoz hasonlóan nagyon meleg és napos idő várható. Késő délután érkezhet meg az a felhőzet, amely enyhít a forróságon. A 38-39 fokos csúcshőmérsékletet egy rövid ideig tartó zápor mérsékelheti a kora esti órákban.
1: Közlekedés.
8: Vácon, a Gödöllői úton, valamint Vácrát úton, a Szabadság úton, továbbá Etes és Mohora belterületén mérik az autósok sebességét. A forróságban különösen legyen körültekintők.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
1: Fitbit.
10: Nagyon jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez, a mikrofonnál Házi Attila, és a hírekben is hallható, hogy az energiaválság miatt különféle jelképes és figyelemfelkeltő intézkedéseket vezetnek be a környéken is. Hát ehhez csatlakozott most Hollókő is, ahol mától kikapcsolják a vár és a Holló szobor díszkivilágítását. 4:12, és már is megyünk tovább, zakatolunk minden idők legnagyobb slágereivel. Doja Cat és a Say So, előtte Lost Frequencies és Tom Gregory dala szól a Dive, most pedig Blaha Louisiana kedvenc rögeszmém itt a Megafonban.

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. 6. alkalommal rendezték meg Balassagyarmaton a tenisz titán kupát a balassagyarmati Tóth László teniszcentrumban. A verseny minden eddiginél nagyobb érdeklődés mellett zajlott, rekord létszámú 16 páros állt ki, köztük két szlovákiai dúó is. A mezőnyben ott volt Milan Kissel, aki korábban külföldi vendégjátékosként a Balassagyarmati Tenisz Egyesület OB3-as csapatát erősítette. Az idei torna újdonsága volt, hogy a nemrég felújított pálya világításnak köszönhetően először rendeztek villanyfényes mérkőzéseket. Az elődöntőket és döntőket már esti körülmények között kivilágított pályákon játszották, ami különleges hangulatot adott az eseménynek. A verseny végeredménye: első helyen a Vári László-Markó Flórián páros végzett, akik ezzel sorozatban 6. alkalommal hódították el a tenisz titán kupa győztesének járó trófeát. Második helyen az Érci Miklós Varga Áron, míg a harmadikon a Kiszel Milán Gajdács Iván páros végzett. A résztvevők nagyon pozitívan értékelték a tornát, kiemelték a jó hangulatot, és többen már jelezték, hogy jövőre is szívesen visszatérnek. A Balassagyarmati Tenisz Egyesület következő rendezvénye a Tóth László emlékverseny lesz augusztus 29-én, amire mindenkit szeretettel várnak.

Itt a Feedbeat, a mikrofonnál Házi Attila, és már érkeznek az első labdarúgó eredmények, ugyanis a Magyar Kupában és a Nógrád Vármegyei Kupában is elkezdődött az idény. Múlt héten már mondtam, az MB3 rajtolt el, és hát nem túl jó hírekkel kellett kezdeni, remélem, hogy a mostani eredmények ennél jobbak lesznek. Hát miután több esetben is vármegyén belüli településeket fogok majd mondani, feltehetőleg egyikük mindenképpen örülni fog majd az elhangzó eredményeknek. Addig még azért jön néhány dal, és egy után jövök majd a legfrissebbekkel. Itt a Mova és a Belefonja a Megafonban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
4: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
1: Éld át ezt az igaz történetet.
5: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
1: A legenda mögött.
4: Az állatsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
6: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
1: A sivatag fia. Július 23-ától a mozikban.
7: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
8: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
9: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
1: Reklámot hallottak.
7: 13 óra van.
1: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Andor Tamás.
11: Hírek.
10: Csatlakozik az energiatakarékos működéshez a Vármegye névadó vára, a Nógrádi vár. Azt követően, hogy a miniszterelnök bejelentette, mindenkit arra kérnek, hogy gyakoroljanak önmérsékletet a villanyáram használatával. A Nógrád várának megmentéséért alapítvány is bejelentette, nem kapcsolják be éjszakára a díszkivilágítást. Az intézkedés csak ma érvényes. A kirándulók figyelmét arra is felhívták, hogy aki Nógrád várához tart, készüljön sok folyadékkal, mert a területen nincs vízvételi lehetőség. A labdarúgó Magyar Kupa bajnokságban tegnap este 3-0-ra nyert a Karancslapújtő a Vizslás ellen. A Kaba Salgótarján elleni mérkőzése 0-12-es eredménnyel zárult. A Vác 0-2-re vesztett a Máté Szalka ellen hazai pályán. Átfogó, közép- és hosszú távú stratégia kidolgozását sürgette az energetikai és vízgazdálkodási kihívások kezelésére a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. Magyarország az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb energiaellátási helyzetével néz szembe, a paksi atomerőmű kényszerű leállása és a rendkívüli hőség miatt megnövekedett fogyasztás következtében hangsúlyozták. A szervezet szerint szükség van vészhelyzeti szabályozásra, ugyanakkor szerencsés helyzet, ha a vállalatok önkéntes vállalásai és a lakosság önkorlátozása önmagukban elegendőnek bizonyulnak az ellátás biztonság megőrzéséhez kényszerintézkedések nélkül is.
12: Megjavították, így újraindult a Dunamenti erőmű G3-as blokkja. A közel 400 megawattos termelőkapacitás újra rendelkezésre áll a magyar villamos energiarendszer szánára. A G3-as blokk július 29-ei tervezett indítását a gőzturbina egyik védelmi szelepének speciális tömítésénél észlelt műszaki rendellenesség miatt kellett felfüggeszteni.
10: Az Európai Bizottság pénteken hivatalos kifogásokat tartalmazó dokumentumot küldött a Temu kínai online piactér tulajdonosának, mert előzetes álláspontja szerint akadályozták a testület helyszíni vizsgálatát. A brüsszeli testület közleménye szerint az írországi Dublinban végzett előre be nem jelentett ellenőrzés során a vállalat több alkalommal nem működött együtt a vizsgálatot végző hatósággal. A vizsgálat célja annak feltárása volt, hogy a Temu részesült-e olyan külföldi állami támogatásokban, amelyek torzíthatják az Európai Unió belső piacát.
13: Nem viseli tovább apja családi nevét Tom Cruise lánya. A People magazin információi szerint Suri Cruise-ról Noelle-re változtatta a vezetéknevét, ez pedig egy választói nyilvántartásból derült ki. Suri jelenleg a Pittsburghi Carnegie Mellon Egyetemre jár, és Pennsylvaniában regisztrált szavazóként Suri Noelle néven még 2024-ben. A Noelle egyébként az édesanyjának, Katie Holmesnak a második neve.
14: Időjárás.
10: A tegnapihoz hasonlóan nagyon meleg és napos idő várható. Késő délután érkezhet meg az a felhőzet, amely enyhít a forróságon. A 38-39 fokos csúcshőmérsékletet egy rövid ideig tartó zápor mérsékelheti a kora esti órákban.
1: Közlekedés.
13: Vácon, a Gödöllői úton, valamint Vácrát úton, a Szabadság úton, továbbá Etes és Mohora belterületén mérik az autósok sebességét. A forróságban különösen legyen körültekintők.
9: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: És most, ahol a sportos életmód
9: mindig sláger.
11: Fitbit.
14: Amikor ebéd után azt kérdezik tőlem, hogy jól laktam-e, én tudatosan azt szoktam mondani, hogy törekszem arra, hogy ne lakjak jól sosem, mert az egyrészt hízlalhat, másrészt pedig könnyebben beüt a kajakóba. És ilyen forróságban még inkább fontos ez, úgyhogy remélem, hogy mindenki bölcsen döntött és nem ette tele magát igazán. Ha pedig igen, akkor már valószínűleg nem hall engem, mert el is aludhatott ebben a forróságban. Azért remélem, aki autót vezet, az jó hangosra veszi a rádiót, és hát például az ilyen dalokkal nagyon jól telik a délután, és frissen is. DNCE, itt a Body Moves!

Right, ez volt Joel Corey itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Megkezdődött a foci idény, múlt héten az NB3-as bajnokságban érdekelt Salgótarján vesztes meccsével indultunk el, most pedig a Magyar Kupa és a Nógrád Vármegyei Kupa első eredményei érkeznek éppen, és már mondom is, hogy a váciak számára is vannak hírek ezek között, most jöttek be a legfrissebbek, azonnal mondom.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila, elkezdődött a labdarúgó Magyar Kupa. Az első fordulóban van néhány mérkőzés, ami minket érint. A karancslapújtő a Vizslással játszott, 3-0 lett a végeredmény a karancslapújtő javára. Gólzáporos meccsen alázta meg a Salgótarján csapata a Kabát, 0-12 lett a vége. És Vác Máté Szalka 0-2, vagyis a Dunapartiak kikaptak. A góllövő listára rögtön feliratkozott a Salgótarján egyik játékosa, Járvás Zoltán, hát ezen a gólzáporos meccsen 3 találatot is szerzett, jelenleg az 5. helyen áll. A 4 gólos Szűcs Levente Norbert, a Csepel SC játékosa vezeti pillanatnyilag a listát.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Elkezdődött a Nógrád vármegyei labdarúgó kupa, és az első forduló eredményeit mondom. Varsányi FE, Magyar Géc 0-2, Balassagyarmati SC, Varsány SE 1-2, és Bánk, Balassagyarmati Palóc Farkasok 0-3.

0: termék megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
4: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
1: Éld át ezt az igaz történetet.
5: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
1: A legenda mögött.
4: Az állatsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
6: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
1: A Sivatag fia. Július 23-ától a mozikban.
7: Reklámot hallottak.
8: 14 óra van.
7: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Andor Tamás.
10: Hírek.
9: 2 év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte, és 3 évre kiutasította Magyarországról a Siófoki Járásbíróság azt a külföldi férfit, aki bántalmazott egy rendőrt július 1-én Balatonőszödön. A francia rendszámú személygépkocsit vezető 20 éves férfi fizetés nélkül hajtott el egy siófoki benzinkútról, emiatt a rendőrök meg akarták állítani. A sofőr a rendőrök erre irányuló felszólítását figyelmen kívül hagyva nagy sebességgel elmenekült. Balatonőszödön azonban olyan területre ért, ahonnan nem tudott tovább haladni, tették hozzá. Az ügyészség kitért rá, hogy a rendőrök kiszállították a járműből a férfit, de ő ellenállt az intézkedésnek, és az egyik rendőrt ököllel többször arcon ütötte, aki ettől zúzódásos sérüléseket szenvedett. A rendőrök végül elektromos sokkolót használtak az ellenszegülő férfival szemben, jegyezték meg. Átfogó, közép- és hosszú távú stratégia kidolgozását sürgette az energetikai és vízgazdálkodási kihívások kezelésére a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. Magyarország az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb energiaellátási helyzetével néz szembe, a paksi atomerőmű kényszerű leállása és a rendkívüli hőség miatt megnövekedett fogyasztás következtében hangsúlyozták. A szervezet szerint szükség van vészhelyzeti szabályozásra, ugyanakkor szerencsés helyzet, ha a vállalatok önkéntes vállalásai és a lakosság önkorlátozása önmagukban elegendőnek bizonyulnak az ellátásbiztonság megőrzéséhez kényszerintézkedések nélkül is. A nyitrai járásbíróság bírója vizsgálati fogságba helyezte Tóth Róbertet és Vacula Róbertet, akiket hétfőn tartóztattak le egy 20 évvel ezelőtt elkövetett párkányi gyilkosság miatt. Az áldozat a 26 éves Bednár István volt. A pincérként dolgozó férfi nevére a gyanú szerint céget alapítottak, amelyen keresztül 3,3 millió koronás áfacsalást követtek el. Miután már nem volt szükségük Bednárra, a nyomozók szerint Tóth Vacula segítségével kivégezte a férfit. Bednár holttestét ezután feldarabolták, a maradványokat vödrökbe tették, a vödröket betonnal felöntötték, majd azokat a Garam folyóba hajították. Az Európai Bizottság pénteken hivatalos kifogásokat tartalmazó dokumentumot küldött a Temu kínai online piactér tulajdonosának, mert előzetes álláspontja szerint akadályozták a testület helyszíni vizsgálatát. A brüsszeli testület közleménye szerint az írországi Dublinban végzett előre be nem jelentett ellenőrzés során a vállalat több alkalommal nem működött együtt a vizsgálatot végző hatósággal. A vizsgálat célja annak feltárása volt, hogy a Temu részesült-e olyan külföldi állami támogatásokban, melyek torzíthatják az Európai Unió belső piacát.
10: Időjárás.
9: A tegnapihoz hasonlóan nagyon meleg és napos idő várható. Késő délután érkezhet meg az a felhőzet, amely enyhít a forróságon. A 38-39 fokos csúcshőmérsékletet egy rövid ideig tartó zápor mérsékelheti a kora esti órákban.
1: Közlekedés.
9: Vácon, a Gödöllői úton, valamint Vácrát úton, a Szabadság úton, továbbá Etes és Mohora belterületén mérik az autósok sebességét. A forróságban különösen legyen körültekintők.
10: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És most, ahol a sportos életmód
10: mindig sláger.
1: Fitbit.
11: Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, a Megafon mikrofonjánál Házi Attila. Vásárlóknak fontos információ, hogy a Tesco úgy döntött, nem árusít hűtött italokat, az áruházak világítását is mérséklik, illetve a Tesco-k melletti elektromos autótöltőket is kikapcsolják. Az áruház vezetése azért döntött így, mert ezzel járul hozzá az energiakrízis mérsékléséhez. A 90-es, a 80-as évek és a 2000-es évek is a porondon vannak az első percekben itt a Megafonban. Jamelia és a Superstar szól hamarosan, előtte Janet Jackson és Luther Vandross klasszikusa, The Best Things in My Life Are Free. Most pedig Billy Ocean, Get Out of My Dreams, Get Into My Car.

Nem te vagy a végső megoldás, énekelte Csilla itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Nagyon meleg van, senkinek nem ajánlom, hogy üljön ki a napfénybe, egyáltalán nem jó ötlet most ez. Túlságosan forróság van, és ez már ártalmas. Amit viszont ajánlok, az az ötletelés. Mert néhány óra múlva úgyis lemegy a nap, és aki bűntudatot érez amiatt, hogy napközben nem volt lehetősége mozogni, az majd kora este pótolhatja azért. Mindjárt mondok néhány tippet, mit tervezzünk estére.

Menni kell, ez volt Paulina itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Ebben a melegben az aktivitás csak energiát zabál fel, nem jó, hogyha most vágunk bele nagy kalandokba, inkább találjuk ki, hogy mi legyen majd este. Hát először is, akinek van kertje, mindenképpen locsolja meg a haszon növényeket, mert a paprikát és a paradicsomot sem érdekli az energiaválság, nekik is kell a víz. Viszont fontos, hogy aki teheti, ne ivóvízzel, hanem furt kútból locsoljon. Érdemes kihagyni egy napot a dísznövények locsolásával, legalább ennyivel járuljunk hozzá mindannyian a közös életünkhöz. Azt javaslom, hogy a kiszáradás vagy a kiégés ellen inkább takarjuk le a kényesebb növényeket, vagy rakjuk árnyékosabb helyre, talán egy napot kibírnak majd így. Legyen ez a kerti program.

tükör, ez volt Ákos Megaslágere itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Aki nem a kertben mozogna ma este, az tényleges sportot is választhat, nagyjából 7 óra körül már mérséklődik a forróság, de én nem futásra biztatnék senkit, hanem inkább ringázásra. A menetszél hűsítő hatása most jobb lesz, mint bármikor, tehát a tekerés az, amit javaslok majd estére, így azok, akik bűntudatot éreznek azért, mert a hőség miatt nem tudtak napközben edzeni, legalább ezzel pótolni tudják a napi mozgásigényt.

0: A mikrofonnál Házi Attila, augusztus 2-a van, ilyenkor a lehelek ünneplik a névnapjukat. Ez a név komoly, jó üzleti meglátásokkal rendelkező termékeny személyiség kialakulását támogatja. Maga szereti meghozni a döntéseit, és nem hagyja magát befolyásolni. Szabadságra vágyik, nem szereti, hogyha mások irányítják és ellenőrzik. Kedves lehelek, boldog névnapot kívánok, és természetesen azokat is ünnepeljük, akik augusztus 2-án születtek. Boldog szülinapot kívánok!
1: Tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
5: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
2: Reklámot hallottak.
6: 15 óra van.
2: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Andor Tamás.
6: Hírek.
7: Zalaszentgróton és térségében rendeződni látszik a több mint egy hónapja érvényes másodfokú vízkorlátozás, miután a sikeres fúrás után üzembe helyeztek egy új víznyerőkutat. Ennek ellenére továbbra is óvatosak, ezért a várossal együtt összesen 29 településen már több mint egy hónapja életben lévő másodfokú vízkorlátozáson a hőségriadó fenntartása alatt egyelőre nem enyhítenek. Már tervezik egy újabb kút fúrását is az ellátásbiztonság érdekében, de a települések közösen pályázni kívánnak egy felügyeleti rendszer kiépítésére is. Erre azért is van szükség, hogy egy csőtörés esetén a szolgáltató az elzáró szerelvényeket távolról is működtetni tudja, így megakadályozva például egy-egy tározó teljes kiürülését, amire az elmúlt hetekben Kehidakustányban volt példa. 2 év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte és 3 évre kiutasította Magyarországról a Siófoki Járásbíróság azt a külföldi férfit, aki bántalmazott egy rendőrt július 1-én Balatonőszödön. A francia rendszámú személygépkocsit vezető 20 éves férfi fizetés nélkül hajtott el egy siófoki benzinkútról, emiatt a rendőrök meg akarták állítani. A sofőr a rendőrök erre irányuló felszólítását figyelmen kívül hagyva nagy sebességgel elmenekült. Balatonőszödön azonban olyan területre ért, ahonnan nem tudott tovább haladni, tették hozzá. Az ügyészség kitért rá, hogy a rendőrök kiszállították a járműből a férfit, de ő ellenállt az intézkedésnek, és az egyik rendőrt ököllel többször arcon ütötte, aki ettől zúzódásos sérüléseket szenvedett. A rendőrök végül elektromos sokkolót használtak az ellenszegülő férfival szemben, jegyezték meg.
8: Lejárt a NAV elnöki pályázat jelentkezési határideje. Csak nem 50-en jelentkeztek a posztra, írta Kármán András a Facebook oldalán. A pénzügyminiszter közölte, hogy most megkezdődik a beérkezett pályázatok formai és tartalmi előszűrése, majd a személyes interjúk, és jelezte, hogy a pályázatok teljes elbírálási határideje augusztus 28-a. A miniszter közölte, hogy a kormány határozott szándéka, hogy az adóhatóságot ne politikai kinevezettek vezessék.
9: Nem viseli tovább apja családi nevét Tom Cruise lánya.
8: A People magazin információi szerint Suri Cruise-ról Noelle-re változtatta a vezetéknevét, ez pedig egy választói nyilvántartásból derült ki. Suri jelenleg a Pittsburghi Carnegie Mellon Egyetemre jár, és Pennsylvaniába regisztrált szavazóként Suri Noelle néven még 2024-ben. A Noelle egyébként az édesanyjának, Katie Holmesnak a második neve.
6: Időjárás.
8: A tegnapihoz hasonlóan nagyon meleg és napos idő várható. Késő délután érkezhet meg az a felhőzet, amely enyhít a forróságon. A 38-39 fokos csúcshőmérsékletet egy rövid ideig tartó zápor mérsékelheti a kora esti órákban.
2: Közlekedés.
8: Vácon, a Gödöllői úton, valamint Vácrát úton, a Szabadság úton, továbbá Etes és Mohora belterületén mérik az autósok sebességét. A forróságban különösen legyen körültekintők.
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most, ahol a sportos életmód
6: mindig sláger.
2: Fitbit.
0: 3:03 a mikrofonnál Házi Attila. Mike Perry és Charlotte Haining dala szól hamarosan a Bloodshot. Előtte még Vastag Csaba, már tudom. Most pedig Joanne, itt az Ease Your Mind.

ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Akik szeretik a gyalogos teljesítményt órákat, jó, ha tudják, hogy rengeteg program marad el a hőség miatt. Csak ezen a hétvégén 6 programot töröltek, ezért mindenképpen tájékozódjon mindenki, aki bármilyen szabadtéri eseményen részt venne. A jövő heti ajánlatom egyelőre még érvényes, a pokoljáró Tarlőrinc túrát szervezik meg 10, 25 és 40 kilométeres távokon a Nógrád megyei Taron. Idén a rajt célhelyszín nem a Tari iskola lesz, hanem a Görőcs birtok, amit az Attila utca végén a Csevice völgy kapujában, tulajdonképpen a túra útvonalán lehet majd megtalálni, és parkolót is ott lehet majd keresni. Mindenki az erőnlétének megfelelő távot válassza ki, különös tekintettel arra is, hogy a túrán mindenki saját felelősségre vesz részt. A 40-es távot edzett és felkészült túrázóknak, míg a 10 kilométeres távot gyerekeknek, családoknak ajánlják, a 25 kilométeres táv pedig egy közepes erőségű túraútvonal. Pokoljáró Tarlőrinc teljesítmény túra jövő hétvégén Taron.

Ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Nincs változás holnap sem, marad a 38-40 fok közötti hőmérséklet hétfőn is, főleg napos idővel. Délután jöhet némi gomoly felhősödés, de nincs remény esőre, a mostani előrejelzés szerint.

Megafon. Minden idők legnagyobb slágerei. 'Cause I break 'em, I'll take 'em for granted, yeah.

0: Ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Most érkezett a hír, azt nem mondom, hogy jó-e vagy rossz, mindenki döntse el. Holnaptól esedékes az egy héten át tartó folyamatos rendőri sebesség ellenőrzés, de az el fog maradni, mert annyira meleg lesz. Hivatalosan éppen majd a jövő héten lenne vagy lett volna a Road Pole akció, de ez tehát a hőség miatt most elmarad. Ezzel köszönök el mindenkitől, 4 óra van, jönnek a friss hírek, utána pedig Lombos Marci és vendége a Szódával egészen este 8 óráig szórakoztatja, és talán frissíti, hűsíti a megafonistákat. Mindenkinek további kellemes vasárnap délutánt kívánok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
4: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
5: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
3: Éld át ezt az igaz történetet.
6: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
3: A legenda mögött.
5: Az állatsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
7: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
3: A sivatag fia. Július 23-ától a mozikban.
8: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
9: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő, mggal.hu.
10: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja, Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
2: Reklámot hallottak.
11: 16 óra van.
2: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Andor Tamás.
13: Hírek.
12: A nyári idegenforgalmi szezonban országos ellenőrzést indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a vármegyei kormányhivatalok bevonásával. Az akció első szakaszában országszerte 585 vendéglátóhelyet vizsgáltak meg, köztük fagylaltozókat, strandbüféket, turisztikailag frekventált vendéglátóhelyeket, valamint fesztiválokon és rendezvényeken működő egységeket. A hatóság 94 eljárást indított, a kiszabott bírságok összege pedig meghaladta 18 millió forintot. Nógrádban összesen 17 ellenőrzést végeztek. A szakemberek 9 turisztikailag kiemelt helyen működő vendéglátóegységet, 4 fagylaltozót, valamint 4 fesztivál és rendezvény vendéglátóhelyet ellenőriztek. Strandbüfé az első ellenőrzési időszakban nem szerepelt a vizsgált egységek között. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak. Az ellenőrzött vállalkozások többségében megfelelőnek találták az élelmiszerbiztonsági és higiéniai feltételeket. Rendben volt az alapanyagok nyomon követhetősége, a tárolás, a hűtés, valamint a dolgozók egészségügyi alkalmasságának igazolása is.
14: 350 ezer forintos kárt okozott az a férfi, aki egy fotókedvéért mászott fel karancslapújtőn a szökőkút tetejére. Az építmény pereme letört, majd a férfi ijedtében elmenekült a helyszínről. A közlemény szerint a Salgótarjáni nyomozók a biztonsági kamerák felvétele alapján azonosították, és július 31-én elfogták a 20 éves fiatalt, majd előállították a kapitányságra, és rongálás vétségének gyanúja miatt hallgatták ki.
15: A helyi cementgyár közreműködésével újítják fel Vác egyes utcáit. 26 külterületi utat javítanak bányai zúzalékkal, amelyek élhetőbbé teszik egyes lakóövezetekben a közlekedést, állítja az alpolgármester. Korábban számos panasz érkezett az önkormányzathoz az utak minősége miatt, ugyanis a város a lakók meglátása szerint hosszú ideje nem foglalkozik azok karbantartásával. Rozmarin Sándor alpolgármester azt mondta, a kőzúzalékkal a külterületi utcák minősége fog megváltozni, az anyag bedolgozását több helyen a lakók maguk vállalták. két év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte, és 3 évre kiutasította Magyarországról a Siófoki Járásbíróság azt a külföldi férfit, aki bántalmazott egy rendőrt július 1-én Balatonőszödön. A francia rendszámú személygépkocsit vezető 20 éves férfi fizetés nélkül hajtott el egy siófoki benzinkútról, emiatt a rendőrök meg akarták állítani. A sofőr a rendőrök erre irányuló felszólítását figyelmen kívül hagyva nagy sebességgel elmenekült. Balatonőszödön azonban olyan területre ért, ahonnan nem tudott tovább haladni, tették hozzá. Az ügyészség kitért rá, hogy a rendőrök kiszállították a járműből a férfit, de ő ellenállt az intézkedésnek, és az egyik rendőrt ököllel többször arcon ütötte, aki ettől zúzódásos sérüléseket szenvedett. A rendőrök végül elektromos sokkolót használtak az ellenszegülő férfival szemben, jegyezték meg.
12: Ismét orosz rakétatámadás érte az éjszaka Kijevet, 9 meghaltak, jelentették be az ukrán főváros hatóságai. A katasztrófavédelem Telegramon közzétett tájékoztatása szerint 23 sebesültről, köztük több gyerekről is tudni. Vitali Klitschko, Kijev polgármestere azt mondta, több ember rekedt épületek romjai alatt, és a sebesültek között 2 tinédzser is van. A támadásban lakóépületek és üzletek is megrongálódtak, több gépjármű kigyulladt. A Reuters hírügynökség helyszíni beszámolókra hivatkozva azt jelentette, hogy várost több mint egy tucat robbanás rázta meg.
11: Időjárás.
15: A tegnapihoz hasonlóan nagyon meleg és napos idő várható. Késő délután érkezhet meg az a felhőzet, amely enyhít a forróságon. A 38-39 fokos csúcshőmérsékletet egy rövid ideig tartó zápor mérsékelheti a kora esti órákban.
11: Közlekedés.
15: Vácon, a Gödöllői úton, valamint Vácrát úton, a Szabadság úton, továbbá Etes és Mohora belterületén mérik az autósok sebességét. A forróságban különösen legyen körültekintők.
10: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja Lombos Marcival.
13: Szóda. Rendesen mikrofon állvány szakértő velem szemben. Tehát megfejti, érted?
16: Megfejthetetlen.
13: Az utóbbi idők adásaiban soha senkinek nem volt baj a mikrofon állványa, de értem, különben igazad van, hogy nem ez mocorog a...
16: Hát, teszi hány, a dolgát így is.
13: Hány kapcsolás van rajta. Figyelj, azt szeretném kérni, hogy ebben az óriási forróságban, amiben vagyunk egészen keddig, hogy segítsünk már a kedves hallgatóknak abban, hogy hogyan tudják átvészelni ezt.
16: Folyadék.
13: Sok folyadék.
16: Sok folyadék, bár pont most mondom ezt, mikor a vízhiánnyal küzdünk. De igen, tehát rengeteg folyadék, és pont emlékszel, beszélgettünk arról, hogy nem egy magyar illetőségű ismerős által létrehozott sztori, hogy van, aki konkrétan a kis maradékvizet, ami van egy kis flakonban, azt nem kilocsolja, hanem átönti egy másikba, és így igen. Összegyűlik egy újabb flakonvíz, hogyha olyan eset van.
13: Hát igen, ő egy olyan szigeten lakik, ahol egyébként nincsen édesvíz, vagy legalábbis nagyon kevés, ja. Hogy tényleg itt Magyarországon mi megszoktuk azt, hogy a Kárpát-medencében mindig lefolyik mindenhonnan, az Alpokból, a Tátrából, keleten nem is tudom, milyen hegyeink vannak ott. De mindegy is. Mert nem vagyok sem földrajztudós, meg se vízügyi szakember, de bizony a vízünkre vigyázzunk. Tehát először is legyen folyadék. Mindenki folyadékot igyon, hidratáljon, nagyon fontos.
16: Hát ezen kívül meg...
13: És rövid ital az nem hidratáció.
16: Hát egy kis pálinka. Van akinek az is. Úgy néz ki, mint a víz. Átlátszó. Igen, én azt gondolom, hogy nagyon sokat kell folyadékot fogyasztani, meg hát nyilván ilyenkor minimalizálja az ember azt, hogy a napon legyen, elképesztően működik ilyenkor a UV-sugárzás.
13: Kinél a tinédzser lányok, akik ilyenkor mennek. Apa, mekkora az UV-sugárzás? Hát 9-es. Akkor megyünk ki gyorsan, és 4 órát fekszenek.
16: Hát mindenki máshogy működik, ugye meg mindenkinek a máshogy működik. Én szerencsére barnulósabb típus vagyok, de van, akit meg rögtön megkap és azonnal leég. Nagyon óvatosnak kell lenni.
13: És még egy fontos dolog, amire szeretném felhívni a figyelmet, már csak azért is, mert hogy egyébként az életünkhöz hozzátartozik a mozgás, hogy nem igaz, hogy nyáron nem kell mozogni, hanem a szívünkre vigyázva.
16: Abszolút.
13: De ha az ember sportol, akkor sokkal könnyebben bírja a meleget. Hát sőt, óriásiakat biciklizel.
16: Igen, igen, megpróbálunk mindig korán reggel indulni, tehát hogy ne azért az őrült napsütésben legyünk, de hát így is 11 órakor már elképesztő hőmérsékletek
13: és
16: vannak.
13: És figyelj, ugye, hogyha megcsináltad a napi sportodat reggel, meg kiízadod magad, akkor az egész napot sokkal jobban.
16: Teljesen máshogy működik, meg máshogy is étkezel. Én azt látom, hogy amikor így eltesped az ember, akkor eszik, iszik, össze-vissza, unatkozik, sorozatozik, stb., akkor így minden hülyeséget meg tud enni. Amikor sportolsz, akkor meg azért kevésbé állsz neki ilyeneknek, tehát inkább akkor a vizet kívánod, vagy a kevésbé cukrosat, vagy hogyha eszel is cukrosat, az nem akkora dózis, nem eszel meg egy táblacsokit, hanem csak így ilyen energiabeviteli céllal van.
13: Egy fél dinnyét viszont igen.
16: Azt viszont lehet,
13: persze,
16: igen.
13: És
16: igen.
13: Az jót is tesz. Igen. Hölgyeim és uraim, 2016 novemberében, vagyis most lesz novemberben 10 éve, hogy elindítottuk az adásunkat, ugye a szódát, ahogy megszokhattátok, minden vasárnap délután 4-től este 8-ig Lombos Marcival, és én akkor fölhívtam egy nagyon kedves barátomat, hogy tartson velem ebben a játékban, ő pedig Temesi Berci, ő ül itt velünk szembe, ugye a negyedik órának rovatvezetője Férfiak és a stílus témakörben, de nem feltétlenül erről fogunk ma beszélni. Szia, Berci!
16: Szép estét mindenkinek!
13: Nagyon örülök szép, hogy
16: bármilyen napot kívánok. Kinek mi az este, attól függ, milyen műszakban van.
13: Fie, kezdjük el az adást úgy, hogy berakunk néhány nótát, és aztán utána visszajövünk, elkezdünk dumálni.
16: Yes.
13: Mondjam, hogy mivel kezdünk?
16: Igen.
13: Nagyon szeretette őket. Ők az Airi Mafia.
16: De
13: és
16: jó.
13: Pont olyan, mint rég, ez egyébként a Balatonnak a dala. Ha Velencei túlnak nincsen dala, akkor írjunk egyet.
16: Legyen így.
13: Kilobbizzuk.

0: Hölgyeim és uraim, Temesi Bercivel ülünk itt a mikrofonok mögött, ez a Velencei tó partja, ahol egyébként van víz, nem mondom, hogy nem hiányozna belőle, de hogy azért itt aki strandolni akar, az tud meg egyáltalán. Remélem, hogy ti is jártok vízpartra, ott az a Dunakanyar mellett, meg akár Balassagyarmaton is a Nyíries, az Ipoly, a strand, bár nem tudom, hogy a strand az most itt van, mindegy is.
1: Fogalmam nincs. Hát nagyon kevesen vannak mindenhol, én azt látom, illetve a másik véglet meg az, hogy rengetegen vannak ilyenkor bizonyos helyeken. Fancy, kiülnek, italoznak, kajágatnak, működik.
0: Ja. Meg hát ugye légkondicionált lakások.
1: Így van.
0: Figyelj, arra gondoltam én a mai nappal, hogy ugye, ahogy be is vezettem az adás elején, 2016 novemberében fölhívtalak, és tulajdonképpen te azóta itt vagy velem vasárnap.
1: Nagyon
0: hogy
1: kell.
0: Nézzük már át, hogy mi történt veled ebben a 10 évben. A 10 évvel ezelőtt te már dolgoztál producerként, azért régóta nyomod, ugye Temesi Berci egy kiváló basszusgitáros, és majd fogjuk mondani, hogy még micsoda. És mindez csak azért, mert azt szeretném én valahogy így illusztrálni ebben az adásban, hogyha valaki jó úton halad, meg így a saját útját csinálja, akkor mi utat lehet bejárni, mennyi minden történhet 10 év alatt. Figyelj, akkoriban te hol basszusgitároztál 2016-ban?
1: 2016, mondom neked, van a Google fényképen a táram, és tulajdonképpen ebben, hogyha beütöm, hogy 2016, kidobja az összes fotót. És most, amit látok...
0: Egy szál ősz szakállad nem volt még.
1: Nem.
0: Egy gyerekképű szávó voltál.
1: Igen. Egy gyönyörű, szép kis budafoki lakásban voltam, terasszal, a kis kutyámmal.
0: Béreltél, akkor még nem a kampónától nem veszel egy lakást.
1: Így van, és akkor még nem a feleségem volt a párom, tulajdonképpen rá egy évre jöttünk mi össze. Úgyhogy 16-ban itt voltam a lakásban, a szép kis kutyámmal sétálgattam az erdőben, közben Intermezzo nevű ilyen funk jazz zenekarral játszottam, Ákosékkal, Garami Gabival. Ha már Balassagyarmat...
0: Garami Funkista, tényleg akkor, igen.
1: Ha már Balassagyarmat, akkor a Csapó Ádi.
0: Aha.
1: Ők voltak akkor az X-Faktorban még. Akkor alakult meg a Palladio. És tulajdonképpen ők voltak a vendégeink, én akkor X-Faktoroztam, és Palladio Orchestra akkor jött be először az X-Faktorban, mint extra produkció.
0: X-Faktor zenei vezetője voltál.
1: Így van. Aztán...
0: Figyelj, egy picit álljunk meg, és nem is feltétlenül eseményeket kéne most sorolni. Hogy mi volt akkor a fejedben? Mi volt akkor a fejedben? Merre szeretnél te tovább menni?
1: Akkor már nyilván 12 óta alkotgattam a saját produkcióimat, és nagyjából rá pár évre kialakult az, hogy csak a saját dolgaimat akarom csinálni, de ez úgy kezdődött, hogy...
0: Nem volt még lemezed, ugye?
1: De volt, 12-ben volt már az első lemez, hát azon van a B-mint barátság, meg a tehát ezek akkor voltak már. Viszont 16-ban csináltuk meg a Garami Funky Stuff második lemezt, és akkor a Buraival, a Lori B-vel, a Nikával ültünk egy stúdióban, és kezdtük el a saját lemezeket csinálni Garamiban, mert ugye akkoriban még feldolgozásokat játszottunk inkább. És akkor létrejött egy lemez, amin voltak feldolgozások, de egy saját dal volt talán a Péntek éjszaka, amit elkezdett játszani akkor a rádió. De utána a második lemezen már csak saját dalok voltak, és ott például a Nika, a Lori B, Kollányi Zsuzsi, nagyon sokan voltak, akik vendégként szerepeltek. Úgyhogy velük dolgoztunk sokat. Hát nagyon máshogy működött akkor még az élet. Volt egy a Szent György iskolában, ahol ugye az Öröm a zenével, az Andrássy Kremóékkal és sokakkal tevékenykedtünk. Ott még volt az Öröm a zene iskola, ahol Szappanos Gyuri barátunkkal tanítottunk, basszusgitárt tanítottunk, volt kezdő haladó csoport, és oda jártunk be. Aztán később én itt végeztem hangosítóként ebben az intézményben. Szóval így mennek az évek, meg az
0: Figyelj,
1: idő.
0: Tervekkel álltál neki az életnek?
1: Abszolút, abszolút. És
0: nagy tervekkel?
1: Voltak terveim, de akkor még azért a tévé eléggé mélyen benne voltam a tévézésben. 10 óta vagyok, vagy voltam

0: hangszerelés szinten. Ha szükség volt élő zenészre, akkor odahívni, szerződni élőadásba, akár megszólaltatni élő hangszereket.
1: Igen, dalválasztásokról beszélünk.
0: Dalválasztás,
1: hogy
0: azt együtt találtuk ki. Aha. Tehát nagyjából úgy működött, hogy aki bejutott az élőadásba, mondjuk az a 12 fő, ővelük 12 fővel egy csütörtöki napon mindenkivel eltöltöttünk egy órát. Tehát reggel 9-től este 9-ig ültünk a szerkesztőségben, ott ült bent egy 20 fő stáb, ebben benne volt a producer, a fodrász, a tánckoreográfus, a segédszerkesztők, szerkesztők, mindenki, jó magam is, és mindig hozott a versenyző mondjuk 40 dalt, és akkor ezeket kiszűrtük, hogy kinek. Tehát az volt a közös meccéspont, ami mindenkinek tetszett. Ami nem, azt kikukáztuk. És akkor tulajdonképpen ebből összeválogattunk 10-et, ami mindenkinek tetszett, és ezzel a 10 dallal kellett elkezdeni dolgozni vasárnap vagy hétvégén az énektanárnál. Ott rögzítették a demókat, hogy körülbelül hogy énekli ezt az adott 10 dalt, és abból választottuk ki a legjobbat, ami adásba került. És akkor ez minden héten volt egy ilyen meeting, minden héten volt egy ilyen tevékenység.
1: És ti készítettétek el a
0: minden zenei alapot.
1: Ha visszaemlékszel erre az X-faktoros időszakra, és egy embert kéne kiemelni a versenyzők közül, akire azt mondod, hogy na, ő megállná a helyét a világban bármikor, bárhol, ki lenne?
0: Figyelj, sok tehetséggel találkoztam, az a kérdés, hogy ki marad talpon, és nekem tehát a legelején, amikor még úgy éreztem, hogy ez a tévéműsor másról szól, mint most, én azt éreztem. És nem bántva a mostani műsor, tehát nem erről beszélünk, hanem nekem, mint friss csirke, aki oda kerültem ebbe a tévés közegbe, én hittem abban, hogy ez egy ilyen szentimentális, tehetségekről szóló, naívként ott éltem, és én elképesztően szurkoltam a Jaónak, meg a Vavra Bencének, tehát az ő akkori formációjuknak, amik egy fiú brigád volt, tulajdonképpen egy 4 fős fiú csapat.
1: És a Vavra Bencével dolgozol is tulajdonképpen.
0: És a Vavra Bencével mai napig, sőt a Jaóval is közvetve dolgozom. Tehát ő is a stúdiójában, én is, és akkor egymásnak sávjain tevékenykedünk így úgy. Úgyhogy én erre emlékszem úgy igazán, de emlékezhetek a Kocsis Tiborra is, akivel rengeteget dolgoztam, utána 7 évig együtt álltunk színpadon, én voltam a zenekar vezetője, még a Rakoncai Viktornak köszönhetően. Hát rengeteg ilyen élményem volt, de 15 után történt párhuzamos a tévé mellett egy olyan dolog, hogy megismertem a Lukács Gabit, aki szintén tévés rendező, illetve ilyen színpadi rendező, producer, és vele megcsináltuk a Wonderland Show Company-t, ami úgy nézett ki, hogy volt egy koreográfus, volt a Gabi, mint kreatív, voltam én, és volt még egy negyedik ember, aki kreatívként ott volt, és tulajdonképpen 4-en csináltunk meg olyan show műsorokat, amiket itt Magyarországon nagyon nem csináltak.
1: Mi ezek csináltuk? Színpadi show.
0: Színpadi show, amik zene, divat bemutató, tánc, tehát egy összművészeti dolog, és mindig tematikus volt. Tehát minden évben mondjuk az Alléban Budapesten volt egy olyan show műsor, hogy abban a bevásárló központban, amilyen ruhát lehetett kapni, abból kellett összerakni egy divat bemutatót, úgy, hogy ez tánccal, zenével, élőben, zenekarral, stb. Megszólaljon, de tematikus legyen. Tehát egyik évben mondjuk az opera volt a téma. És ezeket a divatbemutatókat az operákra és azoknak a történetére, zeneiségére kellett fölfűzni. Utána volt az irodalom például a következő évben. Uh-huh. És akkor irodalmi művekre húztuk fel ezeket, és akkor zenésítettük meg. Akkor volt mondjuk az olimpia, mint témakör akkor ebben az időszakban. Arra húztunk rá egy ilyen show-t,
1: igen.
0: Aztán volt környezettudatosság, tehát akkor kifejezetten a zöldítés, és stb. És akkor erre kellett felhúzni a zenei anyagot, az egész matériát. Szóval ez egy nagyon izgalmas időszak volt, 15-től kezdődően, 16, az már egy komoly időszak.
1: Igen, nem mennék bele, mert konferálni fogunk megint egy dalt, de 16 óta hány lemezed jelent meg, amit Temesi Berci néven látottak világot?
0: 17-ben jelent meg a harmadik, és ugye az, én már 6 lemezt jelentettem meg imáron, tehát 3 lemez jelent meg tulajdonképpen 17 óta, 16 után. És most készül a 7.
1: És ezek közül volt egy, ami szimfonikus volt?
0: Így van, egy dupla szimfonikus, az fonogramdíjas lett, illetve volt még az utolsó lemezem, amire a Inkognito énekesnőjével, illetve...
1: Várjál, tehát akkor hogy jött, hogy azt mondtad, hogy 3 lemez volt a
0: 17-ben volt a negyedik, amivel a 77-es Jazz Bass

0: oldalunk volt.
1: Az egy basszusgitár központú lemez volt?
0: Igen, de már énekes, tehát azon volt, mit tudom én, Éliás Gyuszi, azon volt Olá Gergő, volt Szolnoki Petinika,
1: Nagy Laci,
0: tehát nagyon sokan.
1: Utána jött a szimfonikus?
0: Utána jött a szimfonikus, aztán jött a dobos lemez, ugye, amikor minden dobos egy-egy dalt kapott, és akkor azt követte az új lemez, ami megvisett a Big Band
1: Magyarország kiválóságaival. Igen, minden dobos egy embertelen dobos. Figyelj, meghallgattunk egy notát, és ha már említetted a Burait, akkor ez a dal egy Király Viktor és Burai közös
0: yes
1: dal, a cím pedig a Deberúgtam.

0: Folytatjuk az adásunkat Temesi Bercivel, ugye 2016 novembere óta ő itt van velem a csatornán, ugye minden vasárnap este délután 4-től este 8-ig a Szódában, és ugye az utolsó órában van a Bercinek egy állandó rovata, és hát a legváratlanabb helyeken és helyzetekben szoktuk őt felhívni, ahol beszélnie kell. Ezt az elmúlt 10 évet rakjuk most össze, hogy mi történt vele. Ugye az előző blokkunk végén mondtad, hogy 3 lemezed jelent meg.
1: Igen.
0: Hogyha ebből a 3 lemezből, ahogy az előbb az X-faktornál, ki kéne egy momentumot emelni, akkor az mi lenne?
1: Fú, így momentumok... Hát csak a hülyeség. Tehát igazából az érdekes, hogy mindig ezt mondom a díjaknál is, meg a lemezeknél is, hogy hiába vannak ezek a kézzelfogható dolgok, és mi nosztalgikusan így kézbe vesszük, meg átlapozgatjuk, és én ezt nagyon-nagyon szeretem. De sosem az jut eszembe, hogy hogy muzsikáltunk, meg milyen figurákat játszottunk, meg technikailag mi volt ott, meg milyen előfok, hanem mindig a hülyeség jut eszünkbe. Tehát, hogy ez...
0: Nem, esélye egyet.
1: Például
0: bocsát, én közben jeget láttam a mikrofonban, valószínűleg jó hangosan.
1: Például, nem, nyilván nem akarok olyat, ami nem mikrofon, vagy éppen publikus sztori, mert hát ezekben vannak vitang sztorik, de mit tudom én, amikor a dobosokkal dolgoztam, és ugye jött 12 dobos egymást váltva, egy nap 3 tracket vettünk föl, és mit tudom én, jött Tiba Sanyi, aki ugye Konzsuzsi, most éppen a Bródi Sziget nagy színpados koncertjén ő dobol. Mi együtt muzsikáltunk nagyon sokat, Éliás Gyuszinál, nem is tudom, Péli Barnáékkal, Star Jam-en, de mindenhol, tehát nagyon sokat dolgoztunk mi együtt, Dorinánval, Galambos Dorinánál. És a Sanyi egy ilyen nagyon-nagyon precíz csávó, tehát ő mindent leír, mindent szögrehajt, úgy olyan napszemüvegbe érkezik, tehát én nagyon-nagyon kedvelem, nagyon jó barátom a Sanyi, és közben ő a rendőrzenekarban is tevékenykedik, tehát a Police Big Bandben. És hát megjött a Sanyi, és mindenkinek elmondtam, hogy ez lesz, az lesz, de nem tudom, és nem emlékszem arra, hogy ezt konkrétan, exakt módon elmondtam-e, hogy minden dalhoz klip készül. Tehát itt minden felvételt rögzítettem képileg is. Minden dalhoz készült videoklip. És valószínűleg vagy a Sanyi figyelmét kerülte ezzel, vagy sem, de tulajdonképpen ő megjött egy ilyen teljesen standardnek nem mondható rövidgatya asszonyverő trikó szedben. És amikor észrevette, hogy... Igen, és amikor észrevette, hogy rakódik fel körülbelül 7 kamera a dobja köré, akkor így megkérdezte, hogy ezt most kézbe is rögzítjük. Hát na, persze. Hú, hát ezt nem mondta, tudod, és imádom, hogy a videoklipet azóta is visszanézem, és annyira röhögök rajta, hogy az a döbbenet, ami kiült a Sanyi arcára, hogy ez most ki fog menni az éterbe, és ott ül ebben a rózsaszín asszonyverő trikóban és egy rövid gatyában, miközben mindenki kiöltözött az összes többi dolog. Volt ilyen is, de a másik nagyon nagy kedvencem, amit csináltam ugye ebből a dobos videóanyagból, utána volt egy ilyen közös partink, tehát minden dobost és minden közreműködőt, aki a lemezen volt, közel 50 ember meghívtam, ettünk, ittunk, és egy lett falon végignéztük az összes videóklipet, majd ebből csináltam egy ilyen best of baki videóanyagot, és ezt a mai napig vissza szoktam nézni, akkorákat röhögök rajta.
0: Van.
1: Nem raktam föl publikusan, mert ez nagyon belsőséges, egyrészt másrészt meg tele van hülyeségekkel, meg borzalmakkal, és az egyik kedvenc részem a Pálinkás Gergő barátunk, kiváló gitáros, szintén a környékről, Varsógyarmat környékéről, ugye ő Vác környéke, és Pálinkás Gergő volt az, aki így feljátszotta az első gitárszót, bitang lett, és mondta, hogy mindegy, hát azért még egyet veszek fel. És ezt képzeld el, hogy 38-szor megismételte, de úgy, hogy mindig ez, hát figyelj, még egy belefér, nem? És ezt így 38-szor, és egymás után mágva, annyira vicces az egész, hogy így ez fölépült, hogy őrült jó sztorik vannak ebből. Nekem így ezek maradnak meg, és azt gondolom, hogy pont ez az, amit így az ember tovább visz a következő életébe. Ezek a barátságok, a vicces sztorik, a hülyeségek.
0: Fia, én hagy emeljek ki egy pillanatot. 2025 októberében itt volt Magyarországon az Incognito zenekar énekesnője Deborah Bond, aki ugye egy afroamerikai, és hát ő azt a zenét, tehát amit ő énekelt, az az ő gyökere. Mi itt Magyarországról ezt a funkit, meg szólos dolgokat tulajdonképpen szeretjük és csináljuk, és tök jó dolog, meg minden, de hogy az az ő népzenéjük. És hogy annyira emlékszem, hogy amikor a próbát volt rá a próba, akkor ugye külön béreltél egy hangárt. Igen. És ott felszerelted embertelen jó minőségű stúdióban, és játszott a zenekar, játszott ez a magyar csapat egyébként tényleg tele kiválóságokkal, és ott állt középen Deborah Bond, aki érte fantasztikusan énekelt. Ilyen mágikus pillanat volt szerintem. Ez a pillanat a világon bárhol megtörténik, ott csodák történnek.
1: Abszolút.
0: Ez az egyik. Illetve hagyd mondjak még egyet, hogy elkészült ebben az időszakban az egyik lemezedre a Sziklák közt a rózsa című nóta, ami szerintem egy csodálatos dal.
1: Nagyon
0: és
1: szeretem.
0: A Nika énekli együtt Szolnoki Petivel.
1: Így van. Ja. Így van. Hát nyilván a szövege csodálatos, ami elsősorban ugye neked köszönhető, de ja, maga...
0: Most nem az, nem is az.
1: De ez nekem nagyon fontos, mert ez egy nagyon-nagyon szép szöveg, és egy olyan szöveg, amit csak ők tudtak így elénekelni. Ja.
0: Érdemes meghallgatni.
1: Nagyon szeretem. Ezt később aztán a Szimfonikus 2022-ben, ugye a Covid után 20-ban szerettük volna ezt előadni, de aztán a Covid ezt megakadályozta, és akkor 22-ben lett ezt előadva a Doknányi nagy zenekarral, a szimfonikusokkal, és akkor ott már a Szolnoki Peti meg a Bencsik Tamara énekelték duóban.
0: Figyelj, akkoriban ezelőtt 10 évvel, ha jól emlékszem, akkor még te nem nagyon ültél semmilyen bizottságban.
1: De, ma... hát én a szerzők elnökségben 2011 óta
0: 2011-ben. Jó, tehát az volt, lettél mindenféle alelnök, meg tényleg, meg az előadói jogvédő irodában is ott ülsz, küldött gyűlési tagként, és tulajdonképpen ez alatt az időszak alatt eljutottál oda, hogy nemzetközi konferenciákra jársz.
1: Igen, a 17-es évet úgy említeném még meg, hogyha most így sorrendben megyünk, hogy akkor ismertem meg a feleségemet. Illetve azt nem most, akkor ismertem meg.
0: Van egy utolsó blokkunk a hírek előtt, egy pár percre, magánélet.
1: Oda majd átmegyünk. Jó, minden esetre már ismertük egymást, 17-ben jöttünk tulajdonképpen össze párkapcsolati szinten. Úgyhogy ez egy fontos év volt számomra. 19 volt még, ami ilyen kiemelkedő, mert akkor voltam először nemzetközi fronton, mint az előadó művészi jogvédő iroda egyik delegátja, és 19-ben Kopenhágában volt az első olyan konferencia, ahol én dr. Gyimesi Lászlóval együtt érkeztem. Uh-huh. És tulajdonképpen ott szembesültem azzal, hogy nekem ezzel majd nemzetközi szinten teendőm lesz, és a Laci is ott próbálta kipuhatolni, hogy ez megye nekem, meg működik-e. Tehát én nem tudtam, hogy miért megyek, azt tudtam, hogy kivisz, megmutatja, stb. De szerintem ő is kíváncsi volt arra, hogy én hogy működöm, tehát milyen a kémia köztem és a nemzetközi konferencián résztvevők között, és mivel látta, hogy jól kommunikálunk egymással, meg érdeklődünk egymás iránt, meg úgy megszerettek az emberek, és én is őket, így ezért onnantól datálódik az 19 óta, hogy én járok nemzetközi.
0: Mi volt a legfontosabb dolog, amit ezeken a nemzetközi konferenciákon tanultál, a nemzetközi szintéren tanultál? Ugye, figyelj, Magyarország egy kicsit speciális.
1: Hát az első az, és ezt tanultam meg, és ez volt a talán a legfontosabb tanácsa a Lacinak, hogy nemzetközi konferencián sose kezdjek úgy egy mondatot, hogy in our country. Tehát, hogy ne beszéljek magunkról. Nem érdekel senkinek a nyavajája. És független attól, hogy beszélnünk kell a problémáinkról, nem feltétlen a magyar problémákról és a magyar dolgokról kell beszélnünk, maximum az esetben, hogyha nekünk magyaroknak sikerült valamit elérni vagy lerakni az asztalra. De az, hogy nekünk milyen nyavajánk és problémánk van, mindenkinek van. És mindenkinek más szintű. Főleg politikai, jogi, bármilyen szerzői jogi problémája van, az mindenhol megvan, sőt, azt kell mondjam neked, hogy köszönhetően dr. Gyimesi Lászlónak, dr. Tomori Pálnak, Békés Gergőnek, nagyon sokaknak, akiknek már a szüleik a régen 70-es, 80-as években elkezdtek tevékenykedni. Nekik köszönhetően Magyarország jelenleg olyan szerzői jogi helyzetben van, ahogy nagyon sok ország még egyáltalán nincs, és az 89 óta mi működtetjük olyan szinten, hogy van, ahol még nincs is az a törvény, ami nálunk már 89-ben megtörtént.
0: És nem elmaradott országokról beszélünk, hanem
1: egyáltalán
0: sokszor fejlett.
1: Abszolút, hát Uruguaytól Costa Ricáig, tehát nagyon sok olyan országban nincsenek meg ezek. de szó lehet arról is, hogyha már a konferenciákról beszélünk, rendszeresen ülünk ott a konferencián, japán, amerikai, kanadai kiválóságokkal, és természetesen az északi svéd kiváló minták, a norvég, a dán, rengeteg olyan jó, kiváló kolléga van ott, akik elképesztő dolgokat értek el, de például magyarként mi büszkélkedhetünk először a világon azzal kapcsolatban, hogy például a streaming platformokon, akár a Spotify, akár a Deezer ellen először a világon Magyarország nyert pert.
0: Figyelj, ezelőtt 10 évvel még szó nem volt az AI-ról.
1: Így van.
0: Ma meg szerintem az egyik legégetőbb problémája a...
1: Ezt úgy javítanám, hogy szó volt az AI-ról, csak nem ilyen szinten, ahogy mostanában beköltözött a hétköznapjainkba, vagy a telefonunkba. Az 50-es évek óta létezik AI. Tehát tulajdonképpen mi már az 50-es évek...
0: A mesterséges intelligenciáról
1: abszolút
0: beszélünk.
1: Abszolút így beszélünk. Sőt, mi tulajdonképpen már 80-as, 90-es években használtuk ezt zenészként. Mert hogyha egy master keyboardon mi vonós, húvos hangszíneket használtunk, ez ugyanúgy mesterséges intelligencia, hiszen a mesterséges intelligencia az nem más, mint egy mintavételezés. És amikor egy élő vonóst felvettünk...
0: generált.
1: Így van.
0: Valami.
1: Tehát ott mi a master keyboardunkon már a 80-as, 90-es években szinti basszusokkal, mindenféle vonós, húvos, brass hangszínekkel, vokálokkal dolgoztunk, úgyhogy nem volt körülöttünk élő hangszer, hanem billentyűkkel hoztuk létre. Tehát hogy ez nagyon régóta van. Az összes szoftver, amivel most is például rögzítjük ezt a beszélgetést, ez mind mesterséges intelligencia. Csak nem így hívtuk. Ezek ilyen szoftverek voltak, meg DAV-ok, meg nem tudom, így hívtuk őket. Mióta generatív AI-ról beszélünk, tehát nem asszisztált AI-ról, tehát most arról beszélünk, hogy mindent előállít a mesterséges intelligencia, ez a generálás, ez a generative AI, ez az, ami igazából egy akkorát dobott ezen az egész mesterséges intelligencia témakörön, ami problémát okoz. Egészen addig, amíg ez egy asszisztált mesterséges intelligencia volt, tehát mi nekünk csak segített abban, hogy a mi kreálmányaink létrejöhessenek, azaz az emberi kreatív dolgot segítette, és asszisztálta, addig ezzel semmi baj nem volt. Abban a pillanatban, ahogy átvette ezt, és egy space-nek a megnyomásával generál se teljesen magától dolgokat, hiszen annyi mintavételezést vett már mindenből. Legyen ez nyelvi fordítás, legyen ez zeneírás, legyen ez szövegírás, legyen ez szakdolgozatírás. Tehát annyi mindent tud magától egy space nyomására létrehozni és generálni, hogy ez a generative AI az, ami most jelenleg őrületes nagy téma.
0: Figyelj, szerintem ez egy nagyon izgalmas téma, azt gondolom, a negyedik órában egy blokkot szánjunk már rá, te erről nagyon sokat tudsz, egyrészt a saját munkádból adódóan, ugye a bizottsági, ilyen-olyan bizottsági pozíciódból adódóan, és hát tudom, hogy konferenciákon is erről beszélgettek, hogy ezzel kapcsolatban még szerintem csináljunk egy blokkot.
1: Jó.
0: Most meghallgatunk egy dalt, ez pedig Valmár és az Áldás vagy átok.

0: Ez itt a Szódalombos Marcival, és jelen pillanatban Temesi Berci ül itt velem szembe, aki egyébként tíz éve a negyedik óránk egyik rovatának vezetője. Ugye az elmúlt 10 évet vizslatjuk, ezt vesszük górcsi alá ebben az órában, és a hírek előtt még egy pár percre visszajöttünk. Magánélet.
1: 17, amikor is összejöttünk Katával. Valójában nagyon régóta ismertem.
0: Mi volt a szitu egyébként? Ja, hogy ismerted őt?
1: Ismertem őt már rég, tehát nem is tudom, 2000-es évek elején már ismertem. Jam Pubba jártunk, nagyon sokat, egy nagyon kedves barátomnak volt a párja. Én őt ismertem nagyon régóta, meg egy társaságban is jártunk, de hát semmi közünk nem volt egymáshoz, meg nem is terveztük, tehát nem is volt erről szó. Hát mindenki csodálta, hogy milyen gyönyörű nő, de azon kívül nem, tehát hogy nyilván baráti társaságban voltunk. Aztán elsodort minket az élet, jobbra-balra, és 2017-ben a Garami Funky Staff-val játszottunk a Jazzy Pubban, Suri Imiék, Váci Feriék társaságában, és a szünetben jött oda hozzám, puszi-puszi, hello, hogy vagy, Mizu, és tulajdonképpen ott kezdtünk el beszélgetni, aztán én nem tudtam, de a koncert után derült ki, hogy tulajdonképpen ők már nincsenek együtt, és elváltak már egy éve, és utána elindult egy beszélgetés Messengeren, amiből az volt érezhető, hogy nekünk jó lenne találkozni. Aha. És valahogy azt éreztem, hogy én akkoriban már 7-8 éve próbálkoztam, hogy egy normális párkapcsolatom legyen. Nem sportszerűen űztem az ismerkedést, tehát nem az volt a cél, hogy stigulázzak, de így éltem az életemet. Próbálkoztam, tehát nem zártam ki azt, hogy kapcsolatban legyek, de minden áron nem akartam kapcsolatban lenni. Ekkor már szomjaztam azt, hogy legyen egy normális kapcsolatom, de pont emiatt így nem feszültem erre rá. És amikor jött Katával való ismerkedési lehetőség, azt éreztem, hogy lehetetlenség az, hogy itt vagyunk egy 2 milliós városban, és pont egy ismerősömnek a volt feleségével kellene nekem találkoznom. Ezt én nem éreztem annak, hogy ez most egy ilyen nagyon...
0: Nem egy komfort. Igen, korrekt volna, nem egy komfortos érzés.
1: Egyrészt, másrészt pedig azt éreztem, hogy én nem élnék vissza ezzel a lehetőséggel, hogy ismerjük egymást függetlenül attól, hogy már nincsenek együtt. És képzeld el, hogy bevallom őszintén, galád módon 4-5-ször lemondtam ezeket a randikat.
0: De kellemetlennek érezted?
1: Nem kellemetlen, egyszerűen nagyon szimpatikus volt számomra a Kata, de nem éreztem azt, hogy minden áron egy volt, tehát itt kedves barátomnak a volt feleségével kellett.
0: Erre gondoltam, hogy ez kellemetlen.
1: Igen, hogy így azt éreztem, hogy annyi ember van a világon, hogy miért éppen ő. És tulajdonképpen az 5. randit is lemondtam. Tudni kell Katáról, hogyha ő éhes, akkor baj van. Tehát, hogyha ő éhes, akkor sárkányka. És mindig kajálni hívott. Tehát ott mindig éhes volt. Ilyenkor ragaszkodott bizonyos dolgokhoz. És én az 5. randit is lemondtam, annak köszönhetően, hogy egy ilyen zenész foci volt aznap este. És szabadtéren voltunk, ott a Dürerhez közel, az Ajtósi Dürer soron, és elkezdett zúgni az eső. Tehát a jóisten azt akarta, hogy ne menjek focizni, és én visszacsináltam ezt a randit, és tulajdonképpen aznap este találkoztunk, egy nagyon jót beszélgettünk, hazafelé egymás mellett haladva az autókban még álltunk, tehát konkrétan úgy vezettünk egymás mellett a körúton, és soha többet nem töltöttünk külön egyetlen napot sem. Tehát, hogy azóta együtt vagyunk.
0: Halleluja.
1: Így. Rá egy évre kértem meg a kezét Tájföldön, Kata Beach-en, oda mentünk ki, és rá egy évre pedig elvettem feleségül 19-ben, tehát így ott meg már mi együtt ünnepeltünk egy nagyon jó brigáddal.
0: Most pedig következzenek a hírek.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorvezető szemüvegét a Balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
4: Reklám.
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
7: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
5: Éld át ezt az igaz történetet.
8: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
5: A legenda mögött.
7: Az állagsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
9: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
5: A Sivatag fia. Július 23-ától a mozikban.
3: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
5: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
4: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
5: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
9: Reklámot hallottak.
3: 17 óra van.
9: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
10: Az energiaválság miatt megváltozik a Széchenyi tanúszoda működési rendje. A már érvényben lévő döntés szerint augusztus 9-ig délután 5 és este 10 óra között leállítják a szellőztető berendezéseket és természetes átszellőztetést végeznek. Kikapcsolják a szaunákat is, vagyis az úszoda wellness részlegét bezárják. A Nemzeti Sportügynökség egyelőre csak a Széchenyi úszodára vonatkozóan tett közzé ilyen felhívást, a kezelésében lévő rétsági és balassagyarmati létesítményekre nem vonatkozik a döntés. Csatlakozik az energiatakarékos működéshez a Vármegye névadó vára, a Nógrádi vár. Azt követően, hogy a miniszterelnök bejelentette, mindenkit arra kérnek, hogy gyakoroljanak önmérsékletet a villanyáram használatával. A Nógrád várának megmentéséért alapítvány is bejelentette, nem kapcsolják be éjszakára a díszkivilágítást. Az intézkedés csak ma érvényes. A kirándulók figyelmét arra is felhívták, hogy aki Nógrád várához tart, készüljön sok folyadékkal, mert a területen nincs vízvételi lehetőség. A helyi cementgyár közreműködésével újítják fel Vác egyes utcáit. 26 külterületi utat javítanak bányai zúzalékkal, amelyek élhetőbbé teszik egyes lakóövezetekben a közlekedést, állítja az alpolgármester. Korábban számos panasz érkezett az önkormányzathoz az utak minősége miatt, ugyanis a város a lakók meglátása szerint hosszú ideje nem foglalkozik azok karbantartásával. Rozmarin Sándor alpolgármester azt mondta, a kőzúzalékkal a külterületi utcák minősége fog megváltozni. Az anyag dolgozását több helyen a lakók maguk vállalták. Zalaszentgróton és térségében rendeződni látszik a több mint egy hónapja érvényes másodfokú vízkorlátozás, miután a sikeres fúrás után üzembe helyeztek egy új víznyerő kutat. Ennek ellenére továbbra is óvatosak, ezért a várossal együtt összesen 29 településen már több mint egy hónapja életben lévő másodfokú vízkorlátozáson a hőségriadó fenntartása alatt egyelőre nem enyhítenek. Már tervezik egy újabb kút fúrását is az ellátásbiztonság érdekében, de a települések közösen pályázni kívánnak egy felügyeleti rendszer kiépítésére is. Erre azért is van szükség, hogy egy csőtörés esetén a szolgáltató az elzáró szerelvényeket távolról is működtetni tudja, így megakadályozva például egy-egy tározó teljes kiürülését, amire az elmúlt hetekben Kehidakustányban volt példa.
5: Közlekedés.
10: Vácon, a Gödöllői úton, valamint Vácrát úton, a Szabadság úton, továbbá Etes és Mohora belterületén mérik az autósok sebességét. A forróságban különösen legyen körültekintők.
5: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
9: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja, Lombos Marcival.
7: Szóda.
0: És belekezdünk a szóda második órájába, hölgyeim és uraim. Temesi Bercivel ülök itt a Velencei tó partján, ha bármi olyan zajt hallotok, vonat, meg nem tudom, ilyen veszekedő családok, és zötyögő csomagtartójú teherautók, akkor az tőlünk jön, ne ijedjetek meg. Berci, hogy állsz 2026-ban a zenehallgatásra? Hallgatsz? Bírsz még zenét hallgatni?
1: Igen. Nosztalgiás időszakomat élem, főleg rockzenében.
0: Tehát régebbi cuccokat.
1: Régebbi hallgatsz. Gyerekkori dolgokat, 90-es években.
0: És az miért? Kifejezetten a nosztalgiázás miatt?
1: Nosztalgia, illetve most alakult úgy az életem, hogy tudok azokkal a gyerekkori barátaimmal kapcsolódni, akik nagy hatással voltak rám. Az első basszusgitártanárom, gyerekkori barátaim Veszprém és környékéről, például most szombaton játszottunk együtt ugye gyerekkori barátommal, akivel álltam már színpadon, de az ő zenekarom meg az én zenekarom nem állt így egymás után egy színpadon, és ez megtörtént most szombaton. Szóval vannak olyan nosztalgikus élmények és események, amik azt váltják ki belőlem, hogy amiket nekik köszönhetek, akár zenék, akár hangulatok, akár egy klubkoncert, vagy bármi beugrik, vagy például az első basszus gitár tanárom, akinek köszönhetően rengeteg olyan zenét hallgattam, ami a 90-es években meghatározta az életemet, ezért hallgattam mondjuk grunge zenét, ezért szerettem meg a Blackoutot, aminek később aztán a tagja lettem, ahol a Kowalskit megismertem, és akkor megalapítottuk a Kowalski meg a Veget, tehát annyira fontos lépések ezek az életemben, hogy így jól esik nosztalgiázni, és így például a rockzenében a Faith No More, vagy a Metallica, akiket úgy megnéztünk idén, ugye. Tehát ezek így bejöttek az életembe, a Soundgarden, a Rage Against the Machine, a rengeteg ilyen, Alice in Chains. Aha. Ráadásul most jubilálnak ezek, tehát 30 évesek, mondjuk a Pearl Jam, az Alice in Chains, a Stone Temple Pilots, nagyon sok ilyen grunge zene van, ami most megjelenik 30. anniversary LP-ként, és ezeket látom az oldalaimon.
0: És meg is veszed.
1: Meg is veszem, nosztalgiázok, unplugged lemezeket hallgatok. Például, ha repülök, akkor inkább ilyen, mindig rákeresek arra, hogy mi jubilál most az nap, mikor repülök, és akkor azokat a lemezeket hallgatom a repülőn például. De a kocsiban nagyon sokszor próbálok csendben lenni, vagy inkább barátkozni és telefonálgatni és felhívni a barátaimat, azokat, akik a kedvencekben vannak, és te is benne vagy. És klasszikus zenét kezdtem el még hallgatni, amire 16-ban nem is gondolhattam volna még soha, de mivel elvégeztem Egerben ugye ezt a mesterdiplomát szereztem.
0: Hát kettőt is.
1: Így van, ennek köszönhetően a klasszikus zene kinyitott valamit az én lelkemben, úgyhogy az
0: szép így. Dolog az, én is nagyon szeretem. Figyelj, zenét fogunk hallgatni ebben az órában, nem tudom, hogy emlékszel-e.
1: Abszolút.
0: A 2026
1: felismerni és
0: augusztus
1: mikor?
0: Másodika van. Ugye ez az első augusztusi vasárnapunk, és még lesz belőle jó néhány, minden alkalommal el szoktam mondani, hogy hagyjátok békén a gyerekeket az irodaszerekkel, tudom, hogy ki vannak rakva a szupermarketekbe a füzetek, ceruzák, filctollak, meg minden, hagyjátok békén őket, hagyj menjenek ki az utcára tengózni, játszani, tényleg szabadba, vízpartra, meg minden. És ugye meghallgatjuk azt, hogy 50, 40, 30, 20 és 10 évvel ezelőtt milyen dalok szerepeltek a Billboard lista élén. Most azért még nem kezdünk bele a rovatunkba, meghallgatunk néhány dalt, és utána egyszer csak visszajövünk 1976-tal, most John Batiste I Need You című nótája következik, és még néhány, utána pedig egyszer csak 1976-ot írunk.

0: Bakelit textárja és a Winchesterek zenei csillagai. Minden idők legnagyobb slágergyárosainak tündöklése és bukása.
1: Toplista Szóda.
2: Drága hallgatóim, kedves hölgyek, és egyáltalán nem kedves urak. Biztos van közöttük az is, de általában az urak nem annyira kedves emberek.
3: Dehogy nem.
2: Hát van egy-kettő. De hát érted, mi férfiak barbárok vagyunk. Nekünk nem az a dolgunk, hogy kedvesek legyünk. 1976-ot írnak méghozzá augusztus 2-át, és mutatom, hogy mi az a dal, ami akkor így belengi a közízlést, hogy mi az, amit akkor az emberek legtöbbet hallgatnak. Figyelj!
3: Szól.
2: Ez ilyen country gitáros cumó.
3: Yes.

0: mondod, hogy szól, és már nem szó a szószoros értelmében az.
1: Ezt úgy hívják, hogy ez... Blue Eyed Soul. Ez a kék szemű szól, a fehér emberek szól most.
0: Fihet, te tökéletesen látod. Te honnan hallod, hogy nem fekete bőrűek énekelnek, hanem fehérek?
1: Hát nyilván hallani, egyrészt, másrészt meg ugye a Soul Sessionnek köszönhetően megismertem a soul muzsikákat, és 85-ig hallgattunk mi zenéket ebben a rádióműsorban, és ott tudtam meg, hogy mit is jelent az a Blue Eye Soul, a kék szeműek, fehér bőrűek soul zenéje, és annyira jellegzetes, hogy ez megmaradt.
0: Egyébként képzeld el, hogy én ugye egy videoklipet nézek, általában mindig videoklip van megnyitva. Négyen énekelnek ebben a bandában, ők a Starland Vocal Band, ugye egy ilyen vokál csapat, nyilván zenekarral, tehát azt halljátok.
1: Milyen csodálatos vonósok vannak benne, stílgitár.
0: És oda, a négyük közül egyik, méghozzá egy csaj, de fekete bőrű.
1: Van ilyen, ez előfordul.
0: De alapvetően kicsit ilyen country-s, jaj, de szép a refrén, figyelj, egy picit hagyd tekerjen. Olyan szép a refrén, egy picit visszatekerem.

0: Jaj, de szép ez, ugye? Nagyon szép. És Afternoon Delight, ahogy egy párszor hallhattuk ezen ótának a címe.
1: Nagyon jó.
0: Kereteljük? Játsszuk azt, hogy osztályozzuk? Hogy neked mondjuk, így, mondjuk 1-től 10-ig hány pontot adsz erre? Steel gitár?
1: Abszolút. De a vonók is gyönyörűek, tehát hogy itt még voltak élő hangszerek, és élő hangszerek.
0: Igen.
1: Nem szoftveres.
0: És neked akkor ez 1-től 10-ig?
1: Szeretem ezt a világot. Szerintem a korral az ember nagyobb pontszámot ad ezekre. Óvatos vagyok, egy 6-ost adok rám.
0: Tényleg?
1: Igen.
0: Én annál jobbat adnék.
1: Én is, csak jobb. Tudom, hogy lesztek jobban.
0: Meglátjuk.
1: Zsűrizünk együtt sokat, tudod, milyen a pontozás.
0: És akkor figyelj, ezt hallgast.
1: Ez már 86?
0: 1986. augusztus 2.
1: Nagyon nagy. Már megjelenik az a világ, amit a Totóban érez az ember, vagy a Journeyben. Persze, csoda. Nagyon nagy nota.
0: Nagyon-nagyon szép.
1: Nagyon dal. Szép dal.
0: Olyan érdekes, hogy ugye akkor én vagyok 12 éves. Már hag, várjál? Hát igen, 12 éves. Most csak ki kell számolni.
1: 86-ban?
0: Persze. Én 74-es születésű vagyok. És én nekem 6. Akkor már volt egy zenei érdeklődésem.
1: A Bee Gees volt hasonló hangzású énekileg.
0: Igazad van.
1: De ez csoda dal.
0: Képzeld el, hogy nekem tökre megvan ez a dal, de nem tudom. És olvasom a nevét, és mintha élet... De szép ez.
1: Nagyon szép. Nagyon szeretem. Csoda. Chicago, Journey.

0: a zenéje.
1: Top Gun.
0: Melyik? Akartam kérdezni.
1: Top Gun.
0: Karate Kid.
1: Karate Kid, tényleg.
0: Karate Kid.
1: Komolyan?
0: Képzeld el. De ugye, hogy lehetne,
1: persze,
0: Top Gun. Semmilyen beugratósba akartanak belevinni, és gondoltam, hogy bekérdezem a Top Gun. A második egy ilyen krokodilos film, és a harmadik pedig a... lett volna ez a Karate Kid, és biztos,
1: de
0: hogy nem
1: a
0: mond...
1: fight miatt, igen.
0: Abszolút, igen. Igen.
1: Nagyon nagy dal.
0: Hogy milyen érdekes egyébként, hogy egy karate filmnek ilyen, ilyen zenét írna. Gyönyörű! Ja Istenem!
1: Csoda.
0: Hol vannak ezek nagyon a refrének? Hol? Egyébként vannak. Az undergroundban.
1: Abszolút.
0: A klubzenében. Hogy rengeteg olyan kedves hallgatók, mondom, a Berci egyébként nem mondja, vagy nem volt erről szó, de hogy ő évek óta tanít a Kőbányai zenei stúdióban, ami ugye egy felsőoktatású intézmény, és hát kiváló zenészeket képez. És hogy, hogy az van, hogy mi hallgatjuk ezeket a mindenféle slágereket itt a rádióban, de hogy közben a háttérben fiatal gyerekek tanulnak meg kegyetlen módon muzsikálni, és a 60-as, 70-es, 80-as, 90-es évek gyökereiből írnak új dalokat, fantasztikus minőségben.
1: Sőt, hát ugye nálunk nem csak zenélni tanulnak, hanem csapatban zenélni is, tehát zenekart alapítunk ott az iskolában, és ezen kívül például Hegyi Gyuri tart nekik zenetörténet órákat, ahol
0: tényleg?
1: Ezeket a zenéket, aha, mutogatja, ezeket a klippeket futja át velük, inspirálja őket különböző régi zenei irányokba. Tehát nagyon fontos küldetésünk az, hogy bemutassuk nekik ezeket a zenei irányokat.
0: És egyébként veszik is alap.
1: Abszolút.
0: Na kérem szépen.
1: Hát olyannyira, hogy sokszor annyira karakteresen a itt a 90-es évek Mötley Crüe világát viszik, hogy ki se lehet robbantani belőle őket, és konkrétan úgy élnek jelenleg a srácok, mint okay, azok a...
0: Meg úgy öltöznek,
1: abszolút,
0: meg minden.
1: Abszolút.
0: 1996. augusztus 2. Hallgassuk csak. Szintik. És innentől kezdve sok szintik héten keresztül fogjuk ezt hallgatni.
1: Szintik.
0: Hát majd meglátjuk. Igen.
1: Persze. Macarena. Már a billentyűből megmondom.
0: Ez fél, esküszöm, annyira lekaraokiznám, kíváncsi vagyok, hogy te hogy nyomod kamuba.
1: Simán.
0: De én is. Rápróbálunk egy iszére, egy verszakra? Adogassuk egymásnak, te kezded.
1: Ja, ezt nem vágom, a csaj részt, a fiú részt.
0: Akkor én nyomom, várj, visszatérünk. Várj egy picit. Nekem bász, hindi volt a kéne. Kendo a kettét, hozzá véna. Hindi volt a, vaj venni. Te

0: Macarena.
1: Szóró-szóró tudtad a szöveget. Szóró-szóró megvan a dolog. És biztos vagyok abban, hogy a hölgyek egyébként tudnának, tehát otthon a csajok, akik most épp húslevesüket melegítik, az úruk húslevesét melegítik, hogy tudják táncolni. Nagy dal volt ez különben.
0: Abszolút. Hát meg abban az időben ez ilyen nyári kikapcsolódás.
1: Persze.
0: Hát olyan volt, mint a lambada, meg ezek.
1: Azaz, azaz. És mindig volt egy-egy ilyen nóta, mostanában nincs.
0: Jaj.
1: De hát tudod, annyian hallgatnak online-ról zenét, hogy az első számú zenei forrása a hétköznapi embernek az a rádió volt.
0: Hogyne.
1: És ami a rádióban
0: ment... Meg a Music TV.
1: Na, igen.
0: MTV. Igen. Főleg a 97 környékén az MTV, a Sky Channel...
1: És két idős úr énekli a...
0: Há, hogyne.
1: Úgy hívják a bandát, hogy Los de Rio, a nóta címe Macarena. Most elköszönünk néhány nótával, így mi kicsiket pihenünk, iszunk egy jó frissítőt, ti is ígyatok, nagyon fontos ebben a nagy melegben, és aztán visszajövünk, egyszer csak 2006-ot fognak írni.

0: A Bakelitek sztárja és a Winchesterek zenei csillagai. Minden idők legnagyobb slágergyárosainak tündöklése és bukása.
1: Toplista Szóda.
2: Az időutazás elrepítette Temesi Bercit és Lombos Marcit 2006-ban. Hölgyeim és uraim, visszatértünk, ugye ez egy állandó rovat, itt a Billboardot vizslatjuk. 2006. augusztus 2-án az alábbi nóta volt a Billboardista élén.
3: I turn you off.
4: Nope.
3: Didn't think so.
5: How you doing, young lady? The feeling that you're giving really drives me crazy. You don't have a play about the truth. I was at a loss for words first time.
2: Hogy változnak a zenei világok, mi? Tehát 76-tól.
5: You might be the type if I play my cards right. I'll find out by the end of the night.
4: Ez 2006 már, ugye? Meg se tudom mondani, hogy ez mi. Majd mindjárt megszólal, gondolom, a főhős, és akkor igen.
2: Tényleg befúgálni dallam.
5: Ugye,
2: akit most hallgatunk, ő a producer, akinek az a neve, hogy Timbaland. Biztos, hogy hallottál már róla.
4: Persze.
2: Csinált. Ugye Missy Elliottnak csinált dalt, Justin Timberlake-nek.
4: Ő volt az akkori Jay-Z.
2: Igen.
4: Vagy...
2: Igen.
4: Bármilyen is nevezzük.
2: Az amerikai Burai Krisztián. Korának a Burai Krisztiánja. És aki énekel ebben az időszakban ezzel a csajjal dolgozott, ő Nelly Furtado.
4: Nelly Furtado.

0: Te hogy állsz egyébként ezzel a hip-hop műfajjal?
1: Az az érdekes, hogy amikor ez így a 2000-es évek, 90-es években megérkezett, akkor ez a műfaj nekem úgy tudott sokat adni információként, hogy a klippel együtt. Nekem ez klip nélkül semmilyen. De közben, mikor nézed a klippet, és ezeket a vagány sztorikat, meg formákat, kocsikat, ékszereket, az más flash.
0: Igen.
1: Szóval én nem tudom, ha manapság ezt így csak úgy hallgatnám, a Spotify-n egyáltalán megérintene ez a groove, de közben meg, ha hozzárakod azt az akkori korszakot, hozzárakod azokat a kocsikat, csajokat, stb., akkor így tök más emléket ad. Nekem 97-ből a Loser című dal vagy igen. Tehát, hogy ott húzzák a koporsót, meg minden, várjá, benne de van
0: az,
1: teljesen.
0: De az más. Mert az tulajdonképpen ez egy alternatív bandának.
1: Tudom, nem azt mondom, hanem nekem megvan konkrétan az egész képi anyaga ennek az egésznek, vagy az Ugly Kid Joe, vagy a nem tudom, tehát, hogy végig mehetünk az előadókon, és még a pop előadókon is, hogy mi volt a klipben, egy Chris Cross-ban a metró bejáratnál, vagy minden vizuális.
0: Igen, beszélünk, igen. És hirtelen a zene mellé oda került a kép.
1: Így van. Hát meg az volt, az volt tulajdonképpen a sláger, aminek jó klipje lett. Mert a klip miatt lett sláger. Tehát ott még az volt, hogy a klip miatt lett működő a dal. Igen. És abból került a rádió.
0: Vagy legalábbis iszonyú fontos volt, hogy legyen jó.
1: Nagyon.
0: Klipje.
1: Nagyon.
0: Fia, most azt pont így hallgatom ezt a cuccot, és igazából az az érdekes, hogy egyáltalán nem kellemes nekem hallgatni ezt. Szóval nincs az az élményem, ahogy mondtad, hogy most ez...
1: Jobban érzem én ezt a világot, mint mondjuk a mai trappet, tehát nekem ez jobban esik még. De közben meg...
0: Ha a trap mai, hogy el fogunk jutni a 2010, vagy 2026-hoz, a mai naphoz, megnézzük, hogy hogyan.
1: Jó. Jó. De itt még voltak harmóniák, meg dallamok.
0: Igen.
1: Tehát itt azért legalább volt 4 akkord. Manapság egy van, vagy kettő.
0: Nelly Furtado és Timbaland közös nóta, ez a Promiscuous, és megnézzük a 2016-os nótát.
1: Itt kezdtük el a rádiózást.

0: Innentől kezdve a Drake a Timbaland.
1: Igen.
0: Tehát tulajdonképpen itt a Drake átvette, és a mai napig viszi.
1: Majd meglátjuk.
0: Ja.
1: Majd meglátjuk. Van neked egy tipped 2026-ra? Mert nagyon azt mondod, nagyon érzed ezt a trap cuccot, azt mondod.
0: Nem feltétlen vagyok benne biztos, hogy még a trap. Én azt gondolom, hogy ez itt Magyarországon nagyon megy most.
1: Aha, igen.
0: De amúgy Amerikában nem.
1: Az a 10 év elvallás.
0: Igen.
1: Ami úgy általában ott
0: van. Igen. Mert ilyen zenéket itt Magyarországon, a burainak, mikor föl kellett játszanom ezeket a trackeket, ezeket a... Vittem én, hát most ez 16-os track, ilyen jellegű trackeket azért 19 környékén kezdtem el feljátszani.
1: Ja.
0: Mondjuk igen, egy Obis Barbinak.
1: A Bura is azért, ő is előbbre van.
0: Abszolút.
1: Ő vág

0: újabb előadó lesz itt, hála Istennek, mert már én ezt nem egyszerűen. Már nekem ez nagyon sok, és hogy nekem fura is, hogy ez hogy kerül értelük Billboard lista első helyre. Szóval én nem hallok ebben semmi. Érted, hogy én nem érzem.
1: Szerintem ezek korszakok. Tehát a Drake tulajdonképpen bevette ezt a várat, és uralkodott nagyon-nagyon-nagyon sokáig.
0: Igen.
1: Hát ez jellemző. Üzlet, ez kapcsolati tőke, ez lobby, hát ez rengeteg.
0: Ez üzlet.
1: Ez üzlet.
0: Az üzlet, az összefoglalsz mindent. Azóta is egyébként, ha megjelenik egy új Drake lemez, akkor ott ellepi a Billboard top 10.
1: Persze.
0: Ott az első, van olyan, hogy mondjuk a top 10-ben minden nóta.
1: Én ugyanezt gondolom a márkás ruhákról. Tehát, hogy nem gondolom, hogy azok a legjobb minőségű és legjobb ruhák, de rajta van a jel, és
0: azt tud bizneszt csinálni.
1: Így van.
0: Na, akkor most legyen az, picit lehalkítom.
1: Hozzáteszem, rockzenéből bármikor Mike Patton, a Faith No More énekese, kijön egy saját slágerrel, átmegy egy másik zenekarba, csinál egy covert, valamit, tuti, hogy meghallgatom. Tehát, hogy nekem az egyéniség, és hogyha valakinek a Drake, mint egyéniség, teljesen mindegy, kinek milyen zenét csinál, hallgatni fogod, mert a Drake csinálta, és ha Drake-et szereted, akkor viszed magaddal. Nem. Én ugyanígy vagyok a bárkivel. Tehát, hogyha nekem a mit tudom én, a tényleg például Mike Patton, mint énekes a Faith No More-ból, csinált, rengeteg zenekarba ment át, megcsinált sok mindent, ugye Faith No More már 10 éve nincsen, és most újra kijönnek. Most újra koncerteznek. 15 év csönd után.
0: Igen.
1: Hogy az elmúlt 15 évben ő azért alkotott, megcsinálta a bolondságait, és igen, azokat ugyanúgy meghallgattam.
0: És valószínűleg meg is élt belőle.
1: Persze.
0: Na figyelj, most legyen az, hogy megint zenét fogunk hallgatni a rádió kedvencei közül. NSYNC. Kérem szépen, NSYNC nevű zenekar. Biztos emlékeztek
1: persze
0: rá. I'll Never Stop című nóta. És aztán visszajövünk, megnézzük, hogy állunk. 2026.
1: NSYNC és a
0: augusztus második. Másodikán, igen.

0: Hölgyeim és uraim, az óra utolsó blokkja következik. Itt van előtte megnyitva www.billboard.com/charts és a legjobb 100, de ebből csak a legjobb 10-et fogom beolvasni. És akkor nézzük, te hány ilyen trappes cuccot mondasz be így a top 10-ben?
1: Ez most amerikai billboard.
0: Hát ez a billboard.
1: A 100-ból?
0: A 10-ből.
1: Ja, 10-ből. 2.
0: 2. 10. helyen. Figyelj, csinálunk egy ilyen férfinő arányt.
1: Persze.
0: Szoktam mindig számolni. Számolod az egyik ezen a fiúkat, a másikon a lányokat. 10. helyen Bruno Mars és az I Just Might. 9. helyen egy Olivia Dean nevű csaj, akit nem tudom, hogy ismersz-e.
1: Persze.
0: De irgalmatlan, nagyon jó és nagyon zenei a dolog. Man I Need. 8. helyen egy country énekes nő, 27 éves, úgy hívják őt, hogy Ella Langley. A nóta címe Be Her. Majd Olivia Dean visszajött a 7. helyen is, itt van, a So Easy-vel. 6. helyen, oda számolj mind kettőt a 6. helyre, mert ez egy kicsit ilyen alteres cumó és duó. Ők Tame Impala és Jenny közös nótája, Dracula. Dracula. 5. helyen Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. 4. helyen ismét egy duó, de ez egy country. Az Ella Langley és a Morgan Wallen nevű csávó. Te Morgan Wallent ismered?
1: Nem.
0: Nem, szerintem bírnád őt. Majd 3. helyen Stella Lefty, aki szintén egy csaj, a Boston című nótával, és ez egy ő zongorázik és énekel. Majd 2. helyen Taylor Swift új nótája, ugye a Toy Story 5-ös filmnek a zenéje, I Knew It, I Knew You, és akkor mutatom, hogy mi van az első helyen.
1: Country. Ez Amerika. Amerikában ez a fővilág.
0: Ella Langley és a Choose in Texas.
1: 3 helyen van az Ella Langley a 10-es listában.
0: 2 helyen az Olivia Dean.
1: Igen.
0: Hány férfi szerepelt?
1: Hát kevés.
0: 3.
1: Bruno Mars volt, és duóba volt,
0: és
1: 2
0: duóba
1: csávó.
0: Volt 2. Hölgyeim és uraim, erősek, erősek ám a csajok, erősek a
1: hát
0: csajok.
1: Hát most is ezt hasonlítsd össze a magyarra. Tehát mondd, hogy jelenleg ki az, aki bármilyen toplistában nőként bekerül,
0: hát
1: figyelj, a Rúzsa Magdin kívül.
0: Ha gondolod, akkor az egyik rovatban megnézhetjük a
1: magyart.
0: A magyar, mondjuk egy YouTube, vagy egy Mahasz toplistát. Ez izgalmas dolog. Meghallgatjuk a híreket. Ja, várjál, hogy értékeled a mai napot? 2026. július.
1: Figyelj, szerintem korrekt. Tehát, hogy így nulla trap.
0: Nulla trap, és country, és ha nem country, akkor meg ez egy Bruno Mars.
1: Akkor meg Bruno Mars, igen. Tehát,
0: szerintem parádés. Jön vissza a zene.
1: Jaj.
0: És olyan érdekes, hogy itt van az AI, meg minden, és nagy ívű dalok szólnak.
1: Persze.
0: És zenészek játsszák.
1: Steel gitár.
0: Igen.
1: Visszakerültünk 76-ba.
0: Bizony. Tényleg.
1: Hát nem.
0: Tényleg.
1: Most jelzd már le ezt a tracket, meg jelzd le a 76-ot.
0: Figyelj, kikapcsoltam már, hogy bezártam.
1: Mindegy, de hogy így fejben jelzd le.
0: Igen, ez volt a Stardust Vocal Band.
1: Igen.
0: És az Afternoon Delight, ami tényleg hát hasonló.
1: Konkrétan ugyanaz.
0: Ugyanúgy steel gitárok, country gitár. Ja.
1: 76.
0: Hírolvasóknak átadjuk a szót.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
4: Reklám.
3: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
5: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
6: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
7: Reklámot hallottak.
8: 18 óra van.
7: Itt a Megafon.
9: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 2-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
10: Hírek.
9: Az energiaválság miatt megváltozik a Széchenyi tanúszoda működési rendje. A már érvényben lévő döntés szerint augusztus 9-ig délután 5 és este 10 óra között leállítják a szellőztető berendezéseket és természetes átszellőztetést végeznek. Kikapcsolják a szaunákat is, vagyis az úszoda wellness részlegét bezárják. A Nemzeti Sportügynökség egyelőre csak a Széchenyi úszodára vonatkozóan tett közzé ilyen felhívást, a kezelésében lévő rétsági és balassagyarmati létesítményekre nem vonatkozik a döntés. Csatlakozik az energiatakarékos működéshez a Vármegye névadó vára, a Nógrádi vár. Azt követően, hogy a miniszterelnök bejelentette, mindenkit arra kérnek, hogy gyakoroljanak önmérsékletet a villanyáram használatával. A Nógrád várának megmentéséért alapítvány is bejelentette, nem kapcsolják be éjszakára a díszkivilágítást. Az intézkedés csak ma érvényes. A kirándulók figyelmét arra is felhívták, hogy aki Nógrád várához tart, készüljön sok folyadékkal, mert a területen nincs vízvételi lehetőség. A helyi cementgyár közreműködésével újítják fel Vác egyes utcáit. 26 külterületi utat javítanak bányai zúzalékkal, amelyek élhetőbbé teszik egyes lakóövezetekben a közlekedést, állítja az alpolgármester. Korábban számos panasz érkezett az önkormányzathoz az utak minősége miatt, ugyanis a város a lakók meglátása szerint hosszú ideje nem foglalkozik azok karbantartásával. Rozmarin Sándor alpolgármester azt mondta, a kőzúzalékkal a külterületi utcák minősége fog megváltozni. Az anyag dolgozását több helyen a lakók maguk vállalták. Zalaszentgróton és térségében rendeződni látszik a több mint egy hónapja érvényes másodfokú vízkorlátozás, miután a sikeres fúrás után üzembe helyeztek egy új víznyerő kutat. Ennek ellenére továbbra is óvatosak, ezért a várossal együtt összesen 29 településen már több mint egy hónapja életben lévő másodfokú vízkorlátozáson a hőségriadó fenntartása alatt egyelőre nem enyhítenek. Már tervezik egy újabb kút fúrását is az ellátásbiztonság érdekében, de a települések közösen pályázni kívánnak egy felügyeleti rendszer kiépítésére is. Erre azért is van szükség, hogy egy csőtörés esetén a szolgáltató az elzáró szerelvényeket távolról is működtetni tudja, így megakadályozva például egy-egy tározó teljes kiürülését, amire az elmúlt hetekben Kehidakustányban volt példa.
6: Közlekedés.
9: Éjszaka Salgótarjánban a Füleki úton várható sebességellenőrzés.
2: Következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja Lombos Marcival.
8: Szóda.
0: Elindul Szódánk harmadik órája, ilyenkor mindig ilyen napi információkat olvasok be, nyugodtan szólj közbe. Mindenki a névnapját ünnepli, akinek az a neve, hogy Lehel, Alfonz, Alfonza, Alfonzin, Alfonzina, Elfrida, Gusztáv, Lél, Mária, Mia, Mietta, Özséb, Polli, Regő, Regölő, Regős és Szerénusz. Nekik kívánunk boldog névnapot, illetve hogyha van ismerősödök, akit így hívnak, akkor köszöntsétek fel őt nagy szeretettel, meg azzal a pezsgővel, ami ott lapul a hűtőszekrényetek aljában. 4 éve kaptátok az unokatestvérétektől, soha ne visszátok meg. Most érted, akkor nem egyszerű megfogni, átmenni Lél nevű, vagy Regös nevű.
1: Özséb,
0: az volt a kedvencem nekem is. Ismerősötökhez, és akkor szépen felmondjátok. Mondok néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. Időszámításunk előtt 338-ban a Makedón ellenes szövetség. Ki volt a Makedón ellenes szövetség? Na mondjad nekem, Bercikém. Tébai, Fokisz, Korintosz, Akaja és Atén. Kérlek szépen, Kairóneia mellett döntő vereséget szenved. Aztán van még egy ilyen, én különben bírom ezeket az ilyen régi.
1: Most én is nagyon szeretem.
0: Odüsszeia, kötelező megnézni. Odüsszeia. Időszámításunk előtt 216-ban a Kanneai csata, Hannibal kartagói hadvezér legjelentősebb győzelmét aratta a Római Köztársaság haderője ellen.
1: Hannibal kegyetlen.
0: Tehát az fie, az ott, az milyen elvakult, se érted, hogy át kell elefántokkal a nem tudom milyen hegyeken. Az...
1: És ebből filmet csinálnak, de nem tudják igazán átadni azt, ami ott történt. Tehát, hogy ez,
0: Odüsszeia, nézd meg, nagyon durva. És akkor picit ugrunk az időben, megnézzük a 20. századot. 1914-ben ezen a napon német csapatok jelennek meg Luxemburgban, válaszul Franciaország mozgósítja haderejét. Hát ott egy irgalmatlan, kaotikus időszak, ugye ez az első világháború. 1933-ban akkor pont nem volt semmi ilyen. Megkezdődik a Gödöllőn rendezett negyedik cserkész világdzsembori, ez volt a neve.
1: Cserkész.
0: Az egyetlen Magyarországon rendezett cserkész találkozó. 40-ben a Vörös Hadsereg elfoglalja Beszarábiát, és létrejön a Moldáv SSK. 1945-ben véget ér a Potsdami konferencia, többek közt megállapodás születik a mai lengyel-német határról, és Berlin 4 megszállási övezetre osztásáról. 1958-ban életfogytiglani börtönbüntetésre ítélik Göncz Árpádot. Hogy el tudod képzelni azt a pillanatot, hogy ott ülsz, és azt mondják, hogy életfogytiglan. És abból a szituból, hogy ott ülsz, érted, a sitten, egyszer csak eltelik pár évtized,
1: köztársaság,
0: és köztársasági
1: elnök leszel.
0: Hogy ez, és ez csak azért emelem ki, hogy a legnagyobb reménytelenségben is, a legrosszabb helyzetben is, ha ott van az emberben a hit, meg nem tudom, meg, és szerencséje van.
1: És fordítva is, így lesz egy óriás földön futó című dal.
0: Igen.
1: Hogy ez pro-kontra ott van.
0: Igen. Hogy olyan életet kell élni, hogy bármi változik, érted, mert a világ az változik, akkor is ember tud maradni az újban. 1971-ben az Apollo 15 űrhajósa David Scott egy madártól és egy kalapács lejtésével szemlélteti a szabad esést a Holdon. És figyelj, ezt is elolvasom, mert erre úgy emlékszem, ez 90-ben volt, akkor én már ugye voltam 16 éves, akkor már nagy voltam. 1990-ben Irak lerohanja Kuvaitot, és megkezdődik az első öbölháború. Hm. És néztük a nagyapával, már színes tévén. Hm. Ott ültünk. Ja.
1: Kemény.
0: Híres születésnaposok? Azt szeretné hallani? 1696-ban első Mahmud az Oszmán Birodalom 25. szultánja. Figyelj, ugrunk olyanokra, akik így közelebbiek, és így ismerhetjük őket.
1: Gyarmat,
0: például 1949-ben született Farkas Bertalan magyar repülőtisztes.
1: Miatta űrhajós. Lettem én Bertalan.
0: És emlékszel?
1: 80-ban.
0: Emlékszel rá?
1: Persze.
0: Nagyon
1: hát
0: durva.
1: Édesanyám még miatta neveztek el.
0: Ja, akkor még előbb repült ő, ugye, föl az űrbe.
1: Igen, hát ő világhírű lett így ennek köszönhetően, és én 80-ban születtem, tehát az időtáj történt ez.
0: Én úgy tudom, hogy itt a Velencei tónál neki van valami háza.
1: Lehetséges.
0: Szokott is lejárni. 1962.
1: De biztos, hogy van gyarmati rokona.
0: Ja, hát az mindenkinek van. Mindenki gyarmati, ha visszanéz. 1962-ben született Alapi István, fonogram díjas magyar gitáros dalszerző, az Edda Művek tagja. 1973-ban született a csodálatos Ullmann Mónika magyar színésznő.
1: De jó. Ullmann Otto tanít nálunk Kőbányán a zenei stúdióban, az ő édesapja, és aha, hát vele sztorizunk állandóan. Neki van a Muki nevű kiskutyája, imádjuk.
0: És akkor itt kb. Ennyi, most így nézem, de egy csomó olyan van, akit nem nagyon ismerek, de őket így szeretem. 78-ban született Kárász Eszter, magyar színésznő és előadó művész.
1: 80. május 26-án repült a Soyuz 36-tal világűrbe.
0: Aha,
1: és te mikor születtél? Október 4.
0: Aha. Ja.
1: Ja.
0: És tényleg azért hívtak, azért nevezett el édesanyját téged Bertalannak. De durva. Bizony. De durva. Hát igen, nagy hős volt, azért
1: hét
0: az
1: nap,
0: ritka,
1: 7 nap 20 óra és 45 percig volt.
0: Ja.
1: És június 3-án tért vissza, az első magyar űrhajós.
0: A születésnaposok kapcsán szeretném mondani, hogy nem csak híres embereknek van a születésnapja, és mivel? Majd a Szent Péter előtt. Úgyse az lesz a kérdés, hogy mennyire voltál híres, meg hány lájkod volt a Instán, meg a TikTokon, meg a, hanem az, hogy na mit csináltál gyerekem életedben? Na mit csináltál? Azért ugyanazzal a megelőlegezett szeretettel kívánunk ugyanúgy tényleg mindenkinek, óvónők, mentősök, pénztárosok, pedagógusok, rendőrök és rendőrnők, nekik is, tök mindegy, akinek ma születésnapja van, annak küldjük puszinkat. Van egy ilyenünk, hogy nemzeti ünnepek, emléknapok, világnapok, augusztus 2-a, a Roma holokauszt, a Poraj most nemzetközi emléknapja. Ezen az éjszakán emlékeznek a cigány holokausztra, 1944. augusztus 2-től 3-ára virradó éjszaka 3000 romát mészároltak le Auschwitzban. A Cigány Világszövetség a 72-es párizsi kongresszusának határozata alapján Magyarországon emellett 2008-2009-es cigánygyilkosságokról is megemlékeznek. Illetve Macedóniában ma van a köztársaság kikiáltása, meg ahogy szoktam mondani, hogy egyébként meg tök mindegy, hogy mit ünneplünk, hogyha van alkalom, bármi alkalom arra, hogy az ember összehívja a barátait, a családját, hogy az asztal köré üljön, és egye nagymama kiváló, vagy éppen egyáltalán nem kiváló főztjét. Általában nagymamák húslevesé meg főztje, az mindig jó. Ezeket ki kell használni, szóval ünnepeljetek, amennyit csak tudtok. Ünnepeljetek az életet. Hey, yo, who's

0: Néz, hall. A nő, aki tálcán hozza a kultúrát. Sűn Edina.
1: Berci bácsi, emlékszel a bennünk élő Klotild néni?
2: Igen.
1: Igen. Hogy állsz? Hogy állsz most?
2: Én ugyanoda kanyarodok vissza mindig.
1: Hogy állsz most?
2: Ahogy autóba ülök, azonnal Klotild nézni leszek.
1: Azonnal. De figyelj, a mai világban téged mi bosszant leginkább?
2: Pökhendiség, alázatmentesség és a bizalommal való visszaélés, aha, ezek nagyon felbosszantanak.
1: Tehát ezek ilyen általános, ami mondjuk így...
2: Meg az együgyűség, vagy az agresszió, tehát ezeket én nagyon elutasítom. Az a szomorú, hogy nyilván az ember az interneten olvasgat, meg itt van, ott van, és most... Olyan furcsa lett a világ, ott, ahol élek, Alsó-Némediben van egy ilyen Facebook csoport, hogy Alsó-Némediről őszintén, ez a csoport neve.
1: Jaj.
2: Rengetegen ott vannak, tudod, és mindenki kirakja, hogy miért ide tojik a kutya,

0: Érdekes, hogy én ezt így rendszeresen átélem. Rendszeresen áll a házunk előtt valami idegen autó, aki, úgy nevezzük mi Alsó-Némediben ezeket, hogy gyütment. Uh-huh. Akik így bejönnek Némedire. Én is ilyen vagyok. De a feleségem meg törzsgyökeres Alsó-Némedi.
1: De hát téged befogadott.
0: Engem befogadtak szerencsére, de vannak ilyenek, akik így odajönnek, felvásárolnak területeket, építkeznek, és 15 autóval úgy gondolják, hogy ők bárhova állhatnak. Ezek munkásautók, ezek éppen taxik, vagy bármi, ami ott a családjukban működik. És odaállnak házak elé. Mindenféle kérdés nélkül.
1: Igen.
0: És bízva abban, hogy ez közterület, ők így parkolgatnak ide-oda, jobbra-balra. És nem tudsz leparkolni a házad elé.
1: Aha.
0: Miközben családi házakról beszélünk, tehát nem egy belvárosról beszélünk. És annyira furcsa ez, és ezt a posztot meglátva, az együtt éreztem ezzel a posztolóval. És képzeld el, a kommentek 80%-a beszólt ennek az embernek. Hogy unatkozol? Miért nincs jobb dolgod? Mi bajod le? Mi állt volna a járdára? Tehát, hogy annyira ilyen borzasztó a jelenlegi lelki állapot az embereknek.
1: Figyelj, az az érdekes, hogy valahogy aktuálissá vált, hogy az elmúlt évtizedekben elkezdtünk rengetegen utazni, tudod? Tehát, hogy mindenki megy ide-oda, érted, utazik a világban, költözik, érted, új városba megy meg minden. És egy picit, mintha megint megjelent volna az igény arra, és erre különben nekem az első példa az volt, amikor kiderült, hogy ott Kréta szigetén, hogy így mondja a helyi lakosság, hogy figyelj, az van, hogy tudom, hogy van pénze Krétának abból, hogy van turizmus, meg minden, de inkább ne jöjjenek.
0: Ja.
1: Hogy érted, van egy ilyen saját kis közegünk, ahol mi eléldegélünk, érted, elpásztorkodunk, megtermeljük a magunk kis ételeit, meg minden, jól érezzük magunkat, hogy nem kell az a rengeteg turista, meg építik a nagy éttermeket, meg minden, és értem én, hogy egy-két vállalkozó ebből így meggazdagszik, meg minden, de hogy nekünk így jó élni. Uh-huh. A következő jel Barcelona volt, ahol állítólag már annyi a turista.
0: Hát meg igen, nem nevezném őket bevándorlóknak, de mégiscsak azok, tehát, hogy így nevezzük őket gyűjtmenneként, akkor ugyanúgy. Igen, ott a közbiztonságot fenyegeti ez, én járok rendszeresen Barcelonában, nagy Barca szurkolóként. Este 10 után már nem vagyok az utcán. Aha. És nem is ajánlják. Ráadásul este 10 után nincs semmi. Se taxi, se közlekedési eszköz, se metró, semmi, tehát nem tudsz máshogy menni, csak gyalog. És ott elvesznek mindenedet. Sajnos ez a tapasztalat. Ezt kint élő barátaink is mondják. Tehát, hogy így nem feltétlen biztonságos.
1: Igen.
0: A belváros.
1: És most voltam, képzeld el, Németországban egy pár héttel ezelőtt, Baden-Württemberg tartományban, és ott, tudod, így unokaöcsém így vitt ide-oda, és ő meséli, hogy ott is a helyiek nem szeretik, hogy jönnek oda.
0: Nagyon érdekes.
1: És egyébként, az éttermek tele vannak helyiekkel.
0: Uh-huh. Igen, ez attól függ, hogy tudod, ez nagyon érdekes, például ott Némediben is, ahol élünk, mindig, hogyha nyit egy üzlet, és pont erről beszélgettünk valamelyik nap, úgy betöm egy lukat tulajdonképpen az, hogy nyit. Legyen ez egy, mit tudom, egy ruhabolt, vagy egy mit, pizzéria, vagy bármi. És úgy örülnek neki az emberek, hogy ez van, de utána de nehogy már neked több pénzed legyen abból, hogy én ott teszem, nem megyek oda. És emiatt így nincs igazából jó helyzetben ez a helyi vállalkozói szféra. Azoknak megy, akiknek már régóta megy, de azoknak sem úgy, tehát mondjuk egy vetőmagbolt sem úgy működik már. Mondjuk nyilván ennek van időjárási problémája is, meg sok minden. De érdekes, ez Spanyolországban sokat járunk, ugye ott is van ingatlan, és ott például azt látjuk, hogy tök jól működik ez az egész, szeretik azt, hogy ott működik a minden, de ott abban meg hozzátesz az, hogy a spanyolok azért nem szeretnek annyira dolgozni ott, és ők abból élnek, hogy turizmus van. Aha. És azt viszont élik, meg szeretik, és befogadnak, és jó fejek, tehát meg nem beszélve arról, hogy például ahová mi megyünk, ott azért sok magyar van, és ők már ott így élnek 18 éve, és akkor ott beépültek, és ott vannak, és már tulajdonképpen spanyol állampolgárok is. Tehát, hogy az egy másik világ, ahova oda csöppenünk, és ott például nagyon érdekesen oldották meg azt, hogy rengeteg a a külföldi, rengeteg a turista, viszont nincsen félelem és agresszió olyan szempontból, hogy mindenben van kamerázva, és a rendőrök nagyon csukelok. Tehát ott nem az történik,

0: csak úgy ülnek ott a izébe, aztán majd valami lesz, hanem ott amint észrevesznek valamit, ott nincs egy gyárus az utcán. Ott nem akar neked bármilyen afroamerikai mondjuk egy karkötőt a kezedre rakni, vagy éppen eladni neked egy kínai hamisítványt, bár semmilyen nincs.
1: Aha.
0: Tehát ott kihúzták a méregfogát ennek, és rögtön a gyökerét megszüntették. Tehát, hogy ez szerintem csak hozzáállás és koncepció kérdése, hogy ki hogy működik, meg hogy működteti ezt. Egyszerűen elkerülhetetlen, hogy az ember így menjen, és kipróbálja magát, hogy a gyerekeink azt látjuk, hogy inkább külföldön akarnak érvényesülni, mert jobb lehetőségek vannak. Hát, ez most egy ilyen helyzet, de közben meg nem panaszkodom, meg nem is feltétlen buzdítok arra senkit, hogy menjen külföldre. Én tök szeretek itthon lenni, én nagyon szeretek hazajönni. Viszont szeretek utazni, szeretek menni, megismerni helyeket. Szardinián voltunk nemrég, Spanyolországban. Közben a konferenciákra megyünk, akkor ugye voltam Athénban, voltam... Most megyek éppen Berlinbe, megyek Lisszabonba, tehát hogy mindig van valamilyen olyan út, ami ilyen konferencia miatt fontos. Brightonba megyek most szintén egy ilyen konferenciára, tehát mindig van valami olyan helyszín, ami teljesen eltérő, tehát tök más, egy angol, egy ír, egy dán, egy svéd, holland világ, és tök más egy portugál vagy egy spanyol, tehát összesen lehet hasonlítani.
1: Figyelj, egy picit visszaugrunk a Sónémedibe, mert én azt látom, vagy azt tapasztalom, meg így az elbeszéléseid alapján, hogy téged ott befogadtak.
0: Igen, azt gondolom, igen.
1: Hogy szerinted mi kell ahhoz, hogy egy ember, hogyha új helyszínre költözik, akkor befogadják? Hogy mondjuk a te titkod,
0: hogy téged alsó titkom, némedében... meg nem is kényszeresen figyeltem arra, hogy elfogadjanak, de szerencsére a Kata családját amúgy is szerették, meg ismerték, tehát Kata édesanyja óvónő, tehát őt azért sokan ismerik, és ennek köszönhetően én, aki így bekerültem a családba, befogadtak rögtön. Az más kérdés, hogy én ugye csinálom a dolgomat zenészként, tehát ők így rögtön érdeklődtek, meg látták, hogy itt vagyok, ott vagyok.
1: Kicsit aztán... csodabogár is vagyok.
0: Igen, egyrészt
1: ebből
0: másrészt meg...
1: Ebből basszusgitározás van, hogy meg lehet élni.
0: Másrészt meg azért sok ismert ember jön hozzám stúdiózni, és akkor erről tudnak, hogyha megjelenik ott a bárki, Liptai Klaudiától elkezdve... Isten nyugosztalja Szolnoki Peti barátomat, ő már sajnos nem, de ő is sokat volt nálunk. Szóval rengetegen jönnek, és az a szerencsém, és azért is fogadhattak be, mert maga a vezetés és az önkormányzat nagyon nyitott arra, hogy a helyi kultúrát őrizze. Koncerteket szervez, rendezvények vannak, Kocsonya Fesztivál, Traktor Fesztivál, ilyen-olyan fesztivál.
1: Traktorfesztivál? Egy traktorfesztiválon milyen zenészek lépnek fel?
0: Folyamatosan zenekarok vannak, és az Abba Házi Csabi a műsorvezető minden évben, ő a házigazda, és hát már egy traktorverseny van. Aha. Tolatási verseny, slalom, minden. Iderag, dodarag, centire lemérik, tehát ez brutális, hogy kisgyerekeknek van rajongói traktorfesztiválos pólójuk, tehát hogy brutál, imádják. Figyelj, hetente vannak rendezvények nálunk, és van könyvtár, van nyugdíjas klub, van jogaklub, horgásztavak, végbortpálya, tehát hogy minden van a környéken.
1: Figyelj, és hogy úgy működik a közösségi élet?
0: Nagyon. Nagyon. Minden vasárnap, hogyha tudok, két hetente van ugye otthoni foci meccs, ott kint vagyok, sütésfőzés van, kint van a település, polgármesterrel szotyizunk ott, és anélkül, hogy bármi érdek fűződne, egyszerűen csak emberként ott elbeszélgetünk, és szurkolunk, és nyilván káromkodunk, meg szotyit köpködünk, de közben meg utána megesszük jó ízűen a...
1: Nyilván káromkodunk.
0: Hát a foci az ilyen. A foci és a vezetés az ilyen. Számomra ilyen. Úgyhogy ezek ilyenek. Talán ez is, meg az, hogy mikor így oda kerültem, és megtudták, hogy zenélek, rögtön felvették velem kapcsolatot, meg én is nyilván nyitott voltam, és akkor kérdezték, hogy tudok-e valamiben segíteni, hogy idehozzak mondjuk egy produkciót, vagy nem tudom, független attól, hogy kiváló szervezői vannak a településnek. Tehát nem ilyen amatőr emberek, hanem tényleg professzionális emberek. A ottani szervező, például a menedzsere a Zanzibárnak, a Ladány Benének, a nem is tudom, Mongóráznak, a mit tudom én nem is tudom, tehát rengeteg ilyen formáció van, akiket így menedzsel a helyi szervező, de közben van a művelődési házban egy olyan kiváló kulturális szervező, aki például Szulák Andreának volt az osztálytársa még a színművészetén, és ő például Inci néni nagyon szeret szervezni, és ő mindig engem hív. Tehát évente kétszer adnak lehetőséget, általában május környéken, majális környékén van egy nagy színpados koncert, ahol játszhatok, meg karácsony környéken, advent környékén van egy lehetőség, ahol az én nevem, tehát Temesi Berce és barátai van, viszont itt, ami tavaly a Keresztes Ildi Hevesi Tomi volt a vendégem, idén a Pokornilia lesz.
1: És akkor mindig hívsz.
0: Mindig hívok valami vendéget, aki nem járt még Németdin, és rajtam keresztül úgy oda kerül, és a körülnek, és a művelődési ház kinyit ilyenkor, és koncert lehetőséget ad, és nagyon-nagyon-nagyon szuper. Tehát, hogy elképesztő jó fejek. Olyan, hogy egy településen ingyen kaja legyen, tehát el nem tudod képzelni, hogy a Disznótoros Fesztiválon ott bemész, és mindenki süt, főz, tehát verseny van, hogy kinek jobb a kajája, igen, mint ahogy a palóc futamon is. De ez nálunk ilyen, nem hogy havi, majdnem, hogy heti rendszeresség.
1: Igen.
0: És ott bemész, és megkóstolod a kajákat, és szó sincs róla, hogy ott elképesztő összegeket fizess ezért, hanem a település adja a húslevest, a nem tudom mit, van egy udvarház azon az udvaron, ha nagyobb koncert van, például van Tankcsapda, Rúzsa Magdi, Bikini, Well Hello, Follow the Flow, ezek szoktak lenni, akkor van az úgynevezett nagy gödör, ami egy ilyen focipálya, meg biciklipálya, meg nem tudom, és ott több ezer ember elfér, és nagy színpad felépül, és akkor ott évente van 2-3 ilyen nagy koncert.
1: Hölgyeim és uraim, nagyon fontos, hogy azt a helyet, ahol mi élünk, ott azt életben tartsuk, és életben tartsuk a közönséget, vagy a közösséget is, akik ott élnek. Szóval járjatok mindenféle városi rendezvényekre, használjátok ki ezeket a helyzeteket, ezek nektek vannak, nektek szervezik, és ez most nyilván Alsó-Némediről beszéltünk, de ugyanúgy
0: érvényes. De hát ugyanúgy a Gyarmatra, a Jazz Fesztivál, amin voltunk, csodálatos rendezvény volt, vagy a Palóc futam, vagy bármi.
1: Most pedig hallgassunk zenét.

0: harmadik óra vége mindig egy Siket Norbi vers. Ő ugye Balassagyarmatváros költője, aki a Facebookon osztja
1: rendszeresen meg. Rendszeresen kommentál nála.
0: Igen, szeret nagyon téged, szeretem. Nagyon.
1: Nagyon
0: igen.
1: Szeretem a Norbit.
0: És mindig küldözgeti át nekem a verseket. Én meg ezt 10 éve
1: Beolvasom
0: ilyenkor. A mostaninak az a címe, és hát mindjárt a címből fogjátok érezni, hogy nem véletlenül olvasom ezt a verset. Forróság környékez. Forróság környékez. Bomló lágy törvényt tesz. Tombol az olvadás, rombol a sorvadás. Igazságszerzemény izzadság tengerén. Tűzvihar csendélet fűti az elméket, megsül a lágytojás, zendül a látomás, mállik a figyelmem, játszik az idegen. A napnak pásztái, a vastag számlái felhíznak a népnek. Felizgatva égnek, határban a kévék, kaszálnak a tévék, hűvös szobák mélyén tűzrölt szolgált élmény tölti az agyakat, önti a parazsat, harc elnyelőnye vágy van a perzselő nyárban, forróság környékez. Oldó tánc, örvény ez. Most pedig következzenek a hírek.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
4: Reklám.
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
7: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
5: Éld át ezt az igaz történetet.
8: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
5: A legenda mögött.
7: Az állagsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
9: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
5: A sivatag fia. Július 23-ától a mozikban.
10: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
11: Reklámot hallottak.
12: 19 óra van.
11: Itt a Megafon.
13: A mikrofonnál Andor Tamás.
14: Hírek.
13: Csatlakozik az energiatakarékos működéshez a Vármegye névadó vára, a Nógrádi vár. Azt követően, hogy a miniszterelnök bejelentette, mindenkit arra kérnek, hogy gyakoroljanak önmérsékletet a villanyáram használatával. A Nógrád várának megmentéséért alapítvány is bejelentette, nem kapcsolják be éjszakára a díszkivilágítást. Az intézkedés csak ma érvényes. A kirándulók figyelmét arra is felhívták, hogy aki Nógrád várához tart, készüljön sok folyadékkal, mert a területen nincs vízvételi lehetőség. A labdarúgó Magyar Kupa bajnokságban tegnap este 3-0-ra nyert a Karancslapújtő a Vizslás ellen. A Kabas Algótarján elleni mérkőzése 0-12-es eredménnyel zárult. A Vác 0-2-re vesztett a Máté Szalka ellen hazai pályán. Átfogó, közép- és hosszú távú stratégia kidolgozását sürgette az energetikai és vízgazdálkodási kihívások kezelésére a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. Magyarország az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb energiaellátási helyzetével néz szembe, a paksi atomerőmű kényszerű leállása és a rendkívüli hőség miatt megnövekedett fogyasztás következtében hangsúlyozták. A szervezet szerint szükség van vészhelyzeti szabályozásra, ugyanakkor szerencsés helyzet, ha a vállalatok önkéntes vállalásai és a lakosság önkorlátozása önmagukban elegendőnek bizonyulnak az ellátás biztonság megőrzéséhez kényszerintézkedések nélkül is. Megjavították, így újraindult a Dunamenti erőmű G3-as blokkja. A közel 400 megawattos termelőkapacitás újra rendelkezésre áll a magyar villamos energiarendszer szánára. A G3-as blokk július 29-ei tervezett indítását a gőzturbina egyik védelmi szelepének speciális tömítésénél észlelt műszaki rendellenesség miatt kellett felfüggeszteni. Az Európai Bizottság pénteken hivatalos kifogásokat tartalmazó dokumentumot küldött a Temu kínai online piactér tulajdonosának, mert előzetes álláspontja szerint akadályozták a testület helyszíni vizsgálatát. A brüsszeli testület közleménye szerint az írországi Dublinban végzett előre be nem jelentett ellenőrzés során a vállalat több alkalommal nem működött együtt a vizsgálatot végző hatósággal. A vizsgálat célja annak feltárása volt, hogy a Temu részesült-e olyan külföldi állami támogatásokban, amelyek torzíthatják az Európai Unió belső piacát. nem viseli tovább apja családi nevét Tom Cruise lánya. A People magazin információi szerint Suri Cruise-ról Noelle-re változtatta a vezetéknevét, ez pedig egy választói nyilvántartásból derült ki. Suri jelenleg a Pittsburghi Carnegie Mellon Egyetemre jár, és Pennsylvaniába regisztrált szavazóként Suri Noelle néven még 2024-ben. A Noelle egyébként az édesanyjának Katie Holmesnak a második neve.
10: Közlekedés.
13: Éjszaka Salgótarjánban a Füleki úton várható sebességellenőrzés.
10: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja Lombos Marcival.
0: Szóda. Elindul negyedik és egyben utolsó óránk. Temesi Bercivel ülünk itt a mikrofonok mögött. Helyszín a Velencei tó partja és az én kis gárdonyi teraszom. Nagyon kényelmes és szép kis terasz. Figyelj, a Norbi vers kapcsán, hogy te azért alkotsz sokat, ízdalokat, meg nem tudom, produkciókat találsz ki, hogy olyan nem volt még neked, hogy ilyen íráskényszered volt, hogy le akarod írni?
1: Dehogy nem, hát az ötödik lemezem az így készült, tehát a domos lemez az így készült, az nyilván egy családi trauma okozta dolog volt, tehát én nem akartam ott lemezt írni, jött egy ilyen traumatikus élmény a családban, és akkor ennek köszönhetően konkrétan egy hét alatt megírtam az egész lemezt.
0: Azt, amit belőtt.
1: Tehát ott így kijött belőlem zeneileg ez az egész.
0: Igen.
1: Úgyhogy van ilyen, most például a jelenlegi időszak, amikor túl vagyok, egy olyan elképesztő egy éven volt a mesterdiploma miatt. Egy olyan hektikus, nagyon sűrű időszakom volt. Munkák, család, tanulás, ülések,
0: egerbelejárás.
1: Volt, hogy heti négyszer mentem egerbe. Ugye ezek gyakorlati dolgok, gyerekekkel foglalkoztunk. Tehát, hogy olyan reterhelő időszak volt, hogy azt vártam, nem azt vártam, hogy átvegyem a diplomámat, hanem, hogy az utolsó vizsgámat megcsináljam. Tehát én már azt se érdekelt, hogy nem veszem át a diplomámat. Aha. Nem is gondoltam arra, hogy én most ott kiöltözöm és átveszem a diplomámat. Az már lényegtelen volt. Egyszerűen az arra vártam, hogy jöjjek ki az utolsó vizsgáról, úgyhogy megvan minden. Jö. És ahhoz képest 4,65-ös átlaggal végeztem, tehát azt gondolom, hogy becsületesen megcsináltam, de nagyon nehéz volt, és azóta semmi más gondoltam, nincs csak, hogy pihenjek. Szeretek alkotni, meg így sem az van, hogy otthon ülök és nyomkodom a tévét, de bizonyos időszakokban, hogyha mondjuk ülök egy munka fölött, és a feleségem bejön és azt mondja, hogy figyelj már, ezt kéne, meg azt kéne, akkor mindig azt mondom, hogy most dolgozom, majd végeztem. Most az a szituán, hogy leülök, dolgozok, és ahogy belép a feleségem, várom, hogy mit kell csinálni. Aha. És ha ő azt mondja, hogy most ezt kéne, akkor ott hagyom a munkát, és kimegyek és csinálom. Mert egyszerűen jobban kikapcsol most az, hogy füvet nyírjak, hogy mérjem a medencében a pH-t, hogy rendbe rakjam amit tudom én, jacuzziban a vizet, vagy éppen bútort takarítsak, vagy mit tudom, garázsba rendet rakjunk, vagy éppen az autókat lemossuk. Egyszerűen így a hétköznapi dolgok, vagy mit tudom én, hetente kétszer összejárunk a családdal, és szalonnát sütünk, vagy éppen kiülünk a teraszra, és beszélgetünk. Imádtam a VB időszakot, minden nap megnéztük a meccseket. Aha. A családdal, a feleségemmel. Olyan jó volt ezeket így megélni, hogy egy picit így újra energiát szerezzek.
0: Fia, az van, hogy szerintem azért sokan nem tudják rólad, hogy azt nyilván tudják, hogy pöröksz, hogy rengeteg melód van, de tulajdonképpen neked így az elmúlt évtizedeid, és igazából ezért is hoztam elő ezt a 10 évet, és ugye nem is volt róla szó, hogy neked ez alatt a 10 év alatt a semmiből, mert szerintem nem is gondoltad volna ezelőtt 10 évvel, hogy te elmész főiskolára, hogy tulajdonképpen lett 2 diplomád.
1: Igen.
0: Hogy te úgy azért nagyon a karrierre koncentráltál, és hogy eljutottál oda, hogy basszusom, a kis magánéletedre fektetett idő az ugyanúgy megtérül. Egyébként képzeld el, hogy most ugye én vagyok abban a helyzetben, hogy itthon ülünk Gárdonyban, itt vannak a gyerekek, meg minden. A Timcsike eljár Budapestre dolgozni, ő ugye operatív feladatokat végez, meg minden, de tulajdonképpen ő ilyen ilyen Han Solo-ként, tudod, ez megy cégekhez, és segíted ilyen szakértőként, tanácsadóként. És hogy olyan jól esik nekem az, hogy fogom, megfőzök.
1: Igen.
0: Hogy kicsit kitakarítok, kiteregetek a mosógépből, hogy dolgok, amiket az ember, érted, pont fordítva persze csinál, hogy az ember, a férfi megy el dolgozni, és mire hazajön, itt van a nő, és hogy olyan jó érzés letenni, tudod,
1: nagyon megérkezik, szeretem,
0: és letenni elé az ebédet, meg minden, hogy ez,
1: én
0: hogy
1: nagyon
0: ez
1: szeretem
0: olyan jó,
1: ezt
0: jó érzés.
1: Eleven nálunk az van, hogy Kata egy ilyen maximalista, és hogyha nem úgy készül el az étel, én is az vagyok, de nem ennyire. Hogy tehát, nem, hogy nem tudok berágni bizonyos dolgokon, ha csak nem autóban ülök, vagy meccset nézek. Ő például, ha nem úgy sikerül, a kaja inkább kidobja, de lábosostól. Tehát, igen, hogy annyira berág ezen, hogy nem úgy sikerült, ahogy eltervezte. Ezért mi megállapodtunk már a legelején, hogy ezek feszültségforrások, ezek nem lesznek nálunk. És akkor én vagyok a konyhában. Én csinálom a kaját, én vagyok a felelőse ennek, én imádom, mert engem kikapcsol, nem tud felidegesíteni. Én nem receptből főzök, hanem kóstolgatok, tesztelgetek, próbálgatok. Tehát, igen, hogy így engem így kikapcsol, az is élvezem. És ahogy én végeztem, fölteszem a kezem, mint a főzőműsorokba, lejárt az idő, tett fel a kezed, fölteszem a kezem, ott gőzölög a kaja, és kisétálok a konyhából, és onnantól kezdve a Katáé. Tehát a tálalás, a takarítás, a minden ilyen, ezt onnantól kezdve ő csinálja.
0: De ő ezt szereti is csinálni.
1: Imádja. Tehát őt meg például ezt kapcsolja ki. Ő meg abszolút ebben van benne. Ő neki az ad pluszt, hogy tisztaság van, meg gyönyörű minden, meg illatos. Tehát, hogy ő ezt szereti.
0: Na kérem szépen, induljon el a negyedik óránk egy olyan dallal, hogy Barbie és a ha zene szólt.

0: a Szóda stílus szakértője, Temesi Berci.
1: Már megelőlegeztük a témát, szerintem fontos 2026 nyarán beszélni erről, és ez most egy picit így a dumcsizásból átmondjuk egy komoly témára, ez a mesterséges intelligencia 2026-ban. Te ugye jársz nemzetközi konferenciákra, alapvetően érint téged, ahogy egyébként minden kulturális szereplőt, hogy te mit látsz most a mesterséges intelligenciában? Mennyire nagy veszély az emberek életére, vagy pont nem?
2: Most volt egy előadásom, a Magyar Hajnának van egy ének stúdiója, és ő csinált egy ilyen nagy, nem is tudom, hogy hívjuk ezt, nem konferencia volt, de a tanítványainak csinált egy egynapos ilyen nagy rendezvényt, és rengeteg meghívott vendége volt, többek között én is. Én kaptam a mesterséges intelligencia témakört, és rengeteg mindenből készültem és összeszedtem, és ott feltettem egy kérdést, hogy szerintetek az alábbi négy közül mi volt az, amire azt mondták, hogy tönkreteszi majd a zenét. És akkor felsoroltam négy dolgot. Elektromos dob, autotune, mit tudom én. És akkor így felsoroltam egy csomó dolgot, és akkor mindegyiknél jelentkeztek ezek azok, de közben meg tulajdonképpen a válasz az volt, hogy mindegyiknél azt gondoltuk, hogy tönkreteszi a zenét. És valójában nem tette tönkre, hanem beépült a munkafolyamatunkba. Viszont az is igaz, hogy nem volt olyan hatással üzletileg erre az egészre, mint amennyire az AI, a generatív AI hatással van. Ez egy elképesztően nagy biznisz.
1: Ezt figyelj, magyarázzuk már meg, hogy mi a generatív AI.
2: Ugye két irányba osztanám a mesterséges intelligenciát. Az egyik az, amikor egy kreatív ember a munkája segítségére és meggyorsítására igénybe vesz mesterséges intelligenciát, de nem fogadja el azt, amit ő kiköp, hanem azt még felülvizsgálja, ugyanis a mesterséges intelligencia mintavételez. A mesterséges intelligencia nem feltétlen jogtiszta, és nem feltétlen igaz dolgokat használ mintavételezésre. Tehát bárki, te is, én is, ha most felrakunk egy hülyeséget a YouTube-ra, azt ugyanúgy használja, és ugyanúgy azt gondolja, hogy ez értelmezhető és jó. Még ha hülyeséget is beszélünk, tehát ő nem tud különbséget tenni hülyeség és nem hülyeség között. Ő ezeket kapja inputként a dobozába, és abból leszűri az információt, és abból adja

0: ügyeket is leír nekünk. És ha mi arra használjuk az AI-t, hogy az időnket spórolja meg, és adjon nekünk információt, és abból mi összerakjuk a konkrét anyagot, akkor biztos, hogy jól tudjuk használni az AI-t, és segíti az életünket. Legyen szó egy fordításról, legyen szó egy feliratozásról, mondjuk egy TikTok videónál, ahol nincs időd bepötyögni azt, hogy mit mondtál, hanem tulajdonképpen feliratozza helyette. De ezek tök jó dolgok szerintem, ezek segítik az életünket. De abban a pillanatban, hogy ha mi ezzel nem akarunk foglalkozni, bele se rakunk melót, és csak nyomunk egy space-t, és utána amit kiköp, azt mi kidobjuk, az biztos, hogy nem lesz jó. Ez a generatív AI, amikor rábízzuk teljesen magunkat a mesterséges intelligenciára, és elfogadjuk azt, amit mond.
1: Aha.
0: És ez káros is, másrészt pedig rengeteg olyan nem jogtiszta dolgot használ, ami árt a szinkron színészeknek, a stúdióknak, a zenészeknek, a IT szakembereknek, tehát jelenleg...
2: Pszichológusoknak, pedagógusoknak.
0: Mindenkinek. De a pedagógusoknak is segített nekem, mikor össze kellett raknom mondjuk a mesterdiplomám gyakorlati időszakában. Egy héten mondjuk volt 3 hospitálásom, és 3 vagy 4 tanításom, és 5-es, 9-es gyerekeknek kellett beszélnem mondjuk a Domine Deusról, vagy a Lacrimózáról, és ezeket elemezni kellett, vagy Haydnről, vagy teljesen mindegy, hogy miről beszélek. Egyszerűen az, hogy én elmenjek könyvtárba, onnan kivegyek könyveket, információt kiszedjek, rakjak össze egy óratervet, erre nincs idő. Összeszedni az anyagot az internetről is bonyolultabb, tehát hogyha ezt mondjuk ChatGPT-vel összerakatod, jönnek infók, de azt meg kell vizsgálni, hogy jót adott-e, mert felelősséggel tartozó gyerekeknek elmond, és sok esetben hülyeségeket ír a ChatGPT. Butaságokat. Tehát mondjuk például volt ilyen, hogy a hirtelen akartam mondani, a Péter és a farkas, hogy ott ugye az oktatási rendszerben nekünk a gyerekeket úgy kell fejlesztenünk, hogy ebben a műben a hangszerek adják vissza az állatoknak a mi voltát. Tehát mondjuk egy kismadarat egy fúvola szólamad, a farkas ez egy dübörgő üsdob, vagy mit, tehát hogy és ezekkel igen. kell összehangolnunk a gyerekeket, és elmagyarázni nekik a hangszerek funkcióját, a hangszerelését, stb. Itt például volt, hogy egy fafúvós hangszertő részfúvósnak mondott. Aha. És ha én ezt nem vizsgálom felül, akkor rosszat mondok a gyerekeknek.
2: Igen.
0: De például, hogyha összeraktam mondjuk az óratervemet ebben az időszakban, és ebből nekem PPT-t kellett csinálnom, az rengeteg idő, hogy én grafikát csináljak hozzá, meg mindent. Viszont ha én ezt bedobom egy olyan PPT gyártó AI szoftverbe, ahol beadom a jó információkat, és ő neki csak gyorsan ki kell köpnie egy PPT-t, egy megadott, hogy 6 oldalba ezt foglalja össze, akkor ezt egy percen belül PPT-ként kiköpi neked, és kész van a teljes tananyag.
2: Igen.
0: Tehát segíti a munkánkat, hogyha úgynevezett AI assisted, tehát mesterséges intelligenciával segített, asszisztált munkafolyamat van. Ez egy jó dolog. Ezt tudjuk jól használni. Abban a pillanatban, hogyha mi nem foglalkozunk vele, nem bíráljuk felül, nem vizsgáljuk meg, hogy ő jót mondott-e, és csak egy space lenyomására kiköphetünk vele valamit, abban a pillanatban ez káros és rossz.
2: Berci, köszönöm szépen az információkat. Szerintem erről így beszélni kell. Hallgassunk zenét, és az a dal, ami most következik, ez a HRVY, most ez be HRVY, és a Personal című nóta.

0: Eljutottunk adásunk utolsó blokkjához, ami kifejezetten a jövőről szól. Most visszapörgettünk 10 évet. Ugye a billboardos órában 50-et.
1: És eljutottunk ugyanoda.
0: És jövőről...
1: 50 év alatt igen, ugyanoda igen, eljutottunk
0: igen,
1: zenében.
0: Igen, a Stardust Vocal Bandtől eljutottunk Ella Langley-ig. Tulajdonképpen bármelyik felcserélhető lett volna. Jövőről nem beszéltünk még.
1: Igen. Ritkán beszélek a jövőről, mert én azt gondolom, hogy minőségi életet próbálok élni, és azt úgy próbálom élni, hogy a jelenben élek. Tehát nagyon a múlttal nem foglalkozom, nyilván egy fontos dolog is tanultam belőle, de nem abban bájkálok, hogy ott mit rontottam el, vagy mit csináltam, vagy bármi. És előre meg nem tudok, tehát egyszerűen nem tudom, hogy mi fog történni. Én most itt kilépek ezen az ajtón, és ez egy autó, akkor tervezgethetek, de nem, tehát nem látom a jövőt. És ezért én most erre akarok fókuszálni. Azt gondolom, hogy ez a rádióműsor attól lesz minőségi az én életemben. Itt vagyok, beszélgetek, információt adok át legjobb tudásom szerint, és ide fókuszálok.
0: Igen.
1: Ha közben én most nyomkodnám a telefonomat, vagy azt nézném, hogy itt kisétálgat, akkor nem lennék itt, és akkor nem lenne minőségi az időtöltésem. Nagyon keveset foglalkozom azzal, hogy mi lesz a jövőben. Ugyanakkor, mint felelősségteljes, családcentrikus ember, kell ezzel foglalkoznom, tehát
0: plusz,
1: legyen szó befektetésről.
0: Plusz van két zenekarod.
1: Ugyan ide akartam sorolni azt is, hogy nyilván terveznünk kell. Tehát én igyekszem a jövő évi, most már jövő április 30-ai koncert bookingját, szervezését, és ezeket intézem. Tehát, hogy ennyire előre kell látnom. De ez csak azért van, mert a rendszer így működik, hogy már a jövő évi koncertekre kell fókuszálni, nem az ideiekre, azok már nincsenek, tehát annyi van, amennyi van. Néha beeshet egy-egy. De jövő májusnál tartunk már szervezésben sok esetben, illetve hogyha most a Szigetről beszélünk, az, hogy most idén megy a Sziget, közben a szervezők már jövő évi Szigetet szervezik. Szóval itt egy évre előre kell gondolkodnunk már bőven. Úgyhogy ilyen jelleggel van jövőkép, de azon kívül, hogy tervezgetünk, tehát azt mondjuk, hogy majd építkezni szeretnénk 2 év múlva, vagy 3 év múlva, vannak ilyen tervek, de hogyha itt beülök a kocsiba, nem ezen kezdek el agyalni.
0: Persze,
1: hanem azon, hogy persze. Most hazamegyek, mit főzök, mit vásároljak, kik jönnek, mi lesz ez este a menü majd, hogyha kiülünk a teraszra. Tehát, hogy inkább ezekkel foglalkozom a jelen.
0: És mi lesz a menü?
1: Nem. Mindenképpen olasz tészta lesz, és úgy szeretném megcsinálni, hogyha valaki éppen nem akar húst tenni, akkor ne a főételem múljon, hogy eszik-e vagy sem. Tehát a tésztát külön csinálom, és feltétekből csinálok mondjuk rákot, meg húsokat, és akkor mindenki azt választ hozzá, amit akar, de maga a főétel az egy tészta lesz, egy ilyen olasz szószos paradicsomos tészta.
0: Berci Főz című rólatunkat hallott. Igazából a filozofálás részét értem, de promóciózunk egy kicsit. Hogy mi az, ami akár Temesi Berci és barátai, akár Tornocki, Olex...
1: Az már megvan. Saját koncertekkel kapcsolatban is van terv, illetve lemezekkel kapcsolatban is. Ugye idén és tavaly csináltam koncerteket, ahol a Deborah Bond volt a vendég, illetve sok vendégünk volt. És ezek a koncertek rögzültek képileg, hangilag, ebből lesz egy koncertlemez. Ez már biztos, tehát, hogy ezen dolgozunk, ezt csináljuk. Ez egy koncertlemez lesz, amit mindenképpen LP, meg CD formátumban is szeretnénk megcsinálni, neki egyrészt divatja is van most, tehát jelenleg már tegnap néztem a kimutatásokat. Az, hogy az LP visszajött divatba, az egy tök jó dolog, de képzeld el, tegnap óta vezet a CD eladás. Képzeld el, tegnap óta vezet. Több CD-t adnak el jelenleg, mint LP-t. Úgyhogy ez újra visszajött, én már ezt éreztem, és azért elkezdtem ezen gondolkozni, úgyhogy ez mindenképp lesz. És közben íródik egy új lemezanyag, ami meg, mivel ez a Temesi Berci és barátai formáció tök jól elindult most idén, valahogy azt érzem, hogy idén így összeállt azzá, amivé én így terveztem mondjuk 2012-ben. Most érett úgy össze, hogy tudom, hogy milyen közönségnek és milyen körülmények között akarok muzsikálni, és az első körben az lesz a terv, hogy csinálunk egy olyan best of lemezt, ami az eddig megjelent, ugye akkor már 7 nagy lemeznek a trackjei, áthangszerelve kifejezetten arra az irányra, amit a Bruno Marsnál is nagyon szeretek, ez a funk fusion, soul, fúvós, de ezt élőben szeretném egy bármilyen kis pilisi vagy mátrai házikóban fölvenni a zenekarra, úgyhogy beköltözünk, fölvesszük sávonként, és
0: jóság, barátság.
1: Így, engem, így. Tehát egy jó energiával áthangszerelve ezeket a dolgokat megcsinálni, és ezek után megcsinálni egy ilyen új lemezt, ami kifejezetten ennek a hangszerelésnek a folytatása. És akkor ezzel a koncert.
0: Ebben egyébként benne van az, hogy a Temesi Berci és barátai formáció élőben már nagyon jól működik? Tehát, hogy egy
1: abszolút
0: nagyon jó program. Tehát, hogy egyszerűen, hogy mintha megtaláltad volna a saját hangodat.
1: Egyrészt, másrészt meg teljesen különbözőt akarok ahhoz képest csinálni, amit a Tornocki All Access-szel csinálok. Ugye ott a rock blues zene van, és abban megélem a rockerségemet, és azt a fáklyavívő énemet, ami át akarja menteni ezt a blues zenét értékes lábnyomként, amit Egonék, Tibuszék, Hobóék, Billék itt ide adtak nekünk magyaroknak. Ez egy könnyedebb műfaj, mégis megpróbálok igényes jazz irányultságú, de mégis egy befogadható funk fusion soul vonalat vinni. Már csak azért is, mert ugye ezt én megéltem sokáig a garami funkisztagban, ami már nagyon nincs. Tehát ott van egy űr, viszont van közönség, aki erre kíváncsi. Ugyanakkor
0: és te is szereted csinálni.
1: Én is én nagyon sokat hallgattam mondjuk magyarból a Back to Black-et, hiába működik, az is tovább nem hallasz úgyról. Tehát, hogy van közönség, aki ezt így igényli szerintem. Egyrészt, igen, másrészt
0: szeretnek
1: a fesztiválokon...
0: Szeretnek az emberek táncolni.
1: Igen, a fesztiválokon, amikre járunk, vagy ahol játszunk, én látom, hogy szeretnek az emberek önfelettem minőségi zenére táncolni. Igen. Tehát nem csak instrumentális jazzt hallgatni, hanem jól érezve magadat úgy muzsikálni, ahogy ezt a Chaka Khan, a Prince, a George Michael, a Michael Jackson, a mit tudom én...
0: És a Bruno Mars.
1: Tori Kelly, a Bruno Mars, mondhatnám sorba ezeket a kiválóságokat.
0: Incognito,
1: Whitney Houston, tehát akik nekünk idolok voltak, és nem feltétlen csak a bravúr éneklés miatt, hanem az életérzés, a hangulat, amikor úgy azt érzed, hogy most táncra perdülnél.
0: Igen.
1: És nem csak egy gyári sláger miatt, hanem összességében a hangulat. És ebbe lehet lassú dal. Ebbe lehet olyan mondani való, ami nem feltétlen az élet örömlésről szól. Lehet ez egy szomorú pillanat is, de ezt is az emberek jól élik meg. Ugye nemrég játszottunk Veszprémben, és ott például megemlékeztünk Szolnoki Petiről, és a Köszönöm, hogy vagy nekem című dalt csináltuk meg csak egy ilyen megemlékezésképpen, ami nekünk nagyon fontos volt. Volt helye, volt íve a koncertnek, így független attól, hogy a közepére raktuk ezt, hogy egy picit leüljön, és utána újra föl menjen egy más tempóba, meg más BPM számba és pózus lüktetésbe. De szerették az emberek, és ugyanúgy táncoltak rá, és ugyanúgy megélték ezt a pillanatot. Szóval szerintem igényes közönségnek igényeset játszani, úgyhogy mi jól érezzük közben magunkat, szerintem ez a küldetés tök jó vonal, és ezt tűztem ki elsősorban.
0: Berci, ilyen sok sikert kívánok neked, áldás, békesség legyen a te életeden, meg boldogság, és sok mami.
1: Találkozunk Mauritiuson.
0: Figyelj, még azaz. Még nem engedlek el.
1: Jó.
0: Meghallgatunk néhány nótát, még egy elköszönésre visszajövünk. És akkor... az a dal, ami következik Demi Lovato és a Lovely Day. Egyébként ez a Lovely Day, a Lovely Day-nek van a Bill Withers féle
1: változat. Lovely Day.
0: Az úgy van. Van egy hang, ami ez lassú, tehát hogy egy kitartott hangot énekli, azt fogom énekelni én, és te meg énekeled a Lovely Day.
1: Lovely Day. Lovely Day. Lovely Day. Lovely Day. Lovely Day. Lovely day.
0: És most következzen Demi Lovato.

0: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatók, mára ez volt a szóda, ahogy megszoktátok, minden vasárnap délután 4-től este 8-ig velem töltitek a délutánt, és jól van ez így. Nem néztek tévét, egymással foglalkoztok, figyeltek egy kicsit a beszélgetésre, de amikor jó zene szól, akkor oda szépen oda avászkodtok a drága úratok mellé, drága hölgyeim, és rázatok a kis popsitokat, így van ez jól. Figyelj, azt akartam még mondani, hogy nem volt róla szó, de hogy itt van ez az online. És ezen az online-on mindenki elérhető. A Temesi Bence is elérhető. Hogyha valaki be akar téged követni, hogy így látni akarja a dolgaidat, rengeteg tök jó. Vannak informatív posztjaid, vannak posztjaid jó zenélésekkel, meg minden. Hogy lehet téged elérni az online-ban, ha be akarnak követni?
1: Én a TikTokot annyira nem élem, de mivel kell, ezért van ott is egy TikTok oldalam, viszont én egyszerűen ott nem akarok megmondó lenni. Annyi megmondó van már, meg annyi fejtegető, meg podcaster, meg mindenféle, hogy én ott nem azt élem, hanem egyszerűen csak hírt adok arról, hogy zenészként hogy működik az élet, akár a színpadon, bárhol. Ami megmondó oldalam, az inkább a YouTube csatornám, mindegyik felületen Temesi Berciként vagyok elérhető. A YouTube csatornámon rengeteg minden van. Koncertvideók, oktatóanyagok, konferenciák, kurzusok, tehát ott kifejezetten egy szakmai csatornát viszek inkább. Az Instagram az tulajdonképpen már kevesek által használt, azt látom, ugyanakkor mégiscsak sokan követnek, és működik, tehát több ezer emberről beszélünk. Ott megosztok magánéleti dolgokat is, annyit, amennyit meg lehet osztani, vagy érdemes megosztani, vagy amennyit úgy gondolom, hogy tartozik bárkire. De ott ilyen belsőségesebb dolgok vannak, ez egy kicsit leválik a többiről. A Facebook az meg mindennapos, tehát tulajdonképpen az szinte, ha nem is naponta, de hetente 3-4-szer biztos, hogy posztolok valamit, vagy koncertet, vagy egy konferenciát, vagy egy olyan lobby tevékenységet, amit folytatunk akár szervezetekkel, hogy az előadó művészeknek jobb legyen az élete. Tehát ott azért sok minden van, inkább a Facebook az, ami ilyen napra kész. És ami teljesen napra kész, és a legtöbb információval rólam, és összességében rólam szól, az pedig a www.berci.hu. 2001 óta működik. Én voltam az első, akinek ilyen weboldala volt a zenészek közül.
0: Erre
1: nagyon büszke vagyok. 2001 óta létezik az oldalom, ezt frissítettük tavaly készült el a legújabb verziója. Ott fönt van az összes hangszerem, a hangszereimnek a mintái, az összes nagylemez, 130 valahány nagylemez, amin dolgoztam, a saját lemezeim, az összes rendelhető könyvem, két könyv jelent meg ugye, az összes rendelhető CD, pólók, mörcsök, rengeteg biográfia, archívanyagok, fotók, tehát fotók gyerekkortól elkezdve, évre lebontva. És azt én minden nap frissítem. Tehát minden nap, amikor történik valami, azt én minden nap frissként használom, és az a legfrissebb oldalam tulajdonképpen. Úgyhogy ezek a felületek azok, igen, amiket én így tolok.
0: A nap 24 órája, neked 29. Figyelj, ha még egy gondolatot itt hagyhatsz ma estére a hallgatóknak, akkor van rá lehetőséged.
1: Mindig csak olyan érdekes, hogy az ember próbál saját gondolatokat mondani, de egyszerűen lehetetleníti az, hogy igazán őszinte saját gondolatokat mondjon, miközben meg az elődök itt hagytak nekünk nagyon sok infót, és hiába akarok én nagyokat mondani, azt gondolom, hogy ránk nagyon sok hatással voltak a nagyok, akár az Egon, akár a Szapi, akár a Babos Gyuszi bácsi, akár sokan, Szolnoki Peti, nagyon sokan. És én mindig a Szapit idézem. Amikor vége van egy koncertnek, és lejövünk, akkor mindig megölelgetjük egymást, és mindig azt mondom, amit a Szapi mondott, hogy győztünk. Hogy mindig győzünk ilyenkor, mert működik, és táncolnak az emberek, és örülünk egymásnak kölcsönösen. És a Szapitól kölcsönöztem, alapvetően nem a Szapi mondása, hanem egy bibliai intézet, ami annyit mond, hogy a szeretet soha el nem fogy. Hogy ezt próbálom ugye hétköznapokba becsempészni az életünkbe.
0: Ja, olyan érdekes egyébként, hogy mondod, hogy nem magadat, hogy nem te adnál gondotot, mert a nagy elődeink már megfogalmaztak mindent, hogy a technológia korát éljük, és tényleg az van, hogy a technológia ontja ránk az információt, hogy olyan jó lenne megint a régi nagy bölcseket hallgatni.
1: Érted, igen, de hogy pont vissza hogy akarok gondolni arra, hogy érted, most a 76-os dalt meghallgattuk, eljutottunk tehát ide jutottunk 26-ba. És ugyanazt halljuk,
0: igen,
1: hogy elkerülhetetlen, hogy azt mondjuk, hogy már minden megtörtént.
0: Igen.
1: És pont emiatt azt mondom, hogy nyilván vannak zsenik. Tehát azt gondolom, hogy elképesztő csodálatos íróink, költőink, zeneszerzőink, művészeink vannak, akik zsenik. Biztos, hogy nehéz megélniük azt, hogy ők zsenik. És őrejük biztos, hogy fontos figyelni. Vagy vannak ilyen személyiségek, rádiós személyiségek, vagy podcasterek, akiket hallgatok, és nekem nagyon sokat ad az ő műsoruk például. És abból sokat tanulok. De egyszerűen azt érzem, hogy én nekem más a küldetésem ezen a bolygón, és inkább összekapcsolok embereket, vagy a kommunikációmmal segítek embereket, és talán ebben mérhető az, hogy nekem mi a dolgom itt a bolygón. És azt érzem, hogy nekem nyilván fontos, hogy alkossak és csináljak saját dolgokat, de én a hangszeremmel akarok átadni, meg a lelkületemmel, nem pedig verbálisan megmondani. És ezért most, hogyha azt kérdezed, hogy mit adnék át, akkor inkább más tollával ékeskednék, és akár egy bibliai idézettel, vagy egy például Szappanos Gyuri gondolataival tudnék így előrébb hozakodni, nem a sajátjaimmal.
0: Kedves hallgatóink, nálunk itt a 8 órás hírek után szerelmes órák következnek a szerelem hullámhosszán.
1: Love
0: szoktam mondani, love, hogy ilyenkor a hangerőre ezért tegyetek rá, egy kicsikét pakoljatok, hogy a szomszéd szobában a gyerekek, meg a nagymama, meg a testvér, meg ne hallja, hogy mit csináltok. Hagyjátok a tévét a francba. Egyébként járjatok sokat szabad levegőre, főleg ugye itt van a nyár, és ki kell használni a jó időt. Ha lehet, menjetek vízpartra, tiszteljétek és szeressétek a vizet, vigyázzatok rá, mert ez, ha van víz, akkor van élet, ha nincs víz, akkor nincsen semmi. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy ennyi, meg hogy tényleg foglalkozzatok egymással, de az a legjobb dolog, és még egy utolsó gondolat, amit egyszer nem tudok kihagyni, és ezt minden alkalommal el fogom mondani, még amíg nyár van, hogy a gyerekeket ne csesztessétek az iskolában. Hagyjátok. Az más, ha megbukott.
1: És most engem se egy évig.
0: Az más, ha megbukott, és pótvizsgára kell készülnie, mert akkor szégyelje magát. Akkor legalább érted, annyi év közben, ha egy kicsikét odafigyel, megvan az a rohadt kettes. Ja, szóval hagyjátok őket békén. Meg tényleg hagyj élvezzék a nyarat, meg ti is élvezzétek. Sziasztok! Csok!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk. 20 óra van.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
5: A nyári idegenforgalmi szezonban országos ellenőrzést indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a vármegyei kormányhivatalok bevonásával. Az akció első szakaszában országszerte 585 vendéglátóhelyet vizsgáltak meg, köztük fagylaltozókat, strandbüféket, turisztikailag frekventált vendéglátóhelyeket, valamint fesztiválokon és rendezvényeken működő egységeket. A hatóság 94 eljárást indított, a kiszabott bírságok összege pedig meghaladta 18 millió forintot. Nógrádban összesen 17 ellenőrzést végeztek. A szakemberek 9 turisztikailag kiemelt helyen működő vendéglátóegységet, 4 fagylaltozót, valamint 4 fesztivál és rendezvény vendéglátóhelyet ellenőriztek. Strandbüfé az első ellenőrzési időszakban nem szerepelt a vizsgált egységek között. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak. Az ellenőrzött vállalkozások többségében megfelelőnek találták az élelmiszerbiztonsági és higiéniai feltételeket. Rendben volt az alapanyagok nyomon követhetősége, a tárolás, a hűtés, valamint a dolgozók egészségügyi alkalmasságának igazolása is. 350 ezer forintos kárt okozott az a férfi, aki egy fotó kedvéért mászott fel karancslapújtőn a szökőkút tetejére. Az építmény pereme letört, majd a férfi ijedtében elmenekült a helyszínről. A közlemény szerint a salgótarjáni nyomozók a biztonsági kamerák felvétele alapján azonosították, és július 31-én elfogták a 20 éves fiatalt, majd előállították a kapitányságra, és rongálás vétségének gyanúja miatt hallgatták ki. A helyi cementgyár közreműködésével újítják fel Vác egyes utcáit. 26 külterületi utat javítanak bányai zúzalékkal, amelyek élhetőbbé teszik egyes lakóövezetekben a közlekedést, állítja az alpolgármester. Korábban számos panasz érkezett az önkormányzathoz az utak minősége miatt, ugyanis a város a lakók meglátása szerint hosszú ideje nem foglalkozik azok karbantartásával. Rozmarin Sándor alpolgármester azt mondta, a kőzúzalékkal a külterületi utcák minősége fog megváltozni. Az anyag bedolgozását több helyen a lakók maguk vállalták. 2 év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte és 3 évre kiutasította Magyarországról a Siófoki Járásbíróság azt a külföldi férfit, aki bántalmazott egy rendőrt július 1-én Balatonőszödön. A francia rendszámú személygépkocsit vezető 20 éves férfi fizetés nélkül hajtott el egy siófoki benzinkútról, emiatt a rendőrök meg akarták állítani. A sofőr a rendőrök erre irányuló felszólítását figyelmen kívül hagyva nagy sebességgel elmenekült. Balatonőszödön azonban olyan területre ért, ahonnan nem tudott tovább haladni, tették hozzá. Az ügyészség kitért rá, hogy a rendőrök kiszállították a járműből a férfit, de ő ellenállt az intézkedésnek, és az egyik rendőrt ökölle többször arcon ütötte, aki ettől zúzódásos sérüléseket szenvedett. A rendőrök végül elektromos sokkolót használtak az ellenszegülő férfival szemben, jegyezték meg. Ismét orosz rakétatámadás érte az éjszaka Kijevet, 9-en meghaltak, jelentették be az ukrán főváros hatóságai. A katasztrófavédelem Telegramon közzétett tájékoztatása szerint 23 sebesültről, köztük több gyerekről is tudni. Vitali Klitschko, Kijev polgármestere azt mondta, több ember rekedt épületek romjai alatt, és a sebesültek között 2 tinédzser is van. A támadásban lakóépületek és üzletek is megrongálódtak, több gépjármű kigyulladt. A Reuters hírügynökség helyszíni beszámolókra hivatkozva azt jelentette, hogy várost több mint egy tucat robbanás rázta meg.
4: Közlekedés.
5: Vácon, a Gödöllői úton, valamint Vácrát úton, a Szabadság úton, továbbá Etes és Mohora belterületén mérik az autósok sebességét. A forróságban különösen legyen körültekintők.
4: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
6: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
4: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
2: 2 év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte, és 3 évre kiutasította Magyarországról a Siófoki Járásbíróság azt a külföldi férfit, aki bántalmazott egy rendőrt július 1-én Balatonőszödön. A francia rendszámú személygépkocsit vezető 20 éves férfi fizetés nélkül hajtott el egy siófoki benzinkútról, emiatt a rendőrök meg akarták állítani. A sofőr a rendőrök erre irányuló felszólítását figyelmen kívül hagyva nagy sebességgel elmenekült. Balatonőszödön azonban olyan területre ért, ahonnan nem tudott tovább haladni, tették hozzá. Az ügyészség kitért rá, hogy a rendőrök kiszállították a járműből a férfit, de ő ellenállt az intézkedésnek, és az egyik rendőrt ököllel többször arcon ütötte, aki ettől zúzódásos sérüléseket szenvedett. A rendőrök végül elektromos sokkolót használtak az ellenszegülő férfival szemben, jegyezték meg. Átfogó, közép- és hosszú távú stratégia kidolgozását sürgette az energetikai és vízgazdálkodási kihívások kezelésére a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. Magyarország az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb energiaellátási helyzetével néz szembe, a paksi atomerőmű kényszerű leállása és a rendkívüli hőség miatt megnövekedett fogyasztás következtében hangsúlyozták. A szervezet szerint szükség van vészhelyzeti szabályozásra, ugyanakkor szerencsés helyzet, ha a vállalatok önkéntes vállalásai és a lakosság önkorlátozása önmagukban elegendőnek bizonyulnak az ellátásbiztonság megőrzéséhez kényszerintézkedések nélkül is. A nyitrai járásbíróság bírója vizsgálati fogságba helyezte Tóth Róbertet és Vacula Róbertet, akiket hétfőn tartóztattak le egy 20 évvel ezelőtt elkövetett párkányi gyilkosság miatt. Az áldozat a 26 éves Bednár István volt. A pincérként dolgozó férfi nevére a gyanú szerint céget alapítottak, amelyen keresztül 3,3 millió koronás áfacsalást követtek el. Miután már nem volt szükségük Bednárra, a nyomozók szerint Tóth Vacula segítségével kivégezte a férfit. Bednár holttestét ezután feldarabolták, a maradványokat vödrökbe tették, a vödröket betonnal felöntötték, majd azokat a Garam folyóba hajították. Az Európai Bizottság pénteken hivatalos kifogásokat tartalmazó dokumentumot küldött a Temu kínai online piactér tulajdonosának, mert előzetes álláspontja szerint akadályozták a testület helyszíni vizsgálatát. A brüsszeli testület közleménye szerint az írországi Dublinban végzett előre be nem jelentett ellenőrzés során a vállalat több alkalommal nem működött együtt a vizsgálatot végző hatósággal. A vizsgálat célja annak feltárása volt, hogy a Temu részesülte olyan külföldi állami támogatásokban, amelyek torzíthatják az Európai Unió belső piacát.
1: Közlekedés.
2: Éjszaka Salgótarjánban a Füleki úton várható sebességellenőrzés.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 2-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
1: Hírek.
4: Az energiaválság miatt megváltozik a Széchenyi tanúszoda működési rendje. A már érvényben lévő döntés szerint augusztus 9-ig délután 5 és este 10 óra között leállítják a szellőztető berendezéseket és természetes átszellőztetést végeznek. Kikapcsolják a szaunákat is, vagyis az úszoda wellness részlegét bezárják. A Nemzeti Sportügynökség egyelőre csak a Széchenyi úszodára vonatkozóan tett közzé ilyen felhívást, a kezelésében lévő rétsági és balassagyarmati létesítményekre nem vonatkozik a döntés.
5: Csatlakozik az energiatakarékos működéshez a Vármegye névadó vára, a Nógrádi vár. Azt követően, hogy a miniszterelnök bejelentette, mindenkit arra kérnek, hogy gyakoroljanak önmérsékletet a villanyáram használatával. A Nógrád várának megmentéséért alapítvány is bejelentette, nem kapcsolják be éjszakára a díszkivilágítást. Az intézkedés csak ma érvényes. A kirándulók figyelmét arra is felhívták, hogy aki Nógrád várához tart, készüljön sok folyadékkal, mert a területen nincs vízvételi lehetőség.
6: A helyi cementgyár közreműködésével újítják fel Vác egyes utcáit. 26 külterületi utat javítanak bányai zúzalékkal, amelyek élhetőbbé teszik egyes lakóövezetekben a közlekedést, állítja az alpolgármester. Korábban számos panasz érkezett az önkormányzathoz az utak minősége miatt, ugyanis a város a lakók meglátása szerint hosszú ideje nem foglalkozik azok karbantartásával. Rozmarin Sándor alpolgármester azt mondta, a kőzúzalékkal a külterületi utcák minősége fog megváltozni, az anyag bedolgozását több helyen a lakók maguk vállalták.
7: Zalaszentgróton és térségében rendeződni látszik a több mint egy hónapja érvényes másodfokú vízkorlátozás, miután a sikeres fúrás után üzembe helyeztek egy új víznyerőkutat. Ennek ellenére továbbra is óvatosak, ezért a várossal együtt összesen 29 településen már több mint egy hónapja életben lévő másodfokú vízkorlátozáson a hőségriadó fenntartása alatt egyelőre nem enyhítenek. Már tervezik egy újabb kút fúrását is az ellátás biztonság érdekében, de a települések közösen pályázni kívánnak egy felügyeleti rendszer kiépítésére is. Erre azért is van szükség, hogy egy csőtörés esetén a szolgáltató az elzáró szerelvényeket távolról is működtetni tudja, így megakadályozva például egy-egy tározó teljes kiürülését, amire az elmúlt hetekben Kehidakustányban volt példa.
2: Közlekedés.
5: Éjszaka Salgótarjánban a Füleki úton várható sebességellenőrzés.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 23 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Andor Tamás.
4: Hírek.
3: Zalaszentgróton és térségében rendeződni látszik a több mint egy hónapja érvényes másodfokú vízkorlátozás, miután a sikeres fúrás után üzembe helyeztek egy új víznyerőkutat. Ennek ellenére továbbra is óvatosak, ezért a várossal együtt összesen 29 településen már több mint egy hónapja életben lévő másodfokú vízkorlátozáson a hőségriadó fenntartása alatt egyelőre nem enyhítenek. Már tervezik egy újabb kút fúrását is az ellátásbiztonság érdekében, de a települések közösen pályázni kívánnak egy felügyeleti rendszer kiépítésére is. Erre azért is van szükség, hogy egy csőtörés esetén a szolgáltató az elzáró szerelvényeket távolról is működtetni tudja, így megakadályozva például egy-egy tározó teljes kiürülését, amire az elmúlt hetekben Kehidakustányban volt példa. 2 év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte és 3 évre kiutasította Magyarországról a siófoki járásbíróság azt a külföldi férfit, aki bántalmazott egy rendőrt július 1-én Balatonőszödön. A francia rendszámú személygépkocsit vezető 20 éves férfi fizetés nélkül hajtott el egy siófoki benzinkútról, emiatt a rendőrök meg akarták állítani. A sofőr a rendőrök erre irányuló felszólítását figyelmen kívül hagyva nagy sebességgel elmenekült. Balatonőszödön azonban olyan területre ért, ahonnan nem tudott tovább haladni, tették hozzá. Az ügyészség kitért rá, hogy a rendőrök kiszállították a járműből a férfit, de ő ellenállt az intézkedésnek, és az egyik rendőrt ököllel többször arcon ütötte, aki ettől zúzódásos sérüléseket szenvedett. A rendőrök végül elektromos sokkolót használtak az ellenszegülő férfival szemben, jegyezték meg.
5: Lejárt a NAV elnöki pályázat jelentkezési határideje. Csak nem 50-en jelentkeztek a posztra, írta Kármán András a Facebook oldalán. A pénzügyminiszter közölte, hogy most megkezdődik a beérkezett pályázatok formai és tartalmi előszűrése, majd a személyes interjúk, és jelezte, hogy a pályázatok teljes elbírálási határideje augusztus 28-a. A miniszter közölte, hogy a kormány határozott szándéka, hogy az adóhatóságot ne politikai kinevezettek vezessék.
3: Nem viseli tovább apja családi nevét Tom Cruise lánya. A People magazin információi szerint Suri Cruise-ról Noelle-re változtatta a vezetéknevét, ez pedig egy választói nyilvántartásból derült ki. Suri jelenleg a Pittsburghi Carnegie Mellon Egyetemre jár, és Pennsylvaniában regisztrált szavazóként Suri Noelle néven még 2024-ben. A Noelle egyébként az édesanyjának, Katie Holmesnak a második neve.
2: Közlekedés.
6: Éjszaka Salgótarjánban a Füleki úton várható sebességellenőrzés.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 3-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
3: Tegnap elérte a Duna Paksnál a mínusz 134 cm-t, így lekapcsolták a paksi atomerőmű utolsó működő egységét is. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, azt, hogy ideiglenesen teljesen megszűnt Pakson az áramtermelés, lelkileg is nagyon megviseli az évtizedek óta az erőműben dolgozókat, valamint Paks és környékének lakóit. Hozzátette, a következő napokban további lassú apadás várható, nem csak Magyarországon, hanem Ausztriában és Szlovákiában is, ahol az álhírekkel ellentétben nem tart vissza vizet. Hangsúlyozta, hogy az erőmű biztonsága 100%-ban garantált, a hűtéshez a víz, a szakemberek és a szivattyúk rendelkezésre állnak, és mintegy 50 vízügyes szakember dolgozik majd azon, hogy az áramtermelés újraindításáig meglegyen a szükséges percenkénti 100 köbméternyi hűtővíz. A kormányfő azt is mondta, a legkritikusabb napok következnek, mivel Paks már nem termel, és tovább melegszik a levegő, így a villamosrendszer és a közszolgáltatások óriási terhelésnek vannak kitéve. Arra kérte az embereket, hogy 17 és 22 óra között, de leginkább 18 és 21 óra között fokozottan figyeljenek az áram felhasználásukra. Összefoglaló javaslatokat fogalmazott meg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az energiaválság lehetséges enyhítése érdekében. A köztestület azt írta, a válságkezelés akkor lehet a legeredményesebb, ha a korlátozásokat szektoronként eltérően a gazdaság működő képességét megőrizve vezetik be, a vállalati szférával egyeztetve. A kereskedelmi szektorban többek között a nyitvatartási rend rugalmas alakítását, a klímarendszerek időzítés alapú használatát, a világítás korlátozását emelték ki. A szolgáltató szektorban az irodai fogyasztás csökkentését, az ügyfélfogadási rend módosítását, a nem létfontosságú IT terhelések átcsoportosítását és a home office ösztönzéseket említették. Míg az ipari szektorban a műszakrend átszervezését, a megszakítható fogyasztási szerződések kiterjesztését, a nem kritikus gyártási folyamatok átmeneti leállítását tartják lehetséges megoldásnak. A migrációs paktum elleni kiállásra szólított fel a KDNP frakció vezetője a közösségi oldalán. Rétvári Bence azzal kapcsolatban, hogy múlt héten egy nap alatt mintegy 49 ezer migráns tört be Marokkóból a spanyol felhatóság alatt álló Ceutába, úgy fogalmazott, a migrációs paktum meghívó levél minden illegális migráns számára Európába. Kijelentette, most már minden uniós tagállam számára kockázatot jelent, ha az egyik uniós országban több tízezer illegális migráns megjelenik, mert ilyenkor a többi tagállamnak többletkötelezettséget kell vállalnia az uniós szabályok szerint. Hozzátette, Magyarországon azért nincs ilyen jelenet, azért nem jelennek meg illegális migránsok, mert az Orbán kormány kerítést épített és jogi, valamint fizikai határzárral védi a déli határait. A mostani asszályhelyzet kapcsán nemrég Kuzsó is megszólalt. Az Ámokfutók frontembere bejegyzésében azt írta, mélyen megrázza a természet pusztulása és a vízforrások eltűnése. Szerinte különösen fájdalmas látni a hazai tavak és folyók állapotának romlását, hiszen Magyarország számára ezek a vizek jelentik az élet egyik legfontosabb alapját. Ugyanakkor úgy véli, a magyarok képesek úrrá lenni ezen a helyzeten.
2: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei. Don't show up, don't come out.

0: 1 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Tegnap elérte a Duna Paksnál a mínusz 134 cm, így lekapcsolták a paksi atomerőmű utolsó működő egységét is. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, azt, hogy ideiglenesen teljesen megszűnt Pakson az áramtermelés, lelkileg is nagyon megviseli az évtizedek óta az erőműben dolgozókat, valamint Paks és környékének lakóit. Hozzátette, a következő napokban további lassú apadás várható, nem csak Magyarországon, hanem Ausztriában és Szlovákiában is, ahol az álhírekkel ellentétben nem tart vissza vizet. Hangsúlyozta, hogy az erőmű biztonsága 100%-ban garantált, a hűtéshez a víz, a szakemberek és a szivattyúk rendelkezésre állnak, és mintegy 50 vízügyes szakember dolgozik majd azon, hogy az áramtermelés újraindításáig meglegyen a szükséges percenkénti 100 köbméternyi hűtővíz. A kormányfő azt is mondta, a legkritikusabb napok következnek, mivel Paks már nem termel, és tovább melegszik a levegő, így a villamosrendszer és a közszolgáltatások óriási terhelésnek vannak kitéve. Arra kérte az embereket, hogy 17 és 22 óra között, de leginkább 18 és 21 óra között fokozottan figyeljenek az áramfelhasználásukra. Összefoglaló javaslatokat fogalmazott meg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az energiaválság lehetséges enyhítése érdekében. A köztestület azt írta, a válságkezelés akkor lehet a legeredményesebb, ha a korlátozásokat szektoronként eltérően a gazdaság működő képességét megőrizve vezetik be, a vállalati szférával egyeztetve. A kereskedelmi szektorban többek között a nyitvatartási rend rugalmas alakítását, a klímarendszerek időzítés alapú használatát, a világítás korlátozását emelték ki. A szolgáltató szektorban az irodai fogyasztás csökkentését, az ügyfélfogadási rend módosítását, a nem létfontosságú IT terhelések átcsoportosítását és a home office ösztönzéseket említették. Míg az ipari szektorban a műszakrend átszervezését, a megszakítható fogyasztási szerződések kiterjesztését, a nem kritikus gyártási folyamatok átmeneti leállítását tartják lehetséges megoldásnak. A migrációs paktum elleni kiállásra szólított fel a KDNP frakció vezetője a közösségi oldalán. Rétvári Bence azzal kapcsolatban, hogy múlt héten egy nap alatt mintegy 49 ezer migráns tört be Marokkóból a spanyol fennhatóság alatt álló Ceutába, úgy fogalmazott, a migrációs paktum meghívó levél minden illegális migráns számára Európába. Kijelentette, most már minden uniós tagállam számára kockázatot jelent, ha az egyik uniós országban több tízezer illegális migráns megjelenik, mert ilyenkor a többi tagállamnak többletkötelezettséget kell vállalnia az uniós szabályok szerint. Hozzátette, Magyarországon azért nincs ilyen jelenet, azért nem jelennek meg illegális migránsok, mert az Orbán kormány kerítést épített és jogi, valamint fizikai határzárral védi a déli határait. A mostani asszályhelyzet kapcsán nemrég Kuzsó is megszólalt. Az Ámokfutók frontembere bejegyzésében azt írta, mélyen megrázza a természet pusztulása és a vízforrások eltűnése. Szerinte különösen fájdalmas látni a hazai tavak és folyók állapotának romlását, hiszen Magyarország számára ezek a vizek jelentik az élet egyik legfontosabb alapját. Ugyanakkor úgy véli, a magyarok képesek úrrá lenni ezen a helyzeten.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: Megafon.
1: Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A Deja Vu nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a szájba karakar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Fennfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A mese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

0: 7 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Tegnap elérte a Duna Paksnál a mínusz 134 cm, így lekapcsolták a paksi atomerőmű utolsó működő egységét is. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, azt, hogy ideiglenesen teljesen megszűnt Pakson az áramtermelés, lelkileg is nagyon megviseli az évtizedek óta az erőműben dolgozókat, valamint Paks és környékének lakóit. Hozzátette, a következő napokban további lassú apadás várható, nem csak Magyarországon, hanem Ausztriában és Szlovákiában is, ahol az álhírekkel ellentétben nem tartanak vissza vizet. Hangsúlyozta, hogy az erőmű biztonsága 100%-ban garantált. A hűtéshez a víz, a szakemberek és a szivattyúk rendelkezésre állnak, és mintegy 50 vízügyes szakember dolgozik majd azon, hogy az áramtermelés újraindításáig meglegyen a szükséges percenkénti 100 köbméternyi hűtővíz. A kormányfő azt is mondta, a legkritikusabb napok következnek, mivel Paks már nem termel, és tovább melegszik a levegő, így a villamosrendszer és a közszolgáltatások óriási terhelésnek vannak kitéve. Arra kérte az embereket, hogy 17 és 22 óra között, de leginkább 18 és 21 óra között fokozottan figyeljenek az áramfelhasználásukra. Összefoglaló javaslatokat fogalmazott meg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az energiaválság lehetséges enyhítése érdekében. A köztestület azt írta, a válságkezelés akkor lehet a legeredményesebb, ha a korlátozásokat szektoronként eltérően a gazdaság működő képességét megőrizve vezetik be, a vállalati szférával egyeztetve. A kereskedelmi szektorban többek között a nyitvatartási rend rugalmas alakítását, a klímarendszerek időzítés alapú használatát, a világítás korlátozását emelték ki. A szolgáltató szektorban az irodai fogyasztás csökkentését, az ügyfélfogadási rend módosítását, a nem létfontosságú IT terhelések átcsoportosítását és a home office ösztönzéseket említették. Míg az ipari szektorban a műszakrend átszervezését, a megszakítható fogyasztási szerződések kiterjesztését, a nem kritikus gyártási folyamatok átmeneti leállítását tartják lehetséges megoldásnak. A migrációs paktum elleni kiállásra szólított fel a KDNP frakció vezetője a közösségi oldalán. Rétvári Bence azzal kapcsolatban, hogy múlt héten egy nap alatt mintegy 49 ezer migráns tört be Marokkóból a spanyol felhatóság alatt álló Ceutába, úgy fogalmazott, a migrációs paktum meghívó levél minden illegális migráns számára Európába. Kijelentette, most már minden uniós tagállam számára kockázatot jelent, ha az egyik uniós országban több tízezer illegális migráns megjelenik, mert ilyen akkor a többi tagállamnak többletkötelezettséget kell vállalnia az uniós szabályok szerint. Hozzátette, Magyarországon azért nincs ilyen jelenet, azért nem jelennek meg illegális migránsok, mert az Orbán kormány kerítést épített és jogi, valamint fizikai határzárral védi a déli határait. A mostani aszályhelyzet kapcsán nemrég Kuzsó is megszólalt. Az Ámokfutó frontembere bejegyzésében azt írta, mélyen megrázza a természet pusztulása és a vízforrások eltűnése. Szerinte különösen fájdalmas látni a hazai tavak és folyók állapotának romlását, hiszen Magyarország számára ezek a vizek jelentik az élet egyik legfontosabb alapját. Ugyanakkor úgy véli, a magyarok képesek úrrá lenni ezen a helyzeten.
1: És most zenék megáll.